0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Körülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is a magasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala, ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: You know that I be sexy.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanúk szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közléménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A vérellátási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MT-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottam.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Lezárták a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klevelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klevelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt 3 távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányul felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Amu reklám.
2: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
1: Amu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a Kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! A Jambetot a Chevroletbe!

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
11: Kérdő,
10: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 1-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 27 fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Műsorajánló.
7: Retikül.
0: Aha.
7: az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
10: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 1-én a Boglárka nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A boglár szóból ered a név, mely egyfajta fémveretes, égköves, gyöngyös ékszer és egy virág neve is. A magyar eredetű név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkozó személyiség kialakulását támogatja, élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van, ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Becézése Bogi, Bogika, Bogácska, Bogica, jeles viselői a névnek Csősz Boglárka színésznő, Farkas Boglárka műsorvezető és Varga Boglárka színésznő, valamint ön, kedves Boglárka. Ezen a napon köszöntjük még Alfonsz, Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, Gusztáv, Kleopátra, Kála, Kökény, Magnólia, Mahália, Majoranna, Makabeusz, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, Nimród, Nádja, Orhidea, Pető, Peónia, Pálma, Pénelopé, Péter, Remény, Reményke, Tulipán, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: A mai nap is különleges.
1: Ahogy. Augusztus 1-e az anyatej világnapja. 1990. augusztus 1-én 32 kormány és 10 ENSZ szervezet tanácskozást tartott Innocentben a szoptatás támogatásáról és népszerűsítéséről. Ebben az innocenti nyilatkozatban került megfogalmazásra a világnap gondolata is.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi történt ezen a napon a történelem során. 1292-vel kezdünk, augusztus 1-e, a svájci államszövetség nemzeti ünnepe. 1291. augusztusában a mai Svájc területén lévő három őskanton esküvel erősítette meg szövetségét a leigázásukra törekvő Habsburgok ellen. Kötelezték magukat a béke megőrzésére és választott bíróságokat állítottak a peres ügyek lebonyolítására. Folytassuk a 18. századdal. 1774. augusztus 1-én Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. Ugorjunk csak nem 100 évet a 19. századba. 1885. augusztus 1-én született Hevesi György József, Nobel-díjas kémikus. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 1-én született Gáspár Margit író, műfordító. Ugorjunk 1945. augusztus 1-ére, ekkor meghalt Csortos Gyula színész. Leghíresebb alakításait a Hippolyta lakály és a Meseautó című darabokban adta. Egy évet lépünk előre, 1946. augusztus 1-én kibocsátották a forintot. Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot. Ugorjunk 1981-re, augusztus 1-én először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. És végül, de nem utolsó sorban, 1992. augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomoréká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét, ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelenlévő fertőzésekkel szemben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. augusztus 1-e, szombat. Ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 1-től a 12. versig. Amikor Herodes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Herodesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Emélkedés. Egy megrendítő történettel találkozunk a mai evangéliumban, Keresztelő János vértanúságával. A halála nem harctéren történt, hanem egy szenvedélyből, bosszúból és gyávaságból szőtt udvari intrika tragikus végkifejlete. Heródes félt Jánostól, ugyanakkor tisztelte is őt, és bűntudata volt miatta. De amikor Heródiás bosszúja, a leány csábereje és saját hatalmi gyengesége összeadódott, a próféta feje egy tálon végezte. A történet mély kérdéseket vet fel számunkra. Miért engedi Isten az igaz ember szenvedését a haláltól? Hol van az igazság, ha a hazugság, a bosszú és a félelem győznek? Keresztelő János alakja arra emlékeztet, hogy az igazságért való kiállásnak ára van. Ő nem volt hajlandó hallgatni, amikor törvénytelen kapcsolatot látott. Nem a békesség kedvéért, nem a túlélés érdekében, hanem Isten igazságának képviseletében szólt. És ezért az életével fizetett. Jézus később János szerepéről beszél. Ő volt az előfutár, aki a messiás közelgő jövetelét hirdette, ugyanakkor példát adott, hogyan kell kiállni az igazságért. Sokan ma is Keresztelő János sorsában látják saját helyzetüket, amikor az igazságtalansággal szemben felemelik a szavukat, gyakran megaláztatás, elszigeteltség, sőt üldözés lehet a részük. Az ő számukra Keresztelő János nem csak figyelmeztetés, hanem vigasztalás is. Isten látja áldozatukat. Uram Jézus Krisztus, te magad is vállaltad a proféták sorsát, és megtapasztaltad a világ visszautasítását. Köszönjük Keresztelő János tanúságtételét, aki nem félt szólni az igazság mellett, és aki hű maradt küldetéséhez. Segíts, hogy mi se hallgassunk, amikor szólni kell, ne hátráljunk meg, ha áldozatot kíván a hit, és ne engedjük, hogy a félelem elnémítson minket. Adj nekünk bátorságot, tisztánlátást és hűséget. Őrizd meg szívünket az igazságban, és vezess az életre, ahol a szenvedésnek már nem lesz hatalma, és te leszel minden mindenben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Kuplunk, ez nagyon kemény lesz.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Magellán nem hajózta körül a világot, mivel az út közben a Fülöp-szigeteken meghalt? A helyettese Juan Sebastián de Cano volt az, akinek vezetésével befejezték az utat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy igazi vasárnapi ételkülönlegességet hoztam önöknek. Lisszaboni rostéos fog készíteni, előre mondom. Hozzávalók 4 személyre. 4 szelet rostéos, kb. 60 deka, 8 vékony szeletelt csonka, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál borecet, 1 deciliter vörös bor, 8 gereszt fokhagyma, ízlés szerint só, őrölt bors, fél citrom, 1 babérlevél és 1 csokor petrezselyem. Az 5 gereszt fokhagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. Elkeverjük kevés sóval, borssal és 1 kis kanál borecettel. Ezzel a fűszerkeverékkel jól bedörzsöljük a húszszeleteket. Ezután a vajat és az olajat serpenyőben felmelegítjük, beletesszük megtisztítva a megmaradt 3 gereszt fokhagymát és babérlevelet, néhány másodpercig sütjük, majd kivesszük, ezután ezt eldobhatjuk. A fűszeres visszamaradt olajban megpirítjuk a rostélyos szeleteket, majd vizet öntve alá puhára pároljuk. Kevés olajban megpirítjuk a sonkát, és tároláskor minden rostélyosra 2 szeletet teszünk. Az olajat összeforraljuk borral és fél citromlevével, ezzel megöntözzük a húszszeleteket, utána még finomra vágott petrezselyemmel is megszórjuk. Sült burgonyát ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

is remélem, hogy nem folynak a folyók visszafelé. Elhők sem zuhannak szálló madarakra, a gyökerek földbe maradnak, s nem lesz könnye a csillagoknak.

akik megtartják a parancsolatokat, s így joguk lesz átlépni a szeretet kapuját. De kívül maradnak mindazok, akik haragot szítanak, és megszólják az igazak igazát. Én vagyok a kezdet és a vég. Legyen véletek a hitünk tisztasága, mert tisztán élni annyi, mint szolgául szegődni a jó.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Ezen a 2026 szaki napon Boglárka nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg 27 fok van. A mai napon a forint születésnapja, anyateljes táplálás világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek, lássuk a mai történelmi eseményeket. Ezennel 4. Szegeden 10 évi fegyverszünet köttetik a törökkel a következő feltételek mellett, a szerződők egymás vagyonába nem ütnek. A foglyokat mindkét fél feltételek nélkül szabadon bocsátja, de Cselebiért, a nagyvezír öccséért váltság fizettetik. 1946. A kormány kibocsátja az értékálló pénzt, a forintot. Egy forint 400 ezer kvadrillió pengővel, másként 200 millió adópengővel egyenértékű. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.

Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napunk hátralévő részében számos érdekes műsor várja önöket. 8 órakor a Konyha Főnök Ajánlata című gasztronómiai magazinunkkal folytatjuk, ahol a legfinomabb receptekkel és szakácsokkal ismerkedhetnek meg. 9 órakor a Média 1 műsor következik, Szalai Dániel műsorvezetővel, aki a legfrissebb hírekről és trendekről beszélget. 10 órakor a Kabaré Plus című műsorban kabaré jelenetekkel készülünk a hétvégére. 11 órakor a Pille Show következik, ahol Pille mély interjúkkal és zenével várja önöket.

0: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az európai folyók rekordalacsony vízszintje egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár Európában, ami arra utal, hogy a kontinens olyan gazdasági törés előtt áll, amit már régen nem láttunk. Ugyanakkor a Samsung is érezhetően reagált a víz- és áramellátási nehézségekre, hiszen jelentősen visszafogja fogyasztását a Gödi gyárban. Mindeközben a forint gyengült a főbb devizákkal szemben pénteken, ami további nyomást gyakorolhat a gazdaságra. Ezzel párhuzamosan a szakértők figyelmeztetnek, hogy az olaj ára ugrásszerűen megnőhet, ha elfogynak a tartalékok, bár a stratégiai készletek egyelőre fékezik az olaj drágulását. Ezek mellett a gazdasági változások nem csak a termelési és energiaipari szektorokat érintik, hanem az adózást is. Nagy változások jönnek az adózásban, amelyeknek köszönhetően ezreknek járhat vissza pénz, és egyszerűbb lesz az ügyintézés. A széndioxid kvótaadó visszaigényelhető lesz, az általános forgalmi adó szabályai módosulnak, és a vámkezelés is egyszerűsödik. Ezek a változások hozhatnak enyhülést a gazdasági nehézségek közepette, de a gazdasági kilátások továbbra is bizonytalanok maradnak. Zene után folytatjuk.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő.

0: Jó reggelt!
1: Takarékos vízhasználatra kérnek az ivóvíz szolgáltatók, beruházási támogatásra pályázhatnak bortermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így korlátozásra nincs szükség. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik, harmadfokú hőségriasztás esetén pedig éjszakára ütemezik az aszfaltozási munkákat. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A NAV azt írta, a következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. Beruházási támogatásra pályázhatnak bortermelők. 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagolóanyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. A benyújtási határidő augusztus 31-e. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi konjunktúra jelentésében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta. A Bundesbank megállapította, hogy a német ipar a külföldi kereslet élénküléséből és az export bővüléséből profitált, miközben a fogyasztók a magasabb energiaárak és a reáljövedelmek csökkenése ellenére legalább változatlan szinten tartották kiadásaikat. A gazdaságot emellett a költségvetési élénkítés is támogatta Németországban. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omuda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Boglárka nevű hallgatóinkat köszöntjük. Most 29 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon a forint születésnapja, anyateljes táplálás világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót!
7: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
8: Augusztus 1-én a Boglárka nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A boglár szóból ered a név, mely egyfajta fémveretes, égköves, gyöngyös ékszer és egy virág neve is. A magyar eredetű név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkozó személyiség kialakulását támogatja, élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van, ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Becézése Bogi, Bogika, Bogácska, Bogica, jeles viselői a névnek Csősz Boglárka színésznő, Farkas Boglárka műsorvezető és Varga Boglárka színésznő, valamint ön, kedves Boglárka. Ezen a napon köszöntjük még Alfonz, Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, Gusztáv, Kleopátra, Kála, Kökény, Magnólia, Mahália, Majoranna, Makabeusz, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, Nimród, Nádja, Orhidea, Pető, Peónia, Pálma, Pénelopé, Péter, Remény, Reményke, Tulipán, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat.
7: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 1-e az anyatej világnapja. 1990. augusztus 1-én 32 kormány és 10 ENSZ szervezet tanácskozást tartott Innocentben a szoptatás támogatásáról és népszerűsítéséről. Ebben az innocenti nyilatkozatban került megfogalmazásra a világnap gondolata is.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
4: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi történt ezen a napon a történelem során. 1292-vel kezdünk, augusztus 1-e, a svájci államszövetség nemzeti ünnepe. 1291. augusztusában a mai Svájc területén lévő három őskanton esküvel erősítette meg szövetségét a leigázásukra törekvő Habsburgok ellen. Kötelezték magukat a béke megőrzésére és választott bíróságokat állítottak a peres ügyek lebonyolítására. Folytassuk a 18. századdal. 1774. augusztus 1-én Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. Ugorjunk csak nem 100 évet a 19. századba. 1885. augusztus 1-én született Hevesi György József, Nobel-díjas kémikus. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 1-én született Gáspár Margit író, műfordító. Ugorjunk 1945. augusztus 1-ére, ekkor meghalt Csortos Gyula színész. Leghíresebb alakításait a Hippolita lakály és a Meseautó című darabokban adta. Egy évet lépünk előre, 1946. augusztus 1-én kibocsátották a forintot. Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot. Ugorjunk 1981-re, augusztus 1-én először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. És végül, de nem utolsó sorban, 1992. augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét, ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelenlévő fertőzésekkel szemben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
3: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 1-e, szombat. Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 1-től a 12. versig. Amikor Herodes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Herodesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Emlékezés. Egy megrendítő történettel találkozunk a mai evangéliumban, Keresztelő János vértanúságával. A halála nem harctéren történt, hanem egy szenvedélyből, bosszúból és gyávaságból szőtt udvari intrika tragikus végkifejlete. Heródes félt Jánostól, ugyanakkor tisztelte is őt, és bűntudata volt miatta. De amikor Heródiás bosszúja, a leány csábereje és saját hatalmi gyengesége összeadódott, a próféta feje egy tálon végezte. A történet mély kérdéseket vet fel számunkra. Miért engedi Isten az igaz ember szenvedését a haláltól? Hol van az igazság, ha a hazugság, a bosszú és a félelem győznek? Keresztelő János alakja arra emlékeztet, hogy az igazságért való kiállásnak ára van. Ő nem volt hajlandó hallgatni, amikor törvénytelen kapcsolatot látott. Nem a békesség kedvéért, nem a túlélés érdekében, hanem Isten igazságának képviseletében szólt. És ezért az életével fizetett. Jézus később János szerepéről beszél. Ő volt az előfutár, aki a Messiás közelgő jövetelét hirdette, ugyanakkor példát adott, hogyan kell kiállni az igazságért. Sokan ma is Keresztelő János sorsában látják saját helyzetüket, amikor az igazságtalansággal szemben felemelik a szavukat, gyakran megaláztatás, elszigeteltség, sőt üldözés lehet a részük. Az ő számukra Keresztelő János nem csak figyelmeztetés, hanem vigasztalás is. Isten látja áldozatukat. Uram Jézus Krisztus, te magad is vállaltad a proféták sorsát, és megtapasztaltad a világ visszautasítását. Köszönjük Keresztelő János tanúságtételét, aki nem félt szólni az igazság mellett, és aki hű maradt küldetéséhez. Segíts, hogy mi se hallgassunk, amikor szólni kell, ne hátráljunk meg, ha áldozatot kíván a hit, és ne engedjük, hogy a félelem elnémítson minket. Adj nekünk bátorságot, tisztánlátást és hűséget. Őrizd meg szívünket az igazságban, és vezess az életre, ahol a szenvedésnek már nem lesz hatalma, és te leszel minden mindenben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Magellán nem hajózta körül a világot, mivel az út közben a Fülöp-szigeteken meghalt? A helyettese Juan Sebastián de Cano volt az, akinek vezetésével befejezték az utat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1994. Szegeden 10 évi fegyverszünet köttetik a törökkel a következő feltételek mellett, a szerződők egymás vagyonába nem ütnek. A foglyokat mindkét fél feltételek nélkül szabadon bocsátja, de Cselebiért, a nagyvezír öccséért váltság fizettetik. 1946. A kormány kibocsátja az értékálló pénzt, a forintot. Egy forint 400 ezer kvadrillió pengővel, másként 200 millió adópengővel legyen értékű. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Beszámoltunk róla, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszékből kiesett egy kátyú miatt, és 3 hónapja gipszben van. Ám az önkormányzat azóta sem adott érdemi választ arra, ki a felelős a veszélyes úthibáért. Olvasható portálunkon, hogy a VGKE Lámpás Klubja augusztus elején virtuális lángosevést szervez, ahol a résztvevők a lángos történetével ismerkedhetnek meg. Kiemeltük, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület programjaira már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. Emellett beszámoltunk arról, hogy a Tanchuan látássérült tagjai megtanulták a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát információk keresésére, a közlekedés segítésére és a mindennapi munkájuk támogatására. Továbbá kiemeltük, hogy a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér mindennapi működésébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy 3 órás látogatás keretében. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbyrádió.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még sok izgalmas műsor várja önt a rádióban. 8 órakor kezdődik a Konyha Főnök Ajánlata gasztronómiai magazin, amit 9 órától a Média 1 műsor követ Szalai Dániel műsorvezetésével. 10 órakor a Kabaré Plusz című műsorban kabaré jelenetekkel folytatjuk, majd 11 órától a Pille Show várja önt, mély interjúkkal és zenével. 12 órakor az aktuális hírekről tájékozódhat a Déli hírösszefoglaló című műsorban, majd 13 órától Back in Time zenei visszatekintővel folytatjuk Baluval. 15 órakor Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című műsorban Csák Attila zenei válogatását hallgathatja meg, 17 órától pedig az UK Fever Show listavezető dalokat hoz Angliából. 18 órakor az esti hírösszefoglaló műsorban a nap legfontosabb híreit és érdekességeit fogjuk áttekinteni, 19 órától pedig vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk. 20 órakor ismét a Konyha Főnök Ajánlata gasztronómiai magazin következik, 21 órától a Média 1 műsor újra Szalai Dániellel, majd 22 órától zárjuk a napot a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című műsorral, ismét Csák Attila zenei válogatásával. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma, szombat, 2026. augusztus 1-e dollár 1, igazán csodás időnk van, hiszen a hőmérséklet 28 és 40 fok között váltakozik, ráadásul 12 órán keresztül élvezhetjük a napsütést. Az UV-index 7, tehát érdemes vigyáznunk a bőrünkre. A szél nem lesz túl erős, legfeljebb 28 km per órával fúj, és a szélirány északnyugati. A naplemente este 8 óra 18 perckor várható, míg a napkelte már hajnal 5 óra 21 perckor beköszöntött. A holnapi napon, vasárnap, a hőmérséklet kissé mérséklődik. 27 és 38 fok között lesz, de a napsütéses órák száma csökken, mindössze 5 óra lesz. Az UV-index továbbra is 7, tehát továbbra is figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A szél kissé erősödik, legfeljebb 49 km per órával fúj, és a szélirány északkeleti. A holnapi nap esélye 7%, tehát nem zárható ki egy-egy zápor. Hétfőn, a harmadik napon a hőmérséklet hasonló lesz, 26 és 38 fok között, de a napsütéses órák száma ismét növekszik, 13 órára. Az UV-index továbbra is 7, tehát továbbra is figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A szél kissé gyengül, legfeljebb 35 km per órával fúj, és a szélirány nyugati. A hétfői nap esélye 4%, tehát nem túl valószínű, hogy esni fog. 8 órakor a konyhafőnök ajánlata várja önt. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára. A Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.
1: Kamu reklám.
2: Az önző, az csak magára gondol. Az irigy másokra is.
0: Kamu reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok Ladányban a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
1: Igen, igen, kedves hallgatók, önök a Ladányban a 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem, a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltoznak, ha kell a nézők örömére, de szabadon, kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját sípjelükre, saját ütemükre.

0: Kamu reklám.
1: A Seat elhozta önnek a spanyol nyarat, hogy most az új Ibizával élvesse Strapnöá. Az akcióban részvevő valamint Seat Ibizához a gazdag alapfelszereltség mellé most elektromos napfénytetőt adunk rá. Seat Ibiza elektromos rá. Most 2.164.000 forinttól. Várjuk már a kereskedéseinkben. Seat. Mindenből a rá.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra.
0: Jó reggelt!
3: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén

0: leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe, például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre. Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
3: Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Újra előkészítettünk mindent a konyhában, beöltöztünk nem maskarába, hanem csak a fehér kötényünkbe, illetve mindenki fölvette a saját maga titulusához illő satyóját is. Móni nem vett föl, mert állítólag a konyhafőnöknek mindig jól kell öltöznie, nem baj, tehát neki nem szabad a sapkával összeborzolni nagyon szép frizuráját Nacho Móni velem szemben, mint a konyhafőnöke.
4: Komolyan, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, Szomi, te, aki mindig bókolsz nekem ebben a műsorban, Szomer Gábor László Bazul,
3: az ebben úgy át.
4: Egyébként legszívesebben hájjal kenegetni, ugye engem aztán berakna a sütőbe 220 fokon, majd másfél órára, de ez most az a műsor, amelyben nem sütünk élő embert, ellentétben nagyon hasznos tippeket adunk az olyan embereknek, mint például Szomi, aki esténként nem mindig szeret főzni, ellentétben szereti a hasát és szeret jókat enni. Na ez a műsor ma kifejezetten az olyan embereknek szól, akik este gyorsan és jót szeretnének főzni.
3: Mert hát ugye napközben sokat dolgozunk, és hát este valószínűleg már eléggé fáradtak vagyunk ahhoz, hogy órákon át pepecseljünk a konyhában. Ilyenkor eléggé nagy nyug lehet a család megszokott kérdése, hogy na, mit teszünk ma vacsira?
4: Igen, és ilyenkor általában a gyerekek nem hajlandóak segíteni a pucolásban, a keverésben, a kavarásban, mindig mindenki láb alatt van. Szomi, ismerős a szituáció?
3: Igen, egyébként én sem vagyok hajlandó segíteni ilyenkor, tehát én elvárom, hogy még hogyha egy vajas kenyeret is, de azért hozzám vágjanak, illetve kiszolgáljanak vele.
4: Hát ismerős, a meleg szendvics, a szalámi, zsömle, paradicsommal, uborkával, a virsli, vagy a tojás rántotta mindig jól hárítja el ezeket, ugye, ezeket a pillanatokat, de hosszabb távon végtelenül unalmassá teheti a család hétköznapi vacsoráit, tudatalattink szervezőkészségét előhívva, nem csak családunkat, de magunkat is meglephetjük néhány káprázatos, gyorsan és könnyen elkészíthető fogással, a szendvicsek helyett meleg és ízletes ételt biztosítva szeretteink számára. A vacsora könnyű eszköz arra, hogy a különböző incsiklandó ízek mögé bújva megszínesítsük a hétköznapokat. Ehhez 30 perc is elengedő, úgyhogy ma minden egyes receptünk erejéig 30 percre bárki híres lehet.
3: Egyébként ez a vizs, ez tényleg nem butaság, én azt szoktam csinálni, hogyha tényleg valami nagyon-nagyon nagy éjség fenyeget, fogom a vizslit, bevágom a mikróba, tehát nem melegítek én vizet meg, mit tudom én, bevágom a mikróba, 4 perc után kicsit később belevágok, sajtot rá, még egy fél percre a mikróba, és kész a sajtos vizsli. Pont. Nem jó?
4: Teljesen jó, bár mi itt azért magas konyhát folytatunk, kedves Szomi, igen, de a mikrós megoldás is kezdő szakácsoknak nagyon jó megoldás.
3: Nem üvegtigris büfé módjára fogunk itt főzni, hanem ezért jó kis gurmé konyhában. Na, lehet ám menedzselni az időt is time management gyors vacsorához. Először is ki kéne hozzányitni a hűtőszekrényünket. Nézzük át a tartalmát mindenképp, dobjuk ki belőle a lejárt szavatosságú, vagy gyanúsan barnás, kékes, furcsa szagú, foltos termékeket, és hát vizualizáljuk magunk előtt a megmaradt állományt, gondolkodjunk haspók módjára, milyen ételekre vágyunk, miket szeretünk enni, van-e valamilyen új recept, amiket kipróbálnánk, és ezekhez most mi található éppen a hűtőszekrényben, általában biztos, hogy nem lesz az, amire mi vágynánk, például, hogyha én fagyit akarok enni este, biztos, hogy nem lesz fagyi a hűtőbe.
4: Ezért kell az, hogy tervezzük meg a heti étrendet, kedves Szomi. Erre a legalkalmasabb időpont az előző hétvége, amikor rád zúdul a sok-sok szabadidő. Írj össze több ételt egy listára, majd kezd el kihúzni azokat, amelyek bonyolultak, vagy elkészítésük hosszabb időt igényelne, mint fél óra. Ezeket megfőzheted hétvégén is. Érdemes a hűtő és a mélyhűtő jelenlegi állományából kiindulva gyűjtögetni a recepteket, így később nem kell mázsás szatyrokat hazacipelni. Setliz. Mint ahogyan a regényírók többsége is teszi, használj jegyzeteket, írd ki a recepteket egy papírra, érdemes mindegyiket külön, vagy post-itre, és tűzd ki a konyha szekrény ajtajára. Így amikor kell, ott lesz szem előtt, és amikor már nem kell, akkor nyugodtan leveheted.
3: Alapanyag beszerző körútunkon egyébként sokan bevásárló listát szoktak írni, én is így vagyok ezzel, mert én tudja, hogy elfelejtem, hogy mit akarok venni, szóval érdemes, csak hát azt mire fölírtuk, azt a papírt meg ne hagyjuk otthon bevásárlás előtt. Az összegyűjtött receptekből írjunk egy közös bevásárló listát, érdemes az ételeket csoportokba osztani, nem pedig ömlesztve felsorolni, legyen külön rubrika a tejtermékeknek, a húskészítményeknek, a zöldségeknek, és hát így sorban, így nem kell háromszor visszabattyognunk a henteshez, hogy jaj, még egy kis kolbászt, vagy egy kis felsőcombot, na meg hát egy kis májat is szeretnék. Menjünk vásárolni mindenképpen, másképpen nem nagyon lesz otthon semmiféle kajánk. Legyen az úti célunk a piac, vagy egy nagyobb bevásárló központ, és még a hétvégén vásároljuk meg az összes hozzávalót a következő hét vacsoráihoz. Így több időt spórolhatunk meg magunknak azzal, hogy a munka után elkerüljük a zsúfolt közérteket és a sorbanállást, bár mondjuk a kenyér meg hasonló társait nem nagyon érdemes megvenni előre, mert hát igencsak kőkeményre tudnak szikkadni egy hét elteltével.
4: Miután így összeszerveztük az életünket a hétvégi esti vacsorákhoz, én most büszkén mutatom a mai menünket, sütünk egy nagyon jó csirkelepényt, mégpedig gombával.
3: Aztán terítéken lesz húsgolyók, méghozzá kapros szószban fogjuk ezt elkészíteni.
4: Lesz itt sajtkrémes tészta pármai sonkával, füstölt lazaccal.
3: És hogyha még nem lenne elég, akkor csirke mellett készítünk citrusmártásban.
4: Hamarosan jövünk, mindenki húzza fel kötényét, no meg hát bizony az inge ujját, hiszen itt a konyhafőnök ajánlatában belecsapunk a lecsóba.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Én azt javaslom, hogy az, aki eddig gombákat vadászott az erdőben, az bizony üljön neki a rádiónak, és hallgassa végig azt, hogyan kell nem is gyilkos galócából, de mondjuk bolond gombából jó csirkelepényt készíteni.
2: Mondjuk azért ne vegyék szó szerint Móni tanácsát, hogy üljünk neki a rádiónak, üljünk közelebb hozzá, ne üljünk rá, nem biztos, hogy kibírná ezt a megrázkódtatást már, mint teherügyileg. Na, gombás csirkelepény elkészítése állítólag nem tart több ideig, mint 30 perc, hogyha mindent az előírások szerint készítünk. Mégpedig rendelkezünk ehhez egy fej vöröshagymával, három fej csiperkegombával, egy kisebb darab csirkemellfilével, egy citromlevével, kell még 450 g mélyhűtött leveles tészta, három evőkanál tejföl, illetve egy citromleve, ha pedig ez megvan, akkor minden bizonnyal elkezdhetjük készíteni a gombás csirkelepényt.
1: No hát, Szomi kedvenc eszköze ugye a konyhában a mikró, erre most szükségünk lesz, hiszen a mélyhűtött leveles tésztát abban olvasztjuk fel. A csirkét felvágjuk kockákra, a gombát pedig felszeleteljük, miután meghámoztuk. Egy serpenyőbe kevés olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, ennek általában isteni illata van, adjuk hozzá a csirkemell darabkákat és süssük fehéredésig. Keverjük bele a gombaszeleteket is, és locsoljuk meg a citrom levével, az illatorgiát pedig hagyjuk kibontakozni.
2: Mindezek után pedig fűszerezzük sóval, borssal és egy kevés majorannával. Ezek után gyújtsuk be a sütőt, hogy fel tudjon melegedni. Nyújtsuk ki közben a leveles tésztát, ugye amit felolvasztottunk a mikróban, és egy kisebb jénai tál belsejét béleljük ki vele úgy, hogy maradjon még annyi tészta, amennyi a forma befedéséhez is szükséges. Amikor kibéleltük a tálat, akkor öntsük rá a csirkés gombás ragút, a tészta szélét kenjük meg egy kevés tejföllel, és tegyük rá a tészta másik felét is, bezárva ezzel a formát.
1: A maradék tejfölt kenjük a tészta tetejére, és a lepény közepét szúrjuk át egy késsel, hogy a sütés során keletkező gőz távozhasson belőle. Ezt aztán a sütőben 20 perc alatt aranybarnára sütjük, és higgy el mindenki, a család abszolút favoritja lesz a konyha tündére.
2: Elgondolkodva egyébként tényleg egy nagyon hasznos dolog a mikrohullámú sütő. Nem tudom, ki találta ezt fel, illetve fejlesztette ki, de hát igen nagy szolgálatot tesz ez azért az emberiségnek, tehát kávémelegítésre mindenképpen jó reggel, csak ezt ne hagyjuk úgy, mert rettentő módon ki tud futni a kávé. Mire jó még? Főzésre, az ilyen grilles mikrók sütésre, tényleg minden jó a mikró, majdnem mindenre. Tehát azért étkezésre nem alkalmas, ezt ne felejtsük el. Húsgolyók kaporszószban, amik viszont annál inkább étkezésre hivatottak, illetve fogyasztásra.
1: És ami kell hozzájuk, 400 g darált sertés vagy marhahús, de az ínyencek össze is keverhetik 200-200 g-jával. Egy fej vörös hagyma, egy tojás sárgája, két csokor kapor, négy evőkanál tejföl vagy krémföl, 250 g metilt tészta, és hát az elhagyhatatlan só, bors. Szomi, lássunk hozzá!
2: Szóval húsgolyó kapor szószban hogyan is kellene nekiindulni? Egy nagyobb lábosban tegyünk fel vizet forralni a tésztának. A hagymát közben aprítsuk fel, és keverjük össze a darált hússal, közben töröljük meg a könnyeket a szemünkről, dobjuk hozzá még a tojásságát, valamint egy csokor felaprított kaprot, tehát mintha körülbelül fasírtot készítenénk, hasonló eljárásokat kell alkalmazni. Nedves kézzel formázzunk belőle dió nagyságú gombócokat, ha pedig még tartalmasabb gombócot akarnak, akkor bele lehet dolgozni még egy kis vízbe áztatott kenyeret is, tartalmasabb lesz tőle. Közben elkezdett forni a vízünk, úgyhogy dobjuk bele a tésztát is.
1: Egy serpenyőben melegítsünk fel két evőkanál napraforgó olajat, és süssük át rajta a húsgolyókat, mindegyik oldalukon arany-barnára pirítva, ez körülbelül negyed órás művelet. Majd, amikor a húsgolyók átsültek, szórjuk mellé a másik csokor kaprot, felaprítva, és adjuk hozzá a tejfölt, majd melegítsük át a mártást a hússal együtt, és a kifőtt tésztával tálaljuk. Ne felejtsünk el a tészta vizébe egy kevés olajat rakni, utána a tésztát pedig hát mindenki ízlése szerint valami extrával feldobhatja, de vannak olyanok is, akik csak magában natúran szokták tálalni köretként.
2: Úgyhogy már is mi ezekhez jó étvágyat kívánunk, no de hát ne tessék aggódni, van még esti gyorsan elkészíthető vacsi, illetve kaja ötletünk is még, méghozzá sajtkrémes tészta pármai sonkával és lazaccal, egy igazi kis ínyenség, mégis 20-25 perc alatt összedobható, na meg hát még csirke mellett is készítünk majd hamarosan citrusmártásban, úgyhogy már is megyünk a boltba, bevásárló listát elraktam, minden szépen csoportosítva van rajta, úgyhogy nem kell kétszer elmenni a fűszereshez, mondjuk szépen mindent sorjában össze fogunk vásárolni.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Kérdezlek, Móni, visszaértünk a boltból, a hiper-szuper gigamarketből, megvettünk mindent?
9: Megvettünk mindent, én pipáltam a mi listánkon.
8: Akkor én jó bevásárló listát készítettem.
9: Szomi, ezentúl csak te írod a bevásárló listát.
8: Na nézzük, milyen a folytatásban. Étek ügyileg sajtkrémes tésztát készítünk pármai sonkával és lazaccal. Bonyolultan hangzik, de mégse tessék aggódni, hiszen hogyha a munka után dögfáradtan hazaesünk, de még van körülbelül olyan 20-25 percnyi adrenalin tartalékunk, mindenképpen készíthetünk egy ilyen finom ételt.
9: Na, és ami kell hozzá. Szomi hosszasan elidőzött a krémsajtok közt, majd a medve pártiból vett 100 g-ot, sőt, füstöltet vett belőle.
8: De nem brummog azért, tehát annyira azért még nem medvés.
9: De majdnem medve, hívjuk őt Macinak. Volt 150 ml főzőtejszín is, amit Szomi elkülönített a habtejszíntől, azt más esetekre tartogatja. Van 50 g vékonyra szeletelt pármai sonkánk, hát megmondom őszintén, a húsosztálya majdnem elaléltünk a kellemesebbnél kellemesebb illatoktól. 70 g vékonyra szeletelt füstölt lazacunk is van, van 250 g tésztánk, lehet masni metélt vagy csigatészta is, én a magam részéről azt javaslom, Szomi, hogy csigával bolondítsuk meg, illetve sót és köriport is vettünk.
8: Ha nagyon bosszantóak akarunk lenni a vacsora vendégénkkel, vagy éppen saját családunkkal, ezt az ételt készítsük el betűtésztából. Garantált lesz a siker. Na nézzük, hogyan is kellene neki. Először is megint feltesszük a vizet melegedni a tésztának. Közben a sonka szeleteket egy kis kanálnyi olajon megpirítjuk, vagy megpörcösítjük, majd pedig vegyük ki a serpenyőből, és tegyük félre őket. Öntsünk ugyanebbe a serpenyőbe főzőtejszínt, melegítsük át, melegítsük oda, csak melegítsük át, és adjuk hozzá a már nem brummogó krémsajtot, fűszerezzük sóval, illetve körivel.
9: Főzzük mindaddig, amíg besűrűsödik, majd tegyük félre. Na most, ha valakinek túlságosan sűrű lenne, hát van egy bizonyos anyag, ami mindig minden ételben jó, ez nem más, mint a víz, nyugodtan rakjuk bele, nem fogja elrontani. Közben a tésztát dobjuk be a lobogó forró vízbe, és főzzük puhára, az se baj, hogyha ragad, ez a tészta ragadhat. Öntsük le a tésztáról a vizet, a tésztát pedig adjuk a sajtos tejszínes szószhoz, dobjuk rá a füstölt lazac darabkákat, majd forgassuk át, tálaláskor helyezzük rá a pirított sonkát, és szerintem mindenkinek összefutott a nyál a szájában.
8: Nekem mindenképpen, úgyhogy lehet, hogy én ezt gyorsan el is készítem, de csak azután, hogy még elkápráztatjuk a mi drága hallgatóinkat, az én, hát szerintem kedvencemmel, csirkemel, citrus mártásban, imádom az ilyen citromos kajákat egyébként, úgyhogy remélem ezt így külön elkészíted nekem csak az én számomra, mert olyan jó bevásárlólistát készítettem.
9: Abszolút, úgyhogy rögtön neki is hálok az egy nagyobb csirkemell filének, ez körülbelül olyan 400-500 g, sőt, van egy narancs kifacsart leve is előttem, egy citrom kifacsart leve, narancs citrom 1-1, két kis kanál szójaszósz, két gereszt fokhagyma, egy kis kanál méz és két evőkanál szezámmag az, amivel itt csirkemelt fogok neked varázsolni citrusos hangulatban.
8: Fantasztikus, keretként pedig egy kis rizst is főzzünk ki, tök mindegy, hogy tasakos vagy sima rizs, mind a kettő megfelel, a tasakos gyorsabban kész van, meg nincs vele annyi vesződtség. Egyébként, hogyha már így van ilyen gyors kajákat készítünk. Először is a rizst 2-3-szoros mennyiségű sós vízben tegyük fel főni, úgy 5-8 percig főzzük a lobogó forró vízben, majd pedig fedjük le, és csökkentsük alatta a hőfokot. Ez ugye a normál rizsre vonatkozik, a tasakos csak valami műanyag vagy fakanárral agasszuk fel a lábasba, dobjuk bele, aztán várjuk meg, megfő, öntsük ki. Ide is érdemes egy kis olajat önteni, én azt mondom, hogy ne tapadjon annyira össze. Közben, amíg fő a rizsünk, a csirkemeleket vágjuk föl csíkokra, és locsoljuk meg egy evőkanál olívaolajjal és a citrom kifacsart levével, fűszerezzük még egy csipetnyi sóval, illetve borssal.
9: Majd egy tálkában keverjük össze a narancslevét a szójaszósszal, a préselt fokhagymával és a mézzel senki ne ijedjen meg, ez nagyon jó lesz a végén, bármennyire is távolinak tűnnek egymástól ezek az összetevők. Nagyjából most jön el az idő, amikor a rizs alatt a hőfokot le kell csökkenteni és a fedőt rátenni. Egy serpenyőben kevés olajon pirítsuk meg a csirkét, ez olyan 5-7 perc, nagyon profiknak még ennél is kevesebb, majd öntsük fel a narancsos szósszal és szórjuk meg szezámmaggal, forgassuk át és 2-3 perc alatt melegítsük össze a szószt a csirkével.
8: És hát már is lehet tálalni a megfőtt rizsünkkel, incsiklandó lehet így a megerőltető napi munka után. Hát még hogyha egy kis édességgel is kedveskedünk az éppen megfáradt urunknak, vagy a munkától teljesen elalélt barátnőnknek, hát kérem szépen, mivel másra is lehetne levenni őt a lábáról, akár mint egy csoki tortával, ami ráadásul nem egy szimpla csoki torta, mert hogy ennek három színe is van.
9: Bizony, úgyhogy Gombóc Artur itt már leült mellénk a sarokba, megnyalta mind a 10 ujját, és a háromszínű csoki torta előkészületeihez mi ismételten csak elindulunk bevásárló körútra, hogy a legkiválóbb alapanyagokat főzhessük föl, illetve süthessük ki itt a konyhafőnök ajánlatában.
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Természetesen Gombóc Artúr sem hiányozhat egyik konyhafőnök ajánlatából sem, és hát néha kicsit bonyolult recepteket hoz, hát ma nagyon sok ideje volt szerintem Gombóc Artúrunknak, éppen ezért hozott egy kicsit időt igénylő receptet, mármint az elkészítése tart azért a megszokottnál egy kicsit több ideig, kicsit bonyolult is, úgyhogy tessék azért figyelni, de hát szerintem, hogyha mindenképp el akarják kápráztatni tényleg a munkában elfáradt párjukat, érdemes egy kicsit időt fordítani a három színű csoki tortára. Egy olyan 16 szeretes tortához mindenképpen szükségünk van egy olyan 26-30 cm átmérőjű torta formához, tudják, az a kis csatos, amiben nem ragad bele a sütés után. Kevés zsiradékkel még sütőpapír is szükségeltetik. És hát miért is három színű ez a csoki torta? Egyrésztről azért, mert az egyik színet a trüffel krém adja, amihez kell 30 dek a tejcsoki, 30 dek a habtejszín, 50 g lágy vaj vagy margarin, illetve két evőkanál konyak ízlés szerint a tésztába is, meg hát, hogyha nagyon fáradtak vagyunk, akkor magunknak is.
2: Ezen kívül jön a második szín, ami nem más, mint a világos krém. Itt 150 g fehér csokoládét fogunk használni, illetve 150 g habtejszínt. Na látod, Szomi, ezért volt jó, hogy a habtejszínt külön megvetted. 50 g lágyvaj vagy margarin kell ebbe a bizonyos világos krémbe, amelynek még egyszer mondom, az alapja a fehér csoki.
1: Ide már nem kell konyak, szóval ide ne öntsünk meg magunkba se, most már elég volt az az előbbi két kort. És hát jön a harmadik összetevő, a kevert tészta, méghozzá 100 g lágyvaj vagy margarin, 100 g cukor, egy tasak vaníliás cukor, két közepes méretű tojás, 75 g búzaliszt, egy csapott teáskanálnyi sütőpor, két evőkanál szigorúan nem cukrozott kakaópor, tudják, az a cicás, az nagyon finom, illetve 50 g reszelt csokoládé, ezen kívül még a díszítéshez szükségünk van 50 g fehér csokoládéra, illetve egy teáskanál étolajra.
2: Azzal nem díszítünk, hanem majd a torta formát fogjuk bizony kiolajozni. Az előkészítésnél pedig a krémeket, hát megvalljuk őszintén, ez legalább két napos meló, előző nap elkészítjük, nagymamánktól megtanulhattuk,
1: vagy
2: hogy a jó...
1: fölkelünk.
2: Így van, hogy a jó torta készítésnek egyetlen titka van, az idő és a türelem, ez rögtön kettő volt, de hát ők szoros barátságban vannak, úgyhogy most egy kalap alá vettük őket. Na nézzük, Szomi!
1: Kezdjük a trüffel krémmel, a csokit kis darabokra tördeljük, magunknak is lophatunk egy picit egyébként belőle, nem fog hiányozni annyira. A tejszínt felfűzzük, levesszük a tűzről, és a csokit pedig hozzáadjuk. Addig keverjük, amíg a csoki fel nem olvad, utána elkeverjük benne a vajat is, majd pedig ízlés szerint a konyakot hozzáadjuk, természetesen azért ne öntsük bele az egész szöveget, nem lerészegíteni akarjuk a párunkat, hanem csak édességgel meglepni. A csoki krémet egy tálba tesszük, és éjszakára a hűtőszekrénybe rakjuk, őrszemeket, kamerákat ráállítva, hogy senki meg ne dézsmálja. Másnapig.
2: Jön a világos krém. A fehér csokit szintén kis darabokra tördeljük, ugye a fehér csokinek egy nagy előnye van a kamaszlányok, a kamaszfiúk számára, nem szoktak általában tőle ugye pattanásaik megjelenni, ez egy nagyon jótékony tulajdonsága a szintetikusan előállított fehér csokinak. A tejszínt felfőzzük, levesszük a tűzről, és a csokoládét elkeverjük benne. Addig keverjük, míg fel nem olvad, majd hozzáadjuk a margarint, a krémet egy tálba tesszük, és éjszakára ezt is a már féltve őrzött trüffel krém mellé a hűtőszekrénybe állítjuk.
1: És akkor még mindenképpen szükségünk van a kevert tésztára is, ehhez a csatos tortaforma alját kivajazzuk, sütőpapírral befedjük, biztos, ami biztos ne tapadjon oda, a sütőt pedig előmelegítjük. A margarint konyhai robotgéppel habosra keverjük, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, és azzal is jól elkeverjük. A tojásokat egyenként körülbelül fél percenként hozzáadjuk. A lisztet a sütőporral és a kakaóval összekeverjük, és pici adagokban közepes fokozaton keverve az egész ilyen vajas, cukros, tojásos masszához adjuk, végül pedig a reszelt csokoládét is beletesszük, a tésztát pedig a formában elsimítjuk, a tortaformát a sütő középső rácsára helyezzük, és megsütjük a tésztát.
2: Aztán nézzük, hogy hogy néz ki ez a dolog. Alsó és felső sütésen körülbelül olyan 180 fok előmelegítve. Ha légkeveréses a sütő, mert most egyébként meg fogjuk ismertetni a háziasszonyokat a sütőjükkel, ne neves Szomi, mi tudjuk, hogy van olyan híresség ebben a magyar világban, aki 6 éve sütőt birtokol, mégsem tudja, hogy hogy működik. Na most az alsó és a felső sütés az ugye a sütőbeállítás, amikor ugye két vonalka, két párhuzamos vonalka van megjelölve. Itt 180 fokon fogjuk a tésztát sütni. Ha légkeveréses, ott általában még egy propeller van, az 160 fok. Ha ugye normál gáz, akkor a harmadik fokozatát fogjuk használni a sütőnek, és hát itt körülbelül 20 percet fog igényelni az, hogy ez a tészta rendesen megsüljön, és utána jó alapja legyen a csoki tortának.
1: Érdemes előszednünk egy hústűt, mert hogyha beleszúrjuk a tésztába, és hogyha már nem tapad rá semmi, akkor kivehetjük. Természetesen, hogyha már nagyon-nagyon barna, illetve fekete színt vett föl a tészta, akkor lehet aggódni, mert valószínű, hogy odaégett.
2: Az ciki, tehát az nem jól megsült, az ciki. Nézzük tovább. A megsült tésztáról lecsatoljuk a sütőforma szélét, ekkor ugye a majom vízbe ugrik. Egy sütőrácsra borítjuk és lehúzzuk a sütőpapírt a tészta aljára. A tésztát hűlni hagyjuk, tehát nem rögtön rakjuk bele a krémet, mert utána összerogy, meg mindenféle málik, szóval nem. A tésztalapot egy torta tartóra helyezzük és körbevesszük a megtisztított sütőforma szélével, vagy egy torta gyűrűvel, úgyhogy itt eljegyzés és házasság is lehet a sütés végére.
1: Ezért milyen szavakat kitalálnak már, torta tartó.
2: Ugye milyen jó? Szerintem egy logopédus álma.
1: Teljes mértékben. Van még egyébként töltelékünk is, ne feledkezzünk meg róla. A lehűtött világos krémet, tehát a nem konyakos krémet a robotgéppel a legalacsonyabb fokozaton még egyszer felverjük, és megtöltünk vele egy nyomózsákot, egy körülbelül 12 millis átmérőjű nyomóvíggel. A tészta alapra három kört nyomunk, körülbelül másfél centi távolságra egymástól. A kihűlt trüffelkrémet, tudják a konyakosat, pedig ugyancsak hasonló szisztéma alapján felverjük, egy másik nyomózsák segítségével pedig a felét az üresen hagyott helyekre töltjük, a maradék trüffelkrémet pedig egy habkártyával a tetején elsémítjük, úgy, hogy a fehér gyűrűket befedje, a tortát pedig minimum 3 óra hosszára betesszük a hűtőbe. Hogyha ez megvolt, akkor levesszük a tortaformát, a díszítéshez a fehér csokit kicsit darabokra vágjuk, és az olajjal vízfürdő felett gyenge tűznél felolvasztjuk, a csokoládét egy kis fagyasztó zacskóba töltjük, jól lezárjuk, az egyik sarkát levágjuk, és a csokit a süteményre csepegtetjük, a tortát pedig tálalásig ismét hideg helyre tesszük.
2: Úgyhogy mindenféleképpen érdemes időt szentelni ennek a bizonyos süteménynek, már csak azért is, hiszen egy jó desszerthez mi más dukálhat jobban, mint egy jó bor. Szomi most lemegy a pincébe, és ismételten csak kis előadás formájában megismertet minket azzal, ami ugye nem azonos a belga dalában megénekelt pancsolt borral, úgyhogy borban az igazság.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: na. Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Elgondolkodva egyébként most így hirtelen a belga bor himnuszán, nem feltétlen butaság egyébként, amit ott a belga fiúi elrepelgetnek, dalogatnak, no de hát, ami biztos, hogy ma is borban van az igazságunk, méghozzá Mecsek aljai borokban van a mai napon az igazság. Önálló borvidékként egyébként a Mecsek alja 20. század második felében került elkülönítésre. Ezen a vidéken ősidők óta termesztenek egyébként bort, a klíma és a talaj is kedvező szőlőnek, így ez bőség meghálálja a befektetett munkát. A pécsi pezsgő gyártáshoz szükséges alapból is egyébként innen származik. A kelta és az itáliai termesztés hagyományai fedezhetők fel. Korábban a kadarka volt az egyeduralkodó itt Mecsek alján, míg mára a tüzes, fűszeres, fehér borok a mértékadóak. A vidék különlegessége a pécsi cifandli, a Mecsek hegység és a Tolna baranyai dombság széltől védett napsütő déli oldalain és a Mohácsig terjedő enyhen dombok déli oldalain leltek otthonra a szőlő ültetvények, a permi vörös homokkő máladékán és löszön képződött, nagyobb részben kevés meszet tartalmazó agyagbemosódásos barna erdőtalajukat találhatunk, illetve a márga és a mészkő felszínén is különféle nagyon jó talajokat, ami kedveznek a szőlőfajtáknak. Az itt található szubmediterrán éghajlat csak a Villányi hegységéhez hasonlítható. Egyik legmelegebb, leghosszabb fenyészidejű borvidékünk egyébként a Mecsek aljai. A forró nyarat enyhe tél követi, ritka fagyokkal, nagyon kedvezve a gazdáknak. A déli lejtők széltől védettek, a csapadék viszont kevés, vízszegény területről van szó. A Mecsek aljai borvidék egyébként hagyományosan fehér bortermű vidék, ajánlott fajták a fehér bort adó szőlők esetén Pécsen a Chardonnay, a Cifandi, az olasz Riesling, versenyt környékén pedig a Cifandi helyett a rajnai Riesling az ajánlott. A melegnek és a csapadéknak köszönhetően a Mecsek aljai borok testesek, magas cukor és alkoholtartalommal bírnak, a magas cukortartalmat egyébként lágy savak egészítik ki, és gyakorian gazdag fűszeresség is.
3: Nagyon szépen köszönjük, én azt javaslom, hogy miután ennyi információt magunkba szívtunk, próbáljuk ezt vegyíteni, illetve gyomrunkban felszívni mondjuk valami jó étellel. Szóval miután ennyire gusztustalanul előadtuk azt, hogy érdemes enni a bor mellé, én azt javaslom, hogy helyettünk beszéljenek az ételek.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Gonosz vagy?
2: Nem vagyok. Darth Vader a gonosz, én nem.
1: Ezt még megbeszéljük egy másik műsorban, hogy a gonoszságnak mi a fokmérője. Én úgy gondolom, hogy ma ismételten csak jól kifőztük magunkat, 30 perces ételeket készítettünk
2: Milyen
1: a családnak.
2: Milyen belefőztük magunkat az étkekbe, hogyha már ezt mondod, hogy kifőztük magunkat, mint a tésztát szokták kifőzni.
1: Én most úgy értettem, hogy jó munka után jár a jó étek, tehát
2: igen,
1: jó sokat
2: igen, én kérem szépen
1: főztük.
2: A fél három színű csoki tortát, azt úgy bemajszolom. Egy jó kis mecsekaljai borral, jó?
1: Én mindenféleképpen támogatom ezt a dolgot, nem tudom szomjén, mert megvallom őszintén, hogy a trüffelkrémben jelentékeny mennyiségű konyakot sikerült beleöntened.
2: Nem baj. Igazából ugye van az örök mondás, hogy sörre bor bármikor borra sör meggyütör. Igazából a sör tudtommal nem konyak, úgyhogy lehet párosítani a bort a konyakkal. Meg hát a konyak valamilyen szinten egyébként bor, csak egy kicsit több cukrot meg több alkohol tartalmaz.
1: Istenem, Szami, komolyan ezt a logikát én magam is megirigyellek néha, ezért, kedves hallgatóink, mi azt tudjuk önöknek tanácsolni, hogy éljenek és étkezzenek jól, mi is így szoktunk általában tenni, jövő héten új fent jövünk, mosogatunk, takarítunk, bevásárlólistát írunk, és csak azért, hogy önökkel is megoszthassuk legjobb és legújabb recepteinket, Szommer Gábor László Vazult biztosan itt fog sündörögni.
2: Na meg hát, aki nagyon fogja ajánlgatni remek étkeit, az nem más, mint a konyha főnöke, Nacsa Mún is itt lesz a következő héten, reméljük, hogy önök is, addig pedig főzzenek sokat, ha pedig nem sikerül, ne keseredjenek el, próbálkozzanak minél többször, és hallgassák jövő héten is a konyha főnök ajánlatát. További szép napot mindenkinek, viszonthallásra!
1: Viszonthallásra!
3: A konyha főnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Veszélybe került a hazai dínyetermelés, könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzésének segítségével nyomon követhetik a várható pollenterhelést és felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfű Pollenriasztási Rendszerben érhetők el, idén az előrejelzés már Ausztriát is tartalmazza. Senki se sétálgasson az Apadó Duna szabaddá vált medrében. A fővárosi vízművek a rekordalacsony vízállás miatt közleményt adott ki a Duna szabaddá vált meder szakaszairól. A szolgáltató szerint ezek a területek ivóvízbázis védelmi övezetek, ahova a belépést jogszabály tiltja. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a szabaddá vált folyómedret ne tekintsék szabadidős célpontnak. Megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. A Fidesz szavazók fele nem hisz Orbán Viktornak egy felmérés szerint. Az European piackutató a HVG-nek készített reprezentatív kutatást, amelyben egyebek mellett arról kérdezték az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. A felmérés szerint még áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak 30%-a tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán Viktor. Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz szavazóknak is kevesebb, mint fele bízik abban, hogy igaza lesz az előző miniszterelnöknek. Augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát Budapesten a nagy érdeklődés miatt. A kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, a vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Billéstedt haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
5: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Klik TV tulajdonosa és főszerkesztője.
6: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon, közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Click TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
6: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Click TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert a Click TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük, a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezeres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat. És hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL, TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV, ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
5: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
6: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Click TV-nek 30 nap alatt 12 millió videó letöltése van, videó megtekintése, tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre. A Click TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek. 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
5: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
6: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Click TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelyiséget, vagyis hogy egy olyan irodahelyiséget, ahol egyben nyitottam, nyittattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
5: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz mondani esetleg, ami összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességében mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe motorászni.
6: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Klik TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. Ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánu András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
5: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
6: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
5: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen. Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen. Egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos.
6: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, Mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat, kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon, vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést, hogy az adott csatorna frissült. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a YouTube algoritmus pontosan ismeri a mi célközönségünket, és az előbb említett módon oda teszi nekik ajánlóba a mi videónkat. Na most, többen vannak fent a célközönségünkből a YouTube-on az adott pillanatban, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tömegből tudja kiválasztani, vagy megmérni az adott videónak a sikerességét. Viszont van egy fontos dolog. A YouTube saját AI-ja szerint, vagy rendszere szerint, információk szerint, mert ugye ebből nem létezik tankönyv, tehát itt az ember a morzsákat maga kaparja ki folyamatosan. Az a hivatalos álláspont, hogy egy YouTube videónak a sikerességét önmagában nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is miért fontos a csomagolás, ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. A Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4%-ot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10%-ig, mondjuk úgy, hogy 9-10%-ig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10% fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23%-os arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek, a YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Click TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondja, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 vagy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a nézőközönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
5: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, hogy egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
6: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Click TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. a magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Click TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is, szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az előtte való nap, az előző nap mennyit tudtunk termelni. Tehát látok összesítést is, látom azt, hogy bevétel szempontjából hogy teljesített a Click TV, és bizony-bizony valamikor nagyon feszülten kell figyelnünk arra, hogy kimaxoljuk a YouTube rendszerében lévő lehetőségeket, mert adott esetben sokkal jobban kell küzdenünk a nézőknek a kegyeiért. Vannak olyan pillanatok, amikor eltalálunk egy-egy olyan anyagot, egy-egy címet, hogy tényleg szinte hátradőlhetünk, mert úgy dolgozunk tehát mi a Click TV-nél képzeletben, mint egy Forma 1-es verseny. Ugyanis mi történik a Formula 1-es versenyekben? Valamilyen időjárási körülmények figyelembe véve, valamilyen az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen 30 perces beszélgetést. Legyártunk 45-50 darab interjút, és azon múlik, hogy hány darab anyagot jelenítünk meg a csatornánk, teszünk közzé a csatornánkon egy nap, hogy az óránkénti nézettség éppen milyen. Ezért hasonlítottam az óránkénti nézettség miatt, hasonlítottam mi a mi küzdelmünket egy Forma 1-es versenyhez. Tehát nem az történik, hogy előre eldöntjük az, hogy hány anyag megy ki aznap, és hogy mely anyagok. Be van tárazva a rendszerbe legalább most is szerintem 15 interjú, és nagyon sokszor megbeszéljük a kollégákkal, hogy még nem engedünk ki anyagot. Van olyan, hogy egy adott pillanatban nem tudjuk eltalálni a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. Van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licit, tehát mennyit kínál a YouTube, és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
5: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie, ilyen célkitűzés nálatok van, nem tudom én, a ma esti adást, minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
6: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az, ugye az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.
4: Hobbi Rádió.

0: Miért fontosak mégis akkor a sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót, de igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
1: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
0: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között, egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik a hosszú monológom kapcsán még nem aludtak el, hogy bevágunk, készítettem MP4-es, tehát mind kis videóformátumú pár másodperces inzerteket, amiket bevágunk mi mesterségesen ezekbe az anyagokba. Például az van ráírva, hogy folytatjuk, vagy támogasd a Klik TV-t, és egy esztétikus, szép 2-3 másodperces ilyen kis szünetet mesterségesen a vágók, akik az interjúkat vágják, helyeznek el ezekbe az interjúkba. Az algoritmus ezt teljesen megengedi, tehát itt, amikor feltöltöttük az admin rendszerébe a YouTube-nak a videót, már eleve be van építve az első 10 percbe 2 ilyen inzert, és a YouTube a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Klik TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet? Vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtak pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni.
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az a YouTube, az elindított élők, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrészről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális TV nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni. Tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbálkozunk. Ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk. És képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát az a kérdés megint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az, az élő műsor egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol, és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyőre. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén, egy este, 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben. Azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebben az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, 5, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak. És igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk már a 3 darab, tehát kiküldtünk több olyan videót is, ahol elhasználtuk az értesítéseket, akkor hogyha mi este elindítunk egy élőt, akkor a YouTube már nem küld arról értesítést a nézőknek, tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Szóval nem fehér vagy fekete ez az egész, hanem ez mindezt figyelembe kell venni, és ami talán mindenképpen említésre méltó, hogy nincs egy adott recept a YouTube-nál, mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz, vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cél, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így, hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. Viszont, hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és ez a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ba ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként 3 helyen ajánl a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk, viszont azt is méri, és ez a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a videó adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint, és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat, se ajánlókat sem, vagy később sem, mikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikkváltozatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, és ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Klik TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a riport alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Klik TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen

0: csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Click TV Plus csatornán megjeleníteni, aminek több cél, amivel így több célt, vagy több legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúkat oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Click TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Click TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napirend előtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, hogy mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány az felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Click TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobbi rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobbi rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
6: Változik a családtámogatások utalási rendje nyáron. Lebontják az illegális tégeket a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje nyáron. A júliusra járó családi pótlék Gyes és Gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészség.

0: Egészségügyi és gyógyszerészeti központ szerint a tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlag fűvirágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon 6 év alatt az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Tavaly év végén 42 000-nél is kevesebb vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019-es több mint 51 000 egységhez viszonyítva. A járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Indul az illegális tégek és tóparti ingatlanok bontása a Balatonnál, írja a Hír Balaton. A Keszthelyőből indulva több tóparti önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott közösségi stégek kijelölésére. Ábrahámhegyen például a 2,2 kilométeres partszakaszon található 105 illegális bejáróból a hatóság mindössze 10-12 közösségi stég kialakítását engedélyezi, a többit pedig meg kell szüntetni. Az akció ráadásul nem csak a stégeket érintheti, több településen engedély nélküli tóparti ingatlanok és horgásztanyák bontása is napirendre kerülhet. Továbbra is érvényes a harmadfokú hőségriasztás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja. A napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni. Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfán oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék, na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas, Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőbség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva, kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, a fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oldal gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oldalt menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy új. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, see, I see the painting, who I see, nigga. Új. Ó, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James, meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed, és elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja! nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De ez se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjá, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Vigyeld meg, van még három! És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Remek közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezemben volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld színt vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy futsatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam ezt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátra ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Schmuck Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszáll nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázon, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, pss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici k***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordul. Na, ő megpróbálta... rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöketnek szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököd, de ti nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az emberek, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolón, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk, szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna fel, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is, úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... De én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erőse borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt keresettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 1-e, szombat. A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart az átépítés a Fehér úton, ezért a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé lezárták a két belső sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Élesarok felé a Gyakorló utca után. Ma délután 3 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Ma és holnap napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Ma délután N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, nem táncolj mi!
1: Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Komu reklám?
1: Kedvenc spánielem régebben csak konyhai maradékot fogyasztott, de miután egyszer egy csontcilánka torkán akadt, elhatároztam, hogy kipróbálom az új morzsi kutya eledelt. Azóta minden megváltozott. Nem csak a csontozata lett erősebb és a szőre fényesebb, a hangja is csodálatossá vált. Hallgassák csak! Nézd le rá, ó
2: Istenem! Morzsi kutya eledel. A legnevesebb spánielek is ezt fogyasztják.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu
0: A rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: Piroska ment az erdőben, és egyszer csak felkiáltott.
3: Cecá!
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Korlátozzák a nagy fogyasztókat, home office-t rendelnek el az államigazgatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Energiaválság, új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagy fogyasztóktól, a vállalások teljesülését pedig folyamatosan ellenőrzik, jelentette be a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter azt mondta, az önkéntes korlátozás további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendő. Ezért a rendelet alapján a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelezheti a fogyasztás csökkentése a nagyfogyasztókat, és ideiglenesen le is kapcsolhatják a hálózatról a meghatározott szereplőket. A lakosság a korlátozási lánc legvégén van a miniszterelnök szerint. A paksi atomerőművet már a hétvégén leállíthatják. Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását, erről is beszélt a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter szerint ezzel a lépéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel. Emellett a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolja. A vízügyi szerveket felkérték, hogy ahol indokolt, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, emellett locsolási tilalmat rendeltek el a sportpályákra, és a medencéket sem szabad feltölteni. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre. Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma augusztus 1-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 36 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a 2026 szaki napon Boglárka nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon a forint születésnapja, anyateljes táplálás világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek, egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 1-én a Boglárka nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Boglár szóból ered a név, mely egyfajta fémveretes, égköves, gyöngyös ékszer és egy virág neve is. A magyar eredetű név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkozó személyiség kialakulását támogatja. Élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van. Ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Becézése Bogi, Bogika, Bogácska, Bogica, jeles viselői a névnek Csősz Boglárka színésznő, Farkas Boglárka műsorvezető és Varga Boglárka színésznő, valamint ön, kedves Boglárka. Ezen a napon köszöntjük még Alfonsz, Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, Gusztáv, Kleopátra, Kála, Kökény, Magnólia, Mahália, Majoranna, Makabeusz, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, Nimród, Nádja, Orhidea, Pető, Peónia, Pálma, Pénelopé, Péter, Remény, Reményke, Tulipán, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 1-e az anyatej világnapja. 1990. augusztus 1-én 32 kormány és 10 ENSZ szervezet tanácskozást tartott Innocentben a szoptatás támogatásáról és népszerűsítéséről. Ebben az Innocenti nyilatkozatban került megfogalmazásra a világnap gondolata is.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi történt ezen a napon a történelem során. 1292-vel kezdünk, augusztus 1-e, a svájci államszövetség nemzeti ünnepe. 1291. augusztusában a mai Svájc területén lévő három őskanton esküvel erősítette meg szövetségét a leigázásukra törekvő Habsburgok ellen. Kötelezték magukat a béke megőrzésére és választott bíróságokat állítottak a peres ügyek lebonyolítására. Folytassuk a 18. századdal. 1774. augusztus 1-én Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. Ugorjunk csak nem 100 évet a 19. századba. 1885. augusztus 1-én született Hevesi György József, Nobel-díjas kémikus. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 1-én született Gáspár Margit író, műfordító. Ugorjunk 1945. augusztus 1-ére, ekkor meghalt Csortos Gyula színész. Leghíresebb alakításait a Hippolyta lakály és a Meseautó című darabokban adta. Egy évet lépünk előre, 1946. augusztus 1-én kibocsátották a forintot. Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot. Ugorjunk 1981-re, augusztus 1-én először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. És végül, de nem utolsó sorban, 1992. augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét, ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelenlévő fertőzésekkel szemben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 1-e, szombat. Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 1-től a 12. versig. Amikor Herodes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Herodesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Emlékedés. Egy megrendítő történettel találkozunk a mai evangéliumban, Keresztelő János vértanúságával. A halála nem harctéren történt, hanem egy szenvedélyből, bosszúból és gyávaságból szőtt udvari intrika tragikus végkifejlete. Heródes félt Jánostól, ugyanakkor tisztelte is őt, és bűntudata volt miatta. De amikor Heródiás bosszúja, a leány csábereje és saját hatalmi gyengesége összeadódott, a próféta feje egy tálon végezte. A történet mély kérdéseket vet fel számunkra. Miért engedi Isten az igaz ember szenvedését a haláltól? Hol van az igazság, ha a hazugság, a bosszú és a félelem győznek? Keresztelő János alakja arra emlékeztet, hogy az igazságért való kiállásnak ára van. Ő nem volt hajlandó hallgatni, amikor törvénytelen kapcsolatot látott. Nem a békesség kedvéért, nem a túlélés érdekében, hanem Isten igazságának képviseletében szólt, és ezért az életével fizetett. Jézus később János szerepéről beszél. Ő volt az előfutár, aki a messiás közelgő jövetelét hirdette, ugyanakkor példát adott, hogyan kell kiállni az igazságért. Sokan ma is Keresztelő János sorsában látják saját helyzetüket, amikor az igazságtalansággal szemben felemelik a szavukat, gyakran megaláztatás, elszigeteltség, sőt üldözés lehet a részük. Az ő számukra Keresztelő János nem csak figyelmeztetés, hanem vigasztalás is. Isten látja áldozatukat. Uram Jézus Krisztus, te magad is vállaltad a proféták sorsát, és megtapasztaltad a világ visszautasítását. Köszönjük Keresztelő János tanúságtételét, aki nem félt szólni az igazság mellett, és aki hű maradt küldetéséhez. Segíts, hogy mi se hallgassunk, amikor szólni kell, ne hátráljunk meg, ha áldozatot kíván a hit, és ne engedjük, hogy a félelem elnémítson minket. Adj nekünk bátorságot, tisztánlátást és hűséget. Őrizd meg szívünket az igazságban, és vezess az életre, ahol a szenvedésnek már nem lesz hatalma, és te leszel minden mindenben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Zombi rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Zombi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallotta.
2: Hobby Rádió. Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy Magellán nem hajózta körül a világot, mivel az út közben a Fülöp-szigeteken meghalt. A helyettese Juan Sebastián de Cano volt az, akinek vezetésével befejezték az utat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk műsorunkat. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1404. Szegeden 10 évi fegyverszünet köttetik a törökkel a következő feltételek mellett. A szerződők egymás vagyonába nem ütnek. A foglyokat mindkét fél feltételek nélkül szabadon bocsátja, de Cselebiért, a nagyvezír öccséért váltság fizettetik. 1946. A kormány kibocsátja az értékálló pénzt, a forintot. Egy forint 400 ezer kvadrillió pengővel, másként 200 millió adópengővel legyen értékű. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A kormány szerint kritikus az energiahelyzet, ezért új korlátozási rendet vezetnek be, és takarékosságot kérnek. Ugyanakkor a Duna rekord alacsony vízszintje miatt újabb turbina generátort állítottak le, napokon belül a teljes leállás is bekövetkezhet. Mindeközben az európai folyók rekorda alacsony vízszintje egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár Európában, és egyesek szerint olyan gazdasági törés előtt állunk, amit már régen nem láttunk. Ezzel párhuzamosan a Samsung is lépett a vízválság miatt, és drasztikusan visszafogja a fogyasztást a Gödi gyárban a víz és áramellátási nehézségek miatt. Eközben a forint gyengült a főbb devizákkal szemben, és a hőhullám a forintnak is megártott, össze is rogyott. Ezek az események együttesen arra utalnak, hogy a gazdasági helyzet egyre nehezebbé válik, és a következmények súlyosak lehetnek. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Beszámoltunk róla, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszékéből kátyú repítette ki, és 3 hónapja gipszben van, ám az önkormányzat azóta sem ad érdemi választ arra, ki a felelős a veszélyes úthibáért. Olvasható portálunkon, hogy a VGK Lámpás klubja virtuális lángosévésre hívja az érdeklődőket augusztus elején, ahol a résztvevők a lángos történetével ismerkedhetnek meg. Kiemeltük, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület programjaira már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. Emellett beszámoltunk arról is, hogy a mesterséges intelligencia a látássérültek támogatásában is fontos szerepet játszhat, és a Tengshuan számos látássérült tagja megtanulta a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát. További érdekes híreink között szerepel a reptéri látogatás lehetősége a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, amelyre előzetes bejelentkezés szükséges. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 13 órától Back in Time című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Baluval együtt tekintünk vissza a zenei múltba. Ezt követi 15 órakor Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című műsorunk, amelyben Csák Attila zenei válogatását hallgathatják meg. 17 órától az UK Fever Showban a legfrissebb listavezető dalokat hallhatják az Egyesült Királyságból. 18 órakor az esti hírértékelő műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap legfontosabb híreit, a nap idézetét, névnap köszöntőt, évfordulós naptárat és sporteseményeket fogjuk áttekinteni. Ezt követi 19 órakor egy műsor, amelyben verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességeit.
1: Hobby Rádió.

Folytatjuk műsorunkat. Szombat délelőtt vagyunk, és jelenleg 36 fok van, ami igazán kellemes időt jelent. A napsütéses órák száma ma 12, és a legmagasabb hőmérséklet eléri a 40 fokot, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 27 fok lesz, a szélsebessége jelenleg 9 km/h, és a nap folyamán a széllökések maximuma 29 km/h lesz. Az UV-index 7, tehát fontos, hogy vigyünk magunkkal napkrémet, ha kimegyünk a szabadba. A holnapi nap hasonlóan szép időt ígér, bár a napsütéses órák száma 7-re csökken. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok lesz, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 28 fok. A széllökések maximuma 63 km/h lesz, ami kissé erősebb, mint ma. Az eső esélye 7%, de az UV-index továbbra is 7 marad. A harmadik napon, vasárnap, a napsütéses órák száma 13-ra nő, és a legmagasabb hőmérséklet ismét 38 fok lesz. Az éjszakai minimum hőmérséklet 27 fok lesz, és a széllökések maximuma 33 km/h lesz. Az eső esélye 4%, és az UV-index 6 lesz, ami egy kicsit alacsonyabb, mint az előző napokon. Összességében a következő 3 napban szép napsütéses időre számíthatunk, bár a szél sebessége kissé erősebb lesz a holnapi napon. Ez volt a Déli Hír összefoglaló műsorunk, 13 órakor a Back in Time című műsorunkkal folytatjuk Balúval. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, home office-t rendelnek el az államigazgatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Energiaválság, új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesülését pedig folyamatosan ellenőrzik, jelentette be a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter azt mondta, az önkéntes korlátozás további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendő. Ezért a rendelet alapján a Mavir előzetes figyelmeztetés és után kötelezheti a fogyasztás csökkentése a nagyfogyasztókat, és ideiglenesen le is kapcsolhatják a hálózatról a meghatározott szereplőket. A lakosság a korlátozási lánc legvégén van a miniszterelnök szerint. A paksi atomerőművet már a hétvégén leállíthatják. Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását, erről is beszélt a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter szerint ezzel a lépéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel. Emellett a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolja. A vízügyi szerveket felkérték, hogy ahol indokolt, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, emellett locsolási tilalmat rendeltek el a sportpályákra, és a medencéket sem szabad feltölteni. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még

0: tucatnyi előadó augusztus első hetében a Földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omuda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
9: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
12: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Lesz hozzá később.

0: Köszönjük szépen!
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Jó napot kívánok.
2: Jó.
1: Mi a vezeték neve?
2: Kábel.
1: Mi a kereszt neve?
2: Felsület.
1: Neme?
2: De igen.
1: Mondja magának, mi a baja?
2: Gondolom egy város, nem?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
6: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottad.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfűpollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor, zivatar nem kizárt. Máshol többnyire

0: Őt száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: hobbyradio.hu.
7: A rádiót.
9: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
9: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a Duplájó mikrofonjánál most is Csák Attila, és az elkövetkezendő két órában ismét párokba állítjuk a dalokat, először egy eredeti vagy egy régebbi verziója, majd azt követően pedig egy újraértelmezett formája. Az elmúlt percekben a 80-as évek végének egyik nagy nemzetközi popslágere szólt itt a Duplájóban, ő volt Belinda Carlisle és Olivia Lighton. A dalt 1989-ben adták ki a Runaway Horses című album felvezető kislemezeként. A szerzőpáros Rick Nowels és Alan Shipley volt a felvétel, külön érdekessége pedig, hogy a gitárszóló George Harrison a Beatles egykori tagja játszotta fel. A dal komoly nemzetközi siker lett, az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistáján a 4. helyig, az amerikai Billboard 600 listán pedig a 11. helyig jutott. Az előadó neve már jóval a szóló karrierje előtt ismert volt, hiszen a The Go-Go's énekesnőjeként lett híres. Ez az együttes az egyik legfontosabb amerikai női zenekar lett a 80-as évek elején, Belinda Carlisle pedig később önálló előadóként is nagy sikereket ért el. A szakmai összefoglalók szerint a Go-Go's után néhány évvel tudatosan építette fel új önálló zenei világát, amelyben a kezdeti keményebb stílus után egy jóval dallamosabb rádióbarát hangzás került előtérbe. Ez a dal alapvetően egy kapcsolatban megjelenő bizonytalanságról, ragaszkodásról és reményről szól. A dal képe nagyon erős és könnyen érthető. A felkapcsolva hagyott fény annak a jelképe, hogy valaki várja a másikat, nyitva hagyja a visszatérés lehetőségét. Ez inkább személyes érzelmi tartalmú sláger, ami egy könnyen megjegyezhető refrénnel mondja el a várakozás és a kitartás érzését. Nem véletlen, hogy a korszak rádiói nagyon hamar felkapták, hiszen egyszerre volt elegáns, fülbemászó és nemzetközileg is jól működő popdal. Ennek a sikeres nemzetközi slágernek később magyar nyelvű változata is született, Gyújts a szívemben fény címmel Dancs Anna Mária előadásában. Ő 1981. március 11-én született Sepsiszentgyörgyön, erdélyi magyar családban. Már fiatalon a zene felé fordult, később a Kolozsvári Zeneakadémián szerzett opera énekesi diplomát, majd a könnyűzene és a zenés színház világába is ismert előadó lett. A 2000-es évektől egyre többet szerepelt Erdélyben és Magyarországon, 2010-től pedig a Budapesti Operett Színház meghatározó művésze lett. Fontos szerepet játszott többek között a Rebecca, a Csárdás királynő, a La Mancha lovagja, a Jekyll és Hyde és a Carmen előadásában, 2024-ben pedig Honti Hanna díjat is kapott a Carmen cím szerepéért. A magyar változat címe már önmagában is mutatja, hogy itt nem egy egyszerű szó szerinti fordításról van szó, hanem inkább egy magyar nyelvre igazított, újrafogalmazott változatról. Az eredeti dal központi képe a világító lámpa volt, a magyar cím viszont már egy sokkal közvetlenebb, bensőségesebb képet választ, fénygyújtani a szívbe. Ha két változatot egymás mellé tesszük, jól hallható, hogy Belinda Carlisle felvétele a nemzetközi 80-as évek nagy csillogó pop hangzását képviseli, míg Dancs Anna Mária előadásában ugyanaz a dal közelebb jön a magyar fülhöz és a hazai érzelmi hangzásmódhoz. Az eredeti inkább világslágerként működött, a feldolgozás pedig személyesebb, közvetlenebb irányba viszi el ugyanazt az alapötletet. Most pedig jöjjön ennek a jól ismert nemzetközi slágernek a magyar hangulatú továbbgondolása, szól már is Dancs Anna Mária felvétele a Gyújts a szívemben fény, már is itt a Duplájó.

Az elmúlt percekben az 50-es évek egyik nagy rock and roll alapdala szólt itt a duplájóban, ez volt Carl Perkins és a Blues Features. Ő amerikai énekes, gitáros és dalszerző volt, a korai rock and roll egyik fontos alakja. Az igazi áttörés számára éppen ez a dal hozta meg 1956-ba, amelyet egy valós élmény ihletett. Azt látta, hogy valaki nagyon vigyáz az új cipőjére, és ebből született meg a dal központi képe. A szám akkora siker lett, hogy a pop, a country és az R&B lista élmezőnyébe is bekerült, ami akkoriban ritka eredménynek számított. A Blue Sweet Shoes egy nagyon egyszerű történetet mesél el, éppen ettől lett ennyire erős. A szöveg lényege, hogy szinte bármit lehet tenni, csak a kék felúl cipőre ne lépjen rá senki. Első hangzásra ez játékos ötletnek tűnik, de valójában sokat elmond az akkori fiatal nemzedékről is. A megjelenés, az öltözködés és az önálló stílus egyre fontosabb lett, és a dal ezt a szemléletet vitte be a könnyű zenébe. A dalországos sikere után Carl Perkins pályája végleg összeforrt ezzel a felvétellel, amelyet ma is a rock and roll egyik legismertebb korai klasszikusaként tartanak számon. A pályájához még az is hozzátartozik, hogy a Sun kiadónál dolgozott, ugyanabba a közegbe, ahol Elvis Presley és Johnny Cash is elindult. A Britannica összefoglalója szerint Perkins a country, a blues és a korai rock and roll határán mozgott, és a Blue Sweet Shoes lett az a dal, amely messze a legnagyobb hatást gyakorolta a későbbi zenészekre is. Nem véletlen, hogy ezt a számot később nagyon sokan feldolgozták, mert egyszerre volt egyszerű, lendületes és azonnal felismerhető. És itt jönnek képbe a másik előadó, Cliff Richards és a Shadows. Cliff Richard 1940-ben született az indiai Lucknow városában, eredeti neve Harry Roger Webb volt. A brit könnyűzene egyik legnagyobb alakja lett, és a korai időszakban ő volt az egyik első olyan sztár, aki az Egyesült Királyságban igazán népszerűvé tette a rock and roll hangzást. Az Official Charts adatai szerint pályája rendkívüli hosszúságú és sikerű lett. 14 listavezető dala volt az Egyesült Királyságban, és ő az egyetlen énekes, akinek 5 egymást követő évtizedben is volt első helyezett kislemeze. Az ő Blue Sweet Shoes felvétele már egy későbbi brit környezetben megszületett változat. A dal az 1959-es Cliff Sings albumon jelent meg, vagyis itt nem egy újonnan írt slágerről, hanem egy tudatosan elővett nagy amerikai rock and roll klasszikus újraértelmezéséről van szó. Ez azért érdekes, mert jól mutatja, hogyan jutott át ez a zenei világ Amerikából Nagy-Britanniába. Cliff Richard és a Shadows sokat tettek azért, hogy a rock and roll ott is saját arcot kapjon. Az előadás feszesebb, rendezettebb, kissé simább, mint Carl Perkins eredetie, de a dal lendületét megtartja. Ha egymás mellé tesszük a két változatot, jól hallani a különbséget. Carl Perkins felvétele nyersebb, ösztönösebb, benne van az újdonság ereje, hiszen ez még a műfaj korai időszaka. Cliff Richard és a Shadows változata viszont már azt mutatja meg, hogyan lett ebből a hangzásból nemzetközi divat, és hogyan formálta át a britpop zene a maga képére az amerikai alapokat. Most pedig jöjjön ugyanennek az örök klasszikusnak egy brit előadásban megszólaló változata, szól már is itt nálunk Cliff Richards és a Shadows közös felvétel, ez a Blue Sweet Shoes a duplájóban.

0: csak a szalámi és a sajt lehet duplán jó, hanem a sláger is.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény ember teremtettél, te aztán tudod, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Akkor a kunst lenne, ha ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg, az Isten is megáll.

ha egyszer megtollasodom. Látom már tollal, tüllel pici feleségem, ó, az a moszkvai sík.

0: nekem egy kis pénz itt lenne.
1: Az elmúlt percekben egy világszerte ismert musical betét magyar változata szólt itt a duplájúban Hofi Géza előadásában, ez volt a Ha én gazdag lennék. A dal eredetileg a Hegedűs a háztetőn című musicalből ismert, amelyet 1964-ben mutattak be, és azóta is a világ egyik legtöbbet játszott zenés darabja lett. A történet középpontjában egy egyszerű ember áll, aki eljátszik a gondolattal, milyen lenne az élete, ha hirtelen gazdaggá válna. A dal ettől lett ennyire szerethető, hétköznapi vágyakat, álmokat fogalmaz meg, könnyed, mégis nagyon találó formában. A most hallott változat előadója Hofi Géza eredeti nevén Hoffmann Géza 1936. július 2-án született Budapesten, Kőbányán. Fiatalon nem vették fel a filmművészeti, de ezért porcelánfestőként dolgozott, miközben elvégezte Rózsahegyi Kálmán színi iskoláját. 1960-ban a Debreceni Csokonai Színházban kezdte pályáját, de hamar kiderült, hogy az ő igazi területe a humor és az önálló előadás. Az országos ismertséget 1967-ben egy szilveszteri rádiós szereplés hozta meg számára, ettől kezdve a magyar szórakoztató műfaj egyik meghatározó alakja lett. A Mikroszkóp színpad és később a Madácskamara színházba is hatalmas sikereket aratott, közben lemezeket készített és rendszeresen szerepelt televíziókban is. Munkáját több rangos díjjal ismerték el, többek között Jászai Mari díjjal, Karinti gyűrűvel, majd Kossuth díjjal is. 2002. április 10-én hunyt el, de a mai napig a magyar humor egyik legmeghatározóbb alakjaként tartják számon. Hofi Géza előadásában a Ha én gazdag lennék nem egyszerű musical részletként hangzik el. A dal megőrzi az eredeti történet alapját, vagyis az álmodozást egy jobb életről, de közben Hofi saját előadói stílusa is erősen benne van. A hangsúlyok, a megszólalás módja és az apró előadói gesztusok miatt a dal közelebb került a magyar közönséghez, és egy kicsit játékosabb, közvetlenebb formát kapott. A mondani való ugyanaz maradt, mit kezdene az ember, ha hirtelen jött gazdagsággal, hogyan változna meg az élete, és mi maradna ugyanúgy. Évtizedekkel később ezt a jól ismert dalt vette elő a Budapest Bár, amely 2007-ben alakult Farkas Róbert vezetésével. A zenekar különlegessége, hogy régi magyar dalokat, kuplékat és filmslágereket dolgoz fel, és ezeket mai hangzásba viszi színpadra. A csapat alapját kiváló hangszeres zenészek adják, akikhez az évek során több ismert énekes is csatlakozott. Koncertjeik és lemezeik egyik fő erőssége, hogy a régi dalokat nem egyszerűen eljátsszák, hanem új hangulatot adnak nekik, miközben az eredeti értékeket is megőrzik. A Budapest Bár mára állandó szerepje lett a hazai koncertéletnek, és több sikeres albumot is kiadott. Ebben a feldolgozásban, amelyet Kollár Klemens László ad elő, a dal hangulata ismét átalakul. A történet és az alapgondolat változatlan marad, de az előadás modernebb, lazább, kicsit mesélősebb jellegű lesz. Míg Hofi Géza verziójában egy karakteres színpadi előadó személyisége dominál, addig a Budapest Bár feldolgozása inkább egy közösségi koncerthelyzetre hangolt változat. Ugyanaz a történet, de más megszólalás, más hangulat. Ha egymás mellé tesszük a két változatot, jól látszik, hogyan él tovább egy ismert dal különböző korszakokban. Hofi Géza előadásában egy erős egyéniség formája adalta maga képére, a Budapest Bár pedig egy mai zenekari hangzással viszi tovább ugyanazt a történetet. És talán pont ez mutatja meg a legjobban, hogy egy jó dal az időtől függetlenül is működik, csak mindig egy kicsikét másképpen szólal meg. És most jöjjön ennek a klasszikus dalnak egy modernebb hangulatú, újra gondolt változata, szól már is itt nálunk a Budapest Bár, és ez már itt újra, Ha én gazdag lennék, a duplájóban.

elmúlt percekben egy 2000-es évekbeli nagy nemzetközi sláger szólt itt a duplájúban, Vance Joy és a Reptile. A dalt az ausztrál énekes dalszerző Vance Joy polgári nevén James Clow írta, és először 2013-ban jelent meg. Ez hozta meg számára az igazi áttörést, és hamar nem csak Ausztráliában, hanem világszerte is ismerté tette a nevét. A dal különlegesen nagy utat járt be, az Egyesült Királyság hivatalos listáján a legjobb 10 közé került, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a 30. helyig jutott. Ausztráliában még ennél is nagyobb hatása volt, megnyerte a Triple G évvégi közönség szavazását, és később rekordhosszúságú ideig maradt az Aria 100-os listáján. A Reptile mondani valója nem egy egyenes történet, inkább képekből, emlékekből és hangulatokból épül fel. Vance Joy egy interjúban elmondta, hogy a szöveg több sora is személyes élményből indul ki, például a félénségből vagy a gyermekkori félelemből, de a dal egészét inkább sodró, szabad asszociációs írásmóddal rakta össze, jelentsen ez bármit is. Maga a cím eredetileg egy régi emlékből maradt meg benne, de a dallam már inkább a tenger veszélyes húzó erejét idézi fel. Ettől lett az egész egyszerre könnyen dúdolható és egy kicsit titokzatos is. Nem véletlen, hogy sokan éppen ezért szerették meg, nem mindent mond ki egyértelműen, mégis erős hangulatot teremt. Vance Joy pályáján ez a dal igazi fordulópont volt. A siker után megjelent a Dream You Life Away című albuma, és nemzetközi fesztiválokon és koncerthelyszíneken is fellépett. A Riptide ráadásul az évek múlásával sem tűnt el, újra és újra visszakerült a listákra, ami ritka egy több mint 10 éves dalnál. Ez is mutatja, hogy nem egyszerűen egy múló sláger volt, hanem olyan szerzemény, amely hosszú távon is megmaradt a közönségnél. Ennek a dalnak készültek később egy új táncosabb változata is Sigala és Jacksoni közös felvételeként Ilyen Kidron közreműködésével. Sigala, vagyis Bruce Fielder angol lemezrovas és producer, aki 2015-ben robbant be, és azóta több Brit Top 10-es slágere is volt. Jacksoni berlini előadó és producer, akinek a zenéje az elektronikus klub hangzásból indul ki, és saját bemutatkozása szerint a lendületes ritmust fülbemászó dallamokkal kapcsolja össze. Ilyen Kidron pedig ausztrál énekes dalszerző, akit sokan a The Podbelly's Font embereként ismernek, és dalszerzőként is komoly sikereket ért el. Az ő feldolgozásuk már nem a bensőséges gitáros világra épít, hanem egy mai tánctérre szabott hangzásra. A dal alapja és a refrén felismerhető maradt, tehát az eredeti szerzemény maga nem vészel, de a hangszerelés jóval mozgalmasabb és közvetlenebbül a mai rádiós klubos közeghez szól. A felvétel 2025-ben jelent meg, és a brit hivatalos listára is felkerült. Ebbe a változatban nem a szemlélődő kicsit félénk hangulata legerősebb, hanem a sodrás, a lendület és az azonnali hatás. Ha egymás mellé tesszük a két felvételt, akkor jól hallható, hogyan tud ugyanaz a dal két külön korszakba mást mutatni magából. Vance Joy eredetiében a személyesebb, képekből építkező dalszerzői világ áll a középpontba, Sigaláéknál pedig ugyanebből egy mai lüktető pop felvétel lesz. Az egyik inkább befelé figyel, a másik inkább kifelé szól, és éppen ettől lesz izgalmas ez a páros a duplájóban. Ugyanaz a dallam, ugyanaz az alapötlet, mégis egészen más élményt ad. Most pedig jöjjön ennek a nagy modern slágernek a frissebb, táncosabb újragondolása, szól már is Sigala és Jacksoni közös felvétel Ilyen Kidronnal kiegészülve, ez már a Reptide itt a duplájóban.

0: elmúlt percekben egy olyan magyar dal szólt itt a duplájukban, ami az elmúlt évtizedek egyik legismertebb filmzenéje volt. Ez volt Presser Gábor Nagy Utazás című dala. A dala Sose Alul Meg című filmhez kapcsolódik, 1993-ban jelent meg, a zenéjét Dés László, a szövegét Bereményi Géza írta, és a filmben Presser Gábor előadásában hangzott el ez a változat, amely országosan igazán ismertté tette. A szám sokak számára nem egyszerűen egy betét dal, hanem egy egész életérzést sűrít magába. Az újrakezdést, az utollevést, a reményt és azt, hogy az ember akkor is tovább megy, amikor fáradt vagy bizonytalan. Presser Gábor 1948. május 27-én született Budapesten, már kisgyerekként zongorázni kezdett, később a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában tanult. A magyar könnyű zene történetében előbb az Omega, majd a Lokomotív GT meghatározó alakjaként vált megkerülhetetlen figurává, zeneszerzőként pedig számos ismert dal kötődik a nevéhez, köztük a Gyöngyhajú Lány is. A színházi munkák szintén nagyon fontosak az életművébe. 1973-ban mutatták be az első musicaljét, a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című darabot. 1978 óta pedig a Végszínház zenei vezetője. Díjai hosszú sorából elég csak néhányat kiemelni, Erkel Ferenc díjat, Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, valamint több életmű jellegű elismerést is kapott. A közönség nem csak zenészként és szerzőként ismerhette meg, hanem a televízióból is, és neve kulturális ügyekhez is gyakran kapcsolódott. Pályája azért is kivételes, mert a zenekari munka, a szóló előadás, a színház, a filmzene és a dalszerzés területén is maradandót alkotott. A Nagy Utazás az ő előadásában különösen hitelesen szól, mert nem túl díszített dal, inkább egy belső beszédhez hasonlít. Éppen az az ereje, hogy egyszerű szavakkal mond ki nagyon sokat az emberi érzésről, a változásról és a kitartásról. A film sikerével együtt ez a dal is nagyon széles közönséghez jutott el, és azóta is rendszeresen felcsendül koncerteken, rádiókban, válogatásokon. A dalnak nem csak Presserhez köthető ismert változata van, hiszen Malek Andrea is felénekelte. Ő 1978. március 13-án született Budapesten, zenész családban. Édesapja Malek Miklós zeneszerző és karmester, édesanyja Toldi Mária énekesnő és énektanár volt. A klasszikus zenei tanulmányok után a musical felé fordult, és pályája során több nagy szerepet is játszott, például az Evita, a Nyomorultak, a Sakka musical hangja, és később a Chicago előadásaiban is. Országos ismertséget a Szomszédok című sorozat is hozott számára, ahol a Böhm családhoz kapcsolódó Zsuzsa szerepét játszotta, miközben lemezeket készített, önálló estekkel lépett fel, tanított és több zenés produkcióba is szerepelt. Elismertségét jól mutatja, hogy kapott Artisius díjat, Emerton díjat, Tálai díjat, később Máté Péter díjat is. Az ő életművébe tehát a színház, az éneklés, a koncertszínpad és a tanítás egyaránt fontos helyet kap. Malek Andrea előadásában a Nagy Utazás kissé más irányt kap. Ugyanaz a dal marad ugyanazzal az alapgondolattal, de női hangon és más előadói alakkal lágyabb, személyesebb színezetet nyer. A dal a Sose Halunk Meg című filmhez kötődik, és több előadóval is rögzítették, de a széles körben ismert változat végül Presser Gábor előadásához kapcsolódik. Malek Andrea verziója ugyanakkor hivatalosan is megjelent, és jól mutatja, hogy ugyanaz a szerzemény különböző előadói megközelítésekben is működőképes, csak más hangulati árnyalatokat emel ki. Most pedig akkor jöjjön ennek az ismert magyar filmzenének egy másik, finomabb árnyalatú változata. Szól már is Malek Andrea, jó voltából a Nagy Utazás itt a duplájóban.
1: Váratnak.

Az elmúlt percekben a könnyű zene történetének egyik legismertebb zenekarától szólt egy örökzöld sláger itt a duplájóban. Ez volt a Beatles-től a Lady Madonna. A dalt főként Paul McCartney írta, de természetesen a megszokott Lennon McCartney név alatt jelent meg. A felvételt 1968. februárjában rögzítették, majd kislemezként 1968. márciusában adták ki. Nagy-Britanniában az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a negyedik helyet ért el, vagyis ez is azok közé a Beatles dalok közé tartozott, amelyek a megjelenésük idején azonnal nagy közönséghez jutottak el. Ez a dal azért is különleges darab a Beatles pályáján, mert egy kicsit visszafordult a korábbi földközelibb hangzás felé. Paul McCartney később arról beszélt, hogy egy zongorára épülő, kissé blúzos gördülő ritmusú dalt akart írni, amelynek hangulatára Flesz Domino is hatott. A dal alapötlete egy olyan képet adott, amelyen egy anya és gyermeke látható, és ebből indult el az a történet, amely végül a hétköznapok terheit viselő nő alakját állította a középpontba. A szöveg egy mindennapi élet apró gondjait villantja fel, pénz, gyerekek, házi munka, fáradtság, vagyis egy olyan asszony képe rajzolódik ki, aki csendbe viszi a vállán a család terheit. Ettől lett a dal egyszerre fülbemászó és tartalmas. A Beatlesről persze nehéz újat mondani, hiszen a 20. századi könnyűzene egyik legnagyobb hatású együttese volt. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr neve ma is alapfogalom, és dalaik pedig nemzedékeken íveltek át. A Lady Madonna ráadásul egy átmeneti időszakban jelent meg. Ez volt az utolsó Beatles kislemez Nagy-Britanniában a Parlophone kiadónál, mert utána már az Apple kiadó neve alatt jöttek az új megjelenések. Ez a dal tehát nem csak egy sláger volt, hanem egy korszakhatárt is jelzett a zenekar történetében. És akkor nézzük meg, hogyan született ez a sláger magyar nyelven is újjá. A Beethoven nevű zenekar 1992-ben alakult, és eredetileg abból az ötletből indultak ki, hogy Beatles dalokat szólaltassanak meg magyarul. A zenekar első nagy áttörését a Beatles Magyarul című lemez hozta meg számukra, amelyből nagy példányszám fogyott el Magyarországon. Később újabb lemezek is készültek, köztük a Beatles Nekünk című 1993-as album, amelyen a Lady Madonna is helyet kapott. A csapat később egyre inkább Beatles emlékzenekarként működött tovább, és külföldön is sok koncertet adtak. A Beethoven története önmagában is érdekes, mert náluk nem egyszerű alkalmi feldolgozásról volt szó, hanem tudatos váralásról. Az induló felállásban Dormai József, Horváth Ferenc és Szabó László dolgozott együtt, később a zenekar többször átalakult, majd a 2000-es évekre kialakult a ma is ismert formája. A későbbi években Európa több országába is felléptek, és a Beatles zenéjének megszólalása lett a védjegyük. Vagyis náluk a Beatles nem egyszerű ötlet volt, hanem hosszú távú zenei irány. A Lady Madonna magyar változata azért érdekes, mert az eredeti dal lüktetése, zongorás alapja és játékossága megmarad, de magyar nyelven sokkal közelebb kerül a hazai közönséghez. Ha egymás mellé tesszük a két felvételt, jól hallható a különbség. A Beatles eredetében ott van az a sajátos 60-as évekbeli lendület, amelyben a zongora viszi előre a dalt, és Paul McCartney hangja külön életet ad a történetnek, a Beethoven változata pedig azt mutatja meg, hogy ez a szerzemény magyarul is életképes, és nem csak emlékként működik, hanem hallgatható, szerethető feldolgozásként is. Az egyik világsláger, a másik pedig annak hazai továbbélése. Most pedig jön a Beatles egyik ismert slágerének magyar nyelvű változata, ez már a Beethoven és a Lady Madonna itt a duplájóban, majd ezt követően hírek, és folytatjuk a duplájó második órájával, úgyhogy maradjatok velünk továbbra is.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A politikó szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az Országos Mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentésirányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esett kocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalagtávját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes Eresem legénysége pesgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 8.

0: 60-80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
11: Jaj!
10: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

A duplájó második óráját a 80-as évek egyik legismertebb szerelmes duettjével nyitottuk, ez volt Diana Ross és Lionel Richie közös előadásában az Endless Love. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és hozom azokat a dolgokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy egy másik korszakban vagy egy másik körülmények között ismét újra gondolják. Az iménti dalt Lionel Richie írta a Végtelen Szerelem című 1981-es filmhez, és a felvétel abban az évben jelent meg kislemezen is. Óriási siker lett, az amerikai Billboard 600 lista élén 9 héten átállt, az Egyesült Királyság hivatalos listáján pedig a 7. helyig jutott. A dal nem csak a film miatt maradt emlékezetes, hanem azért is, mert két már akkor is nagy nevű előadó hangja találkozott benne, és ebből egy igazi korszakos sláger született. A dal mondani valója nagyon egyszerűen megfogható, két ember feltétlen, erős, mindenen átívelő szerelméről szól. Egy nagy érzelmi állapotot fogalmaz meg, ezért tudott ennyire sok emberhez eljutni. Az ereje a visszafogott, mégis nagyívű dallamba és abba a párbeszédszerű előadásban van, amelyben a női és a férfi hang végig egymásnak felel. Ettől lett a dal a romantikus duettek egyik legismertebb mintája. A magyar változatnál először Berecki Zoltán nevét érdemes megemlíteni, aki 1976. május 2-án született Budapesten, és a 2000-es évektől a Magyar Zenés Színház és a Könnyű Zene egyik ismert előadója lett. A Színház és Filmművészeti Egyetemen végzett, majd musical színészként, énekesként és koncertelőadóként is sikeres pályát épített fel. Díjai között szerepel az Emerton Díj, később pedig a Vele és Sinatra Dórával közös musical duett album is komoly szakmai és közönség sikert aratott, sőt, fonogramdíjat is kapott. Az ő pályájában az a figyelemre méltó, hogy a színházi világot és a könnyű zenei szerepvállalást egyaránt hitelesen tudta képviselni. Sinatra Dóra szintén 1976-ban, de december 17-én született Budapesten művész családban. A Magyar Táncművészeti Főiskolán tanult, majd színésznőként, musical énekesként és énekesnőként lett országosan ismert. Több zenés színházi szerepbe is sikerrel szerepelt, emellett önálló lemezeket is készített, és a televízióban is, többek között az Eurovíziós Dalfesztivál műsorvezetőjeként sokan megismerhették. A pályája azért is különleges, mert a zenés színpad, a koncertélet és a családi művészeti háttérnál a szorosan összekapcsolódott, így a neve hosszú ideje jelen van a magyar kulturális életben. Közös munkájuk a 2000-es évek második felébe különösen láthatóvá vált. A Musical Duet című közös albumok 2007-ben jelent meg, ezt követte a Musical Duet 2, amely 2008-ba került a boltokba. Ezek a lemezek nem csak népszerűek lettek, hanem komoly eladásokat is hoztak. A közös kiadványaik arany, illetve platina lemezes sikereket értek el, és fonogramdíjat is kaptak. A Végtelen Szerelem ezen a közös korszakon belül született meg, és jól illik ahhoz a duett műfajhoz, amelyben ők ketten akkoriban nagyon erősek voltak. A Végtelen Szerelem nem egyszerű szó szerinti átvétel, hanem magyar nyelvű átdolgozás, amely az eredeti dal alaphelyzetét, érzelmi magját megőrizte, és a 2008-as Musical Duet 2 albumon szerepelt. A dal magyar szövegén Berezki Zoltán és Szente Vajk dolgozott, miközben a zenei alap természetesen Lionel Richie szerzeménye maradt. Ha a két felvételt egymás mellé tesszük, akkor az eredetiben inkább a nagy nemzetközi filmsláger hatása érvényesül, Berezki Zoltán és Sinatra Dóra változatában viszont közelebb került a dal a magyar zenés színházi világhoz és a hazai közönséghez. Most pedig akkor jöjjön ennek a nagy romantikus világslágernek a magyar nyelvű változata. Énekel nálunk már is Berezki Zoltán és Sinatra Dóra közösen itt a duplájóban, ez pedig már a Végtelen Szerelem.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

Az elmúlt percekben a 70-es évek egyik legnagyobb diszkós popslágere szólt itt a duplájóban, ez volt a Hot Chocolate és a Sexy Thing. A dalt 1975 őszén adták ki szerzői Errol Brown és Tony Wilson voltak, és rövid idő alatt a zenekar egyik legsikeresebb felvételévé vált. Az Egyesült Királyság hivatalos listáján a második helyig, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a harmadik helyig jutott. Később még külön érdekesség lett belőle, hogy ugyanaz a dal a Brit Top 10-be a 70-es, a 80-as és a 90-es évekbe is vissza tudott kerülni, ami nagyon ritka teljesítmény. A Hot Chocolate Londonban alakult, és a 70-es, 80-as évek brit könnyű zenéjének egyik legismertebb szólpop együttese lett. A csapatot Errol Brown és Tony Wilson indította el, és a zenekarnak 1970 és 1984 között minden évben volt legalább egy listás dala az Egyesült Királyságban. Errol Brown később szólóba is folytatta, de a zenekar neve máig leginkább ehhez az örökzöld felvételhez kapcsolódik. A dal egy erős vonzalomról, csodálatról és örömről szól, vagyis arról, hogy az ember egyszer csak rádöbben, milyen különlegesnek látja a másikat. A sikeréhez sokat tett hozzá a húzós ritmus, a könnyen felismerhető refrén és Errol Brown jellegzetes hangja is. Ennek a slágernek készült el jóval később egy gyorsabb 90-es évekre szabott változata is, a Cluck Your Waltából You Sexy Thing címmel. A csapat egy beatpop dance formáció volt, amelynek az Egyesült Királyságban összesen 4 top 10-es, 13 top 40-es és 15 top 75-ös dala volt. Vagyis nem egy-egy dalos alkalmi csapatról beszélünk, hanem egy olyan együttesről, ami a 90-es évek klubos popos világában tartósan jelen tudott lenni. A mostani feldolgozások 1997-ben jelent meg, és a brit listán a 11. helyig jutott. A feldolgozás megőrzi az eredeti dal alapját, de a hangzás már teljesen más korszakot tükröz. Itt a lassabban hömpölygő, meleg szól hangzás helyett gyorsabb ütem, táncosabb lüktetés és erősebb stúdió hangzás kerül előtérbe. Ha egymás mellé tesszük a két változatot, akkor a különbség nagyon jól hallható. A Hot Chocolate eredetiében ott van a 70-es évek laza, maga biztos szólós csillogása, a Cluck verziójában pedig a 90-es évek gyorsabb, direktebb tánczenei világa. Nos hát akkor nézzük meg, hogy valójában így van-e, jöjjön ennek a nagy 70-es évekbeli slágernek a 90-es évekbeli átformált változata, szól már is a Cluck félre, You Sexy Thing, itt a duplájóban.

Az elmúlt percekben a 70-es és 80-as évek egyik legismertebb magyar együttese szólt itt a duplájóban. Ez volt az Apostoltól a Ma este felmegyek majd hozzá című daluk. Az Apostol 1970-ben alakult Budapesten. Az első tagok közül többen a zenegimnáziumban vagy a zeneakadémián tanultak, és a kezdetekben inkább a jazzrock felül indultak. Már igen korán sikert értek el. A Salgótarjáni Amatőr Könnyűzenei Fesztiválon aranydiplomát nyertek, később pedig külföldön is felléptek. Az együttes hangzása az évek során átalakult, és 1973 végétől Meződi József belépésével egyre inkább a szélesebb közönséget megszólító slágeresebb irányba fordult. A csapat történetében meghatározó név Németh Zoltán, mellette hosszú ideje fontos tag Meződi József, Pete László, Baranski László, Szaniszló Lajos és Szabó Ferenc is. A zenekar pályáját több elismerés is kíséri, megkapták a Szenes Iván életműdíjat, a Győr Ezüst emlékérmet, 2020-ban pedig a tagok Magyar Arany Érdem keresztben részesültek. A név eredetéről egy korábbi interjúban Meződi József úgy beszélt, hogy az alapítók valami újat akartak képviselni, ezért lettek ők jelképesen a zene apostolai. A Ma este felmegyek majd hozzád az 1984-es számtan albumukon jelent meg, szerzői Németh Gábor és Neményi Tamás voltak. A dal mondani valója egy újra keresett találkozásról, egy régi kapcsolat felidézéséről és a kimondatlan érzések kimondásáról szól, mindehez egy jól felismerhető, lágyan hömpölygő hangzás társul, amely miatt a zenekar szerelmesebb dalai évtizedek múlva is megmaradtak a közönség fejébe. Ennek a dalnak később a Credence is elkészítette a maga változatát, Ma este felmegyek címmel. A zenekar 2005-ben alakult, saját bemutatások szerint a Mulató zene legújabb bútor darabjaként, és már ugyanabban az évben megjelent az első albumok a Lenna Déri Bábos Hordobányon, amelynek címadó dala már korábbi adásunkban el is hangzott. A csapat azóta több lemezt is kiadott, köztük az Ott lakom én, az Elindultam az úton, az Elfújta a szél és a Mulatós parti című albumokat. Fellépéseik fő terepe a bálok, lakodalmak és szabadtéri rendezvények világa, és a kezdetektől rendszeresen szerepeltek a Nóta TV, illetve a Mai Sláger TV műsoraiban is. A róluk szóló ismertetők alapján a repertoárjukban régi magyar nóták, ismert slágerek és táncolható feldolgozások egyaránt helyet kaptak. Ez a változat 2005-ben került lemezre, vagyis rögtön az első albumokon helyet kapott. Az alapdallam és a fő gondolat megmaradt, de a hangzás már jóval közvetlenebb, mulatósabb és táncosabb. Míg az Apostolnál inkább a visszafogottabb, érzelmesebb hangütát, addig a Credence-nél a közösségi énekelhető és könnyedebb szórakoztató hangulat kerül előtérbe. Most pedig jöjjön ennek az ismert magyar slágernek a könnyedebb, mulatósabb átdolgozása, szól már is itt nálunk a Credence, és a Ma este felmegyek majd hozzá a duplájára.

Az elmúlt percekben a 80-as évek egyik kiváló bizságere szólt itt a duplájóban, ez volt a Pet Shop Boys és a Suburbia. A dalt Neil Tennant és Chris Lowe írta, az együttes 1986-os Peace című első albumán jelent meg, majd ugyanebben az évben kislemezként is kiadták. A brit hivatalos slágerlistán a 8. helyig jutott, vagyis a Pet Shop Boys korai nagy sikerei közé tartozott. A dal címéből is sejthető, hogy a külvárosi életet állítja a középpontba, de nem a békés, idilli képet festi le, hanem a feszültséget, unalmat és a lappangó nyugtalanságot mutatja meg. A szövegben olyan világ jelenik meg, ahol a hétköznapok látszólag rendezettek, közben mégis ott van a robbanás veszély a felszín alatt. A duo a West End Girls után ezzel is top 10-es helyezést ért el, és maga Neil Tennant is később úgy emlékezett vissza, hogy ennek a dalnak nagy jelentősége volt abban, hogy az együttest ne csak egyetlen nagy slágerrel azonosítsák. A dal ihletésében szerepet játszott az 1983-as Suburbia című film, de az angliai városi zavargások emléke is, ezért a szám jóval többről szól, mint egy egyszerű helyszín leírásról. A mondani való lényege, hogy a rendezetnek látszó peremkerületekben is ott lehet a bezártság, a céltalanság és az indulat. Zeneileg pedig ez a feszült téma egy nagyon fülbe mászó elektronikus popdalban szólal, meg ettől lett egyszerre gondolatébresztő és széles közönséghez szóló sláger. És az a feldolgozás, amit mindjárt hallani fogunk, már a Back to Back nevéhez kötődik, és már egy egészen más korszakból érkezik. Ez a változat egy későbbi klubokra szabott dance feldolgozás, amely több mix formájában is megjelent. A produkció mögött Brad Glober és Greg Davis neve szerepel, és a felvétel kifejezetten a táncenei közeghez igazítja az eredeti dalt. Ebben a verzióban az eredeti hangulat jelentősen átalakul. A hangsúly már nem a szöveg finom részletein van, hanem a ritmuson és az azonnali hatáson. A tempó gyorsabb, a hangzás direktebb, és a dal inkább a klubok világában működik jól. A refrén ugyanakkor felismerhető marad, így az eredeti dal alapja végén megmarad. És most jön ennek a 80-as években is slágernek a klub hangzásra átformált változata, szól már is itt nálunk a Back to Back és a Suburbia,

Az elmúlt percekben a magyar rock egyik emblematikus együttese szólt itt a duplájóban, ez volt a Korál és a Maradj Velem. A Korál története a 70-es évek közepén indult, az együttes ötlete akkor született meg, amikor Kon Zsuzsa új állandó kísérő zenekart keresett magának. A kezdeti időszak után 1978. május 1-én a Budai Ifjúsági Parkban mutatkozott be az újjászervezett Korál, amelynek élén már Balázs Fecu állt, és amely később önálló zenekarként lett igazán sikeres. A kezdetben főként keményebb rockzenét játszottak, de nagyon hamar kialakult az a sajátos hangzásuk, amelyben a rockos erő és a líra együtt volt jelen. 1980-ban jelent meg az első nagy lemezük, 1980-ban pedig a Homok a szélben című dallal a Tánc és Popdal Fesztiválon harmadik helyet értek el, és közönségdíjat is kaptak. A legismertebb felállásban Balázs Fecu mellett Fischer László, Fekete Tibor és Dorosmai Péter játszott, és ebben az időszakban a Korál az ország egyik legsikeresebb zenekarává vált. 1997-ben újra összeálltak egy nagy koncertre, amely később Emerton díjat kapott az év koncertje kategóriában, majd 2018-ban búcsú koncerttel zárták le a pályát, majd Balázs Fecu 2020-as halálával egy korszak végleg lezárult. A Korál neve ma is egyet jelent a dallamos, érzelmes magyar rock zenével. A Maradj Velem a Korál egyik legismertebb felvétele, amely az 1982-ben megjelent Korál 2 nagy lemezen kapott helyet. A dal zenéjét Balázs Fecu, a szövegét Horváth Attila írta, aki a zenekar több fontos dalának is szerzője volt. A szöveg egy konkrét helyzetre épül, egy kapcsolat bizonytalan pillanatát ragadja meg, amikor a búcsú lehetősége már ott van, de még van egy esély a maradásra. A dal olyannyira megmaradt a köztudatban, hogy jóval később Papa Dimitrió Attina is újra elővette. Ő 1951. július 19-én született Budapesten, görög származású magyar színésznő, aki hosszú pályája során a színházban, a zenés színpadon és a könnyű zenei felvételek világában is jelen volt. A Színház és Filmművészeti Főiskolán végzett, játszott többek között a 25. Színházba, a Népszínházba, a Nemzeti Színházba, a Rock Színházba és a Budapest Operett Színházba is. Munkáját Jászai Mari díjjal és Emerton díjjal ismerték el, a nevéhez több ismert dalfelvétel is kapcsolódik. Az ő változatában a Maradj Velem kissé más színt kap. A dal alapgondolata természetesen ugyanaz marad, de női hangon finomabb, lágyabb és személyesebb lesz már a hangzása. Még a Korál verziójában a zenekari hangzás és a Balázs Fecu jellegzetes előadása viszi előre a dalt, addig Papa Dimitrió Attinánál inkább a szöveg belső hangulata és az érzelmi közelgés kerül előtérbe. Most pedig jöjjön ennek a jól ismert magyar dalnak egy másik előadói megközelítése, most már női hangon. Ez már itt Papa Dimitrió Attina, és a Maradj Velem újra duplá.

Zárásként már megint egy olyan dal per első felvétele csendült fel a duplájóban, ahol a hangzás és a dallam nagyon ismerős, de már nem ebben a formában. Ő volt Johnny Duncan, és az ő előadásában hangzott el először a jól ismert sláger a Hello Mary Lou. A dal Jim Pitney írta, és 1960-ban jelent meg. Ez a verzió még nem lett nagy nemzetközi sláger, de fontos szerepe volt abban, hogy a dal egyáltalán elinduljon a maga útján. Vagyis ennek a párosnak különösen érdekes a helyzete. Itt valóban az eredeti és a később sokkal ismertebbé vált változat kerül egymás mellé. Johnny Duncan amerikai country zenész volt, és 1938-ban született Texas államban. Pályájának korai szakaszában rock and roll és rockabilly felvételeket is készített, és ebben az időszakba tartozik a Hello Mary Lou rögzítése is. Később inkább a country zene felé fordult, és a 70-es években már ezen a területen ért el komolyabb sikereket. Ennél a dalnál mégis azért fontos a neve, mert ő volt az, aki elsőként lemezre énekelte ezt a szerzeményt. A dal mondani valója egy fiúról szól, aki meglát egy lányt, azonnal elbűvöli, és szinte egy pillanat alatt szerelembe esik. A szöveg nem bonyolult, inkább a hirtelen fellobbanó rajongást, a fiatalság lendületét és azt az ismerős helyzetet mutatja meg, amikor valaki egyetlen találkozásból egész történetet képzel maga elé. A dalhoz később egy szerzői vita is kapcsolódott. A Hello Mary Lou hivatalosan Jim Pitney szerzeménye, de később felmerült, hogy a dallam bizonyos részei nagyon hasonlítanak egy korábbi dalhoz. Ez a dal a Kyle Mangiaragina amerikai zenész nevéhez kötődik, aki már az 50-es években írt egy hasonló hangulatú és felépítésű számot. A hasonlóság miatt végül elismerték, hogy az ő műve is hatással lehetett a Hello Mary Lou-ra, ezért utólag őt is felvették társszerzőként. Ez nem egyedi eset volt a könnyű zenében. Előfordult, hogy egy sikeres dalról később derült ki, hogy egy korábbi szerzeménnyel rokonságot mutat, és ilyenkor a szerző jogokat is ennek megfelelően módosították. A ragyáttörést azonban már Ricky Nelson hozta meg. Ő 1961-ben vette fel a dalt, és az ő változata jelent meg a Traveling Man című nagyslágerrel közös kislemezen. Az Egyesült Államokban a Billboard listán a 9. helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig a 2. helyet ért el. Sőt, több európai országban még ennél is nagyobb sikert aratott. Ettől kezdve a dal a szélesebb közönség számára már elsősorban Ricky Nelson nevéhez kapcsolódott. Ricky Nelson nem csak énekesként, hanem filmszínészként és televíziós szereplőként is ismert volt. Már fiatalon országos ismertséget szerzett az Ozzie and Harriet című családi televíziós műsor révén, és ebből a népszerűségből tudott sikeres zenei pályát is építeni. Az 50-es évek végén és a 60-as évek elején az amerikai rock and roll egyik fontos alakja lett, és több nagy sláger is kötődött a nevéhez. A Hello Mary Lou az ő előadásában azért vált ennyire

alkotó, akinek sikerült 12 dalpát gyűjtenie, amelyekre mi eddig még egyáltalán nem gondoltunk. Hogy melyek is lehetnek ezek? Tartsatok velünk a jövő héten is, és ígérem, hogy mindenki fog derülni, addig is most azonban én gyorsan búcsúzom tőletek, megköszönve a mai kitartó figyelmet, és az elmúlt 2 órában Csák Attilát hallottátok, és most pedig jöjjön az a felvétel, amely végül világszerte ismertét tette az imént hallott dalt. Ez már a Ricky Nelson féle Hello Mary Lou, itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió.
2: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A politikó szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az országos mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentés irányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely percek

0: perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét, a mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalagtávját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pezsgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
7: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindannyiuknak. Bízom benne, hogy a következő egy órát velem töltik el itt a UK Fever Showban. Három évtized igazi legendái között. Köszöntöm Önöket, én Sommer Gábor vagyok, és már is mutatom, hogy a mai napon melyik legendás év legendás dalait fogjuk felidézni.
5: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 1996.
7: 1996-ba utazunk tehát a mai napon, és oly sok jó dal, listavezető dal született ebben az évben, hogy két adásra való zenét is fel tudtam halmozni, úgyhogy jön ma 1996 tallózásának első fele, és már is kezdünk New York leghíresebb hip-hop bandájával, akik az 1990-es évek közepén váltak igazán híressé, stílusukban keveredik a soul, a karibi hangzás, illetve a reggae. Hogyha az együttes tagjait nézzük, akkor a rapper, énekes és producer Wyclef Jean, a rapper énekes Lauryn Hill, illetve a rapper Press Michael alkotta a Fugees-t. A csapat így ebben a felállásban két albumot rögzített, a The Score 1996-ban, ami multi-platina album lett, illetve több Grammy-díjat is bezsebelt, mielőtt még 1996-ban egyébként feloszlott a csapat. Hill és Jean mindketten fantasztikus szóló karriert futottak be, együtt a csapat pedig 1996-ban két listavezető dalt is összedobott, kezdünk mindjárt a Killing Me Softly-val, utána pedig egy Enya szerzeménnyel, amiből hát jó részt loptak, több per is kerekedett ebből, a Ready or Not nem sokára ugyancsak a Fugees-tól, 1996 listavezetőjeként itt a UK Fever Showban.

0: Hobby Rádió.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: Már is folytatjuk igazi legendáink tallúzását. 1996 listavezetőiből válogatunk a mai UK Fever Show-ban. Jön az az úriember, aki 1973-ban látta meg a napvilágot, méghozzá egy angol énekes dalszerzőről, illetve manapság televízió személyiségről beszélhetünk. Zenei vonulatára pedig a pop, az R&B, illetve a reggae volt igazán jellemző. Peter Andre-ról beszélek én, a Flava című dala 1996-ban a legjobbnak bizonyult Nagy-Britanniában, akárcsak egy olyan úriemberé, aki Nyugat-Németországban, Hannoverben látta meg a napvilágot 1972-ben, ő pedig nem más, mint Mark Morrison, egy brit R&B énekes, aki az 1990-es évek közepén volt igazán sikeres, multi-platinum szingelje, a Return to Mac több mint 10 európai országban volt listavezető 1996-ban, és a US Billboard charton nem kevesebb, mint 25 hetet töltött az élen. Szóval Peter Andre és a Flava, utána pedig Mark Morrison és a Return to Mac, igazi legendáink sorából itt a legendák órájában.
0: This is UK Fever Show.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: UK Fever Show. The Hour of Legends.
2: A mai UK Fever Show elején már hallhattunk egy duplázást a Fugees által, és jön egy olyan úriember, aki a Van, mint pedig szóló karrierje tekintetében a legjobbakat könyvelhette el. Természetesen ő nem más, mint a görög származású George Michael. A görög nevét én már oly sokszor elmondtam itt a UK Fever Showban. Most engedjék meg, hogy eltekintsek ettől. 1996-ban George Michael szólóban két olyan dalt is elkövetett, ami a number one pozícióba jutott az angol kislemezlisták élén. Először kezdünk az igazán gyors szerelemmel, vagyis a Fast Love-val, utána pedig már egy kicsit lassítunk a tempón, és a Jesus to a Child is lepörgetésre kerül nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
1: UK Fever Show. Zenei időutazás. A választott év

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
3: Továbbra is 1996-ban kalandozunk és pörgetjük ezen év legsikeresebb dalait az angol kislemez listák éléről. Jön egy olyan dal elsőként, ami már egy feldolgozás, annó még a Led Zeppelin alkotta meg. 1996-ban pedig a Dunblane csapata gondolta újra azt a dalt, amikor is kopogtatni kell a mennyország ajtaján. Szóval a Knockin' on Heaven's Door újragondolása 1996 egyik lista vezetőjeként. Utána pedig Nagy-Britannia legnagyobb és leghíresebb fiú csapata, természetesen a Take That, a How Deep Is Your Love nem sokára, itt a legendák órájában.
4: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: UK. UK. UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: Már is folytatódik a UK Fever Show olyan dalokkal, amelyek garantáltan lázba hoznak mindenkit, és nem sokára jön egy olyan elektronikus zenét játszó brit együttes, amelynek jelenlegi tagjai Kate Flint, Maxim Reality, illetve Liam Howlett. A 90-es évek végén bekövetkező nagy elektronikai zenei forradalom, amit a kritika később az elektronika, azon belül pedig a Big Beat műfai címkékkel jelölt meg, szóval ezen előfutárának tekinthető akár a Chemical Brothers, a Fatboy Slim, illetve a Crystal Method, illetve számos egyéb formáció mellett a The Prodigy-ről beszélek én. Több mint 16 millió lemezt adtak el világszerte, ami az elektronikus zenei műfajban igazán egyedülállónak mondható. Zenéjük számos stílus jegyeit viseli magán, a rave, a hardcore, a 90-es évek korai ipari zenéje, az alternative rock, a big beat és később az énekben a punk elemek is megjelennek. 1996-ban a Firestarter szerezte meg a brit kislemezlista élén járó aranyérmet, előtte azonban egy újabb listavezető 1996-ból Gina G és az Ooh, Just a Little Bit már is itt a UK Fever Show-ban.

0: Fever Show. Music that will throw you into a fever.
1: Hölgyek és urak, a végéhez érkeztünk a mai tallózásunknak, viszont egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben 1996 legjobbjait fogjuk tallózni, szóval jön a mai műsor folytatása. Már azonban van még két olyan dalunk, ami 1996-ban a legjobbnak bizonyult. Először is a Babylon Zoo-féle Spaceman-nel, végül pedig a Boyzone-féle Words-zel köszönöm meg az elmúlt 60 perc figyelmét, egy hét múlva pedig ígérem folytatjuk. Remélem, hogy akkor is számíthatok a figyelmükre. Mára pedig köszönöm szépen, hogy itt voltak. A UK Fever Show és Szommer Gábor búcsúzik önöktől. Legyen szép a napjuk, a viszont hallásra!
0: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.

0: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, stabil Budapest ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos elhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük két órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma augusztus 1-e, szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 39 fok van. Ma Boglárka hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon a forint születésnapja, anyateljes táplálás világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1944. Szegeden 10 évi fegyverszünet köttetik a törökkel, a következő feltételek mellett a szerződők egymás vagyonába nem ütnek. A foglyokat mindkét fél feltételek nélkül szabadon bocsátja, de Cselebiért, a nagyvezír öccséért váltság fizettetik. 1946, a kormány kibocsátja az értékálló pénzt, a forintot. Egy forint 400 ezer kvadrillió pengővel, másként 200 millió adópengővel egyenértékű. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
6: Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10

0: Csák Attilával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 1-én a Boglárka nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Boglár szóból ered a név, mely egyfajta fémveretes, égköves, gyöngyös ékszer és egy virág neve is. A magyar eredetű név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkozó személyiség kialakulását támogatja, élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van, ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Becézése Bogi, Bogika, Bogácska, Bogica, jeles viselői a névnek Csősz Boglárka színésznő, Farkas Boglárka műsorvezető és Varga Boglárka színésznő, valamint ön, kedves Boglárka. Ezen a napon köszöntjük még Alfonz, Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, Gusztáv, Kleopátra, Kála, Kökény, Magnólia, Mahália, Majoranna, Makabeusz, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, Nimród, Nádja, Orhidea, Pető, Peónia, Pálma, Pénelopé, Péter, Remény, Reményke, Tulipán, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: mai nap is különleges.
1: Augusztus 1-e az anyatej világnapja. 1990. augusztus 1-én 32 kormány és 10 ENSZ szervezet tanácskozást tartott Innocentben a szoptatás támogatásáról és népszerűsítéséről. Ebben az Innocenti nyilatkozatban került megfogalmazásra a világnap gondolata is.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Homok

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával augusztus 1-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi történt ezen a napon a történelem során. 1292-vel kezdünk, augusztus 1-e, a svájci államszövetség nemzeti ünnepe. 1291. augusztusában a mai Svájc területén lévő három őskanton esküvel erősítette meg szövetségét a leigázásukra törekvő Habsburgok ellen. Kötelezték magukat a béke megőrzésére és választott bíróságokat állítottak a peres ügyek lebonyolítására. Folytassuk a 18. századdal. 1774. augusztus 1-én Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. Ugorjunk csak nem 100 évet a 19. századba. 1885. augusztus 1-én született Hevesi György József, Nobel-díjas kémikus. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 1-én született Gáspár Margit író, műfordító. Ugorjunk 1945. augusztus 1-ére, ekkor meghalt Csortos Gyula színész. Leghíresebb alakításait a Hippolyta lakája és a Meseautó című darabokban adta. Egy évet lépünk előre, 1946. augusztus 1-én kibocsátották a forintot. Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot. Ugorjunk 1981-re, augusztus 1-én először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. És végül, de nem utolsó sorban, 1992. augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét, ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelenlévő fertőzésekkel szemben. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.

0: Rádió. 2026. augusztus 1-e, szombat. Ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 1-től a 12. versig. Amikor Herodes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Herodesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Emlékedés. Egy megrendítő történettel találkozunk a mai evangéliumban, Keresztelő János vértanúságával. A halála nem harctéren történt, hanem egy szenvedélyből, bosszúból és gyávaságból szőtt udvari intrika tragikus végkifejlete. Heródes félt Jánostól, ugyanakkor tisztelte is őt, és bűntudata volt miatta. De amikor Heródiás bosszúja, a leány csábereje és saját hatalmi gyengesége összeadódott, a próféta feje egy tálon végezte. A történet mély kérdéseket vet fel számunkra. Miért engedi Isten az igaz ember szenvedését a haláltól? Hol van az igazság, ha a hazugság, a bosszú és a félelem győznek? Keresztelő János alakja arra emlékeztet, hogy az igazságért való kiállásnak ára van. Ő nem volt hajlandó hallgatni, amikor törvénytelen kapcsolatot látott. Nem a békesség kedvéért, nem a túlélés érdekében, hanem Isten igazságának képviseletében szólt. És ezért az életével fizetett. Jézus később János szerepéről beszél. Ő volt az előfutár, aki a messiás közelgő jövetelét hirdette, ugyanakkor példát adott, hogyan kell kiállni az igazságért. Sokan ma is Keresztelő János sorsában látják saját helyzetüket, amikor az igazságtalansággal szemben felemelik a szavukat, gyakran megaláztatás, elszigeteltség, sőt üldözés lehet a részük. Az ő számukra Keresztelő János nem csak figyelmeztetés, hanem vigasztalás is. Isten látja áldozatukat. Uram Jézus Krisztus, te magad is vállaltad a proféták sorsát, és megtapasztaltad a világ visszautasítását. Köszönjük Keresztelő János tanúságtételét, aki nem félt szólni az igazság mellett, és aki hű maradt küldetéséhez. Segíts, hogy mi se hallgassunk, amikor szólni kell, ne hátráljunk meg, ha áldozatot kíván a hit, és ne engedjük, hogy a félelem elnémítson minket. Adj nekünk bátorságot, tisztánlátást és hűséget. Őrizd meg szívünket az igazságban, és vezess az életre, ahol a szenvedésnek már nem lesz hatalma, és te leszel minden mindenben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Magellán nem hajózta körül a világot, mivel az út közben a Fülöp-szigeteken meghalt? A helyettese Juan Sebastián de Cano volt az, akinek vezetésével befejezték az utat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Csüdít vagyok, szó szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Beszámoltunk róla, hogy a Rákosmenti Lámpás Klub augusztus 3-ádon lár egy klubnapot tart, ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztanak meg, valamint megemlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Emellett olvasható portálunkon, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszéke egy kátyú miatt tört össze, és az önkormányzat azóta sem adott érdemi választ a felelősség kérdésében. Kiemeltük, hogy a VGKE Lámpás Klubja virtuális lánghos evést szervez augusztus elején, ahol a résztvevők a lánghos történetével ismerkedhetnek meg. Továbbá beszámoltunk a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület programjairól, amelyekre már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. Végül kiemeltük, hogy a Táncsuan számos látássérült tagja megtanulta a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát információk keresésére, a közlekedés segítésére és a mindennapi munkájuk támogatására. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja önöket. Este 19 órától Vers, Esti Mese Kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben riportok, interjúk és tudósítások várnak önökre. 20 órakor a Konyha Főnök Ajánlata gasztronómiai magazinműsor következik, ahol a legfinomabb ételekről és receptekről lesz szó. 21 órától a Média 1 podcast műsorát hallhatják Szalai Dániel műsorvezetésével, majd este 22 órától Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című zenei műsorunkkal zárjuk a napot, amelyben Csák Attila mutatja be a legjobb zenei párosításokat. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Hazánk területén 39 fokot mutatnak a hőmérők. Vasárnapra melegszik az idő, a hőmérséklet délután eléri a 38 fokot. Az égbolt tiszta lesz, egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél kissé felfrissül, de nem lesz túl erős. Az UV-index magas, 7-es értéket mutat, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Összességében igazi nyári napnak ígérkezik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. Megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a 100 halombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágneshorgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágneshorgászat közben egy maroklőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy maroklőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekord alacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.
1: Hobby rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kedves gyerekek, ma Herman Flóra mond mesét.
1: A Lipták Gábor meséjét fogjátok hallani a Tihanyi Vízhangról. Volt egyszer egy tündöklő mosolyú király leány, aki aranyszőrű kecskéit ott legeltette a Tihanyi hegyfokán, ahol a legsejmesebb a fű. A király leány nem csak szép volt, hanem jószívű is, szelíd is, türelmes is, okos is, készséggel segített mindenkin, akin csak tudott, és örökké mosolyra állt az arca, pedig szegényke néma volt. Néma, mint a sír. Apja a király, anyja a királyné szeretett volna segíteni rajta, de nem tudott. Hiába hozatták el messze földről a leghíresebb javasasszonyokat, hiába kenték a legillatosabb kenőcsökkel, hiába próbálkoztak a legritkább gyógyhüvekkel, leányuk szavát nem bírták visszaadni. Mert a némaságon nem volt hatalma a legfélelmetesebb királynak sem. Persze ennek a királynak máskülönben sem volt különösen nagy hatalma. Azokban a régi szép időkben, melyekről a regében szó van, kevéssel is beérték a királyok. Volt valahol egy kis erdő. Ha a kis kerek erdőhöz még egy fejsze is járt, s a fejszéhez egy ember, aki forgatni tudta, akkor már azt mondta magáról, hogy ő az erdő királya, s ezt nem vonta kétségbe senki. Mindenki tudja, milyen sok kis kerek erdő van a kerek világon, tehát elképzelhető, hány királya volt az erdőknek azokban a régi szép időkben. Nem volt ez másként a Tihanyi királylánnyal sem. Volt az édesapjának egy kis falkája, 20 vagy 25 kecske. Mint hogy ezek a kecskék történetesen aranyszűrűek voltak, joggal mondhatta magát királynak a gazdájuk. Persze abban a régi mesevilágban az aranyszűrű kecske nem volt akkor a ritkaság, mint manapság. Az aranyszűrű kecske körülbelül 20 forinttal volt drágább, mint az ezüstszűrű, s ez is csak 20 forinttal került többe a közönséges gyapjúszűrű kecskénél. A Tihanyi király tehát csak afféle falusi király volt, ennél fogva a lánya is csak falusi királylányka lehetett, akinek nem volt mennyezetes ágya, sem aranykoronája, sem hercegi palástja. Csak abban különbözött a többi pásztorlánytól, hogy az ő kecskéinek aranyból volt a szűre. De már például a kutyája, mely a nyájat terelte, közönséges bozontos puli volt, fogd meg nevezetű, s az ostor, amellyel a nyájat irányította, ugyanolyan volt, mint a többi nyája juhászé. Nem volt aranyból a nyele, nem volt gyémántal kirakva a forgója, nem volt sejemszálból sodorva a csapója. Reggelente ugyanúgy pattingatott az ostorával, ugyanúgy magához füttyentette a kutyáját, és ugyanúgy kihajtotta a nyájat az akasztódombra, vagy az aranyház tövébe, vagy a belső tó partjára, mint a többi tihanyi pásztorlány. De még amazok békén legeltethették kecskéiket, ő alig, hogy kihajtotta nyáját a rétre, legtöbbször már lesett rá egy bajba jutott ember, s odajött, hogy a segítségét kérje. Hajlott aggastyánok és sudár fiatalasszonyok, fogatlan nénikék és boldogtalan szerelmesek járultak elébe, s tanácsot kértek tőle ügyes-bajos dolgaikban. Idegenek is jöttek, lábukon a hosszú vándorút porával, mert a Tihanyi királylánynak messze földre eljutott a híre. Beszélni nem tudott, mert néma volt. De a szeme nézésével, mosolyával vagy a keze mozgásával jobban ki tudta fejezni magát, mint akik beszélni tudnak, és senki nem ment el tőle elégületlen szívvel, dolga végezetlen. Csak a maga némaságán nem tudott változtatni, mert az ember mindig könnyebben segít a más baján, mint a magáén. Már álmodni sem mert róla, hogy visszakaphatná a hangját, de egyszerre felmerült a Balatonból a hullámok királya, és így szólt. Gyógyítsd meg a fiamat, és cserébe visszakapod a hangod. A királylánynak fölragyogott a szeme. Intett a királynak, hogy hozza fel a fiát, s miközben az ősz szakállók hullámkirály lement a tópartra a fiát megkeresni, megtelt a szíve várakozással és reménykedéssel. Pedig a hullámkirály sem volt igazi király. Nem volt birodalma, nem volt koronája, nem volt egyetlen alattvalója sem. Valójában csak egy hálót mondhatott a magáénak, mellyel halászni járt ki a túra. De hát a hálója megvolt minden halászbokornak, s mégsem jutott egyik halásznak sem eszébe, hogy királynak nevezze magát. A hullámkirály azonban tudott valamit, amit más senki. A hullámoknak parancsolni. Ha ő azt mondta, táncoljatok, akkor a szeliden nyugvó víztömeg mozgásnak indult. Párokra oszlott, s a párok lassan forogva tovalejtettek, átcsaptak egymáson, visszasiklottak, mintha valamilyen láthatatlan táncmester intésére keringőzni kezdett volna a Balaton. Ha azt mondta, dörögjetek, akkor fenékig felkavarodott a víz, és harsogó, tarajos hullámok rontottak neki a partnak. De ha rájuk szólt, nyugodjatok. Egyszeriben elcsendesült a tó, és olyan sima lett, hogy egy lepke száncsuhintása is barázdát húzott a tükrén. Ilyen hatalma volt a hullám királynak, s ezért reménykedett a mosolygó királyleány, hogy talán visszakapja a hangját. Meg is gyógyította a hullám király fiát, pedig abba már csak hálni járt a lélek. Se nem evett, se nem ivott, napról napra fogyott az ereje. Aznap, amikor fölvitték a néma királyleányhoz, már jártányi ereje sem volt. Két halász cipelte föl a hegyre, két réthajtott kerítőhálóba fektetve. Pedig nem volt a királyfinak semmiféle betegsége, épp volt a tüdeje és testének minden porcikája. A hullám király fiát megfoghatatlan és testetlen kóremésztette. A szomorúság. Még senki sem hallotta a nevetését, még sohasem látták mosolyogni, mert ha nyíló virágot látott, menten arra gondolt, hogy majd eltapossák, s elszomorodott. Ha egy galamb boldog burukkolását hallotta, megrémült, hogy majd elragadja és széjjel tépi a vércse, s még jobban elszomorodott. Mindenki sajnálta a szerencsétlen ifjút. Sokan megpróbálták kedvre deríteni, de csak azt érték el vele, hogy a királyfi még fáradtabban hunyta le a szemét. Végül aztán megmondta a Szikla király, aki egyébként a hullám király édes testvérbátyja volt, hogy ennek a nyavajának csak egyetlen orvossága van. A szerelem. A királyfi azonban már nem volt kíváncsi a világra. Ő már csak szenvedni szeretett, s aki nem vágyik az örömre, azelőtt zárva marad a szerelem kapuja is. Akkor is, amikor a két izmos markoló halász fölvitte a hegyre és letette a királylány lába elé, úgy feküdt ott, mint egy öreg ember, aki örök álomra hunyta a szemét. Föl se nézett volna, ha az egyik aranykecske el nem mekegi magát. De erre a hangra felkapta a fejét, s ekkor csodálatos esemény történt. Tekintete találkozott a királylány pillantásával. Most már, ha akarta volna, sem bírta volna becsukni a szemét. Varázslatos ereje van a mosolygásnak, mert abban a szempillantásban, amikor a hullám király fia meglátta a királylány tündöklő mosolyát, kigyógyult betegségéből. Életében először arca jókedvű mosolyra derült. De nem ez volt az egyetlen csodálatos esemény, amely ekkor történt. Mert alig, hogy a királyfi elmosolyodott, megjött a szava a néma királylánynak is. Hangja olyan tisztán csengett, mint az újonnan vert aranypénz. Egyél így áll kedvedre, szépséges királyfi, csiringelte a muzsikáló hang. A királyfi föltápászkodott, s azon ültében megevett 7 tojásból rántottat, 7 kappamból tyúklevest, 7 rőv diós és 7 rőv almás rétest. S mihelyt jól lakott, megkérte a királylány kezét. Egy hóka kecske volt a királylány kedvence, annak szőréből sodortak maguknak egy gyűrűt. Boldogan telt a mátkaságuk, s tán a házasságuk még boldogabb lett volna, ha a királylány szívében fészket nem rak a kevéség. Ahogy múltak a napok, egyre jobban eltelt saját hangjával, s ő, aki eddig még csak a jótetteiért is szabódott, most egyszerre félváról kezdett beszélni mindenkivel. A szegényeket, akik hozzáfordultak tanácsért vagy orvosságért, naphosszat várakoztatta, aztán meg kiüzent a fejős juhásszal. A királylánynak ma nincs kedve bajlódni veletek. Egyre ritkábban mosolygott, egyre kevesebbet hallatta tiszta csengésű hangját. Úgy érezte, hogy most, amikor már megjött a szava, ő a legtökéletesebb lény a világon. Nem pazarolta hát aranycsengésű szavait, legszívesebben pincébe zárta volna őket, mint a fukar kalmára pénzét. A végén már a vőlegényével is csak ímmel ámmal beszélt, s addig-addig takarékoskodott a mosolyával, míg egyszer csak a hullám király fia újra búna keresztette a fejét. Nem evett, nem ivott, s mint az égő gyertya olyan gyorsan fogyott. Hiába könyörgött a menyasszonyának, a királylány azt hitte, hogy ő neki hozzáillőbb kérője is akad majd, s visszaadta az aranyszőrből font gyűrűt a hullám király fiának. Ezt pedig sorvasszani kezdte a bánat. Elfelejtett mosolyogni, és nem nyitotta szóra az ajkát. Setednap estére leszaladt a csillag az égboltról. Jobb lenne el sem mondani, mi történt ezután, s milyen szörnyű sors érte a tündöklő mosolyú királylányt. A hullám király féktelen haragra gerjedt. Felkorbácsolta a Balatont, s házmagas hullámokkal ostromolta a tihanyi partot. Szólt bátyjának, a Szikla királynak. Megnyílt a föld, izzó sziklák löveltek az égre, tüzet okáttak a tihanyi hegyek, égő szurokpatakok folytak le a sejmes füvű legelőkön, s a nyáj, a híres aranynyáj, a tűzhalál helyett a vízhalált választva, belevetette magát a tóba, és örökre eltűnt az emberek szeme elől. Körmeiket, a tihanyi kecske körmöket mindmáig kivetti a víz. Nyoma veszett a tündöklő mosolyú gyöngyöző szavú királyleánynak is. Talán egy barlangba, talán egy faodvába húzódott a tűzvihar elől, s ott érte utol a hullám király Átka. Látni nem látja senki, de a hangja a tihanyi vízhangszavában máig is hallható. Aki gőgében a szép szót embertársaitól megtagadta, most válaszolni köteles mindenkinek, gazdagnak és szegénynek, szépnek és rútnak, egészségesnek és elesett nyomorultnak egyaránt. Akár kedveskednek neki, akár kaján csúfnevekkel illetik, akár szánják, akár káromolják, a vízhangnak hallgatnia soha többé nem szabad.
0: Lipták Gábor meséjét Herman Flóra mondta el. A hangfelvétel 2012-ben készült.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: lakótársaim, véreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki zugló felől egy 67-essel érkezel és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az üdőt. És téged idegen, kit bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy egy pesti resti, melyen mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed emmagad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előle. A minap is bementem, és mentem, szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokot, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vak zenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtó szerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kissé leverten tűnődtek el fél decik keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek, fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalommal. S a pult mellett dagasztottak mellett őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel-kéjjel sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S ki karjába font az álom e szeszfesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre-kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol ekkor csokrait tépték le milliom liliomnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szitták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsent hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a vevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grand, kinek grandja sem maradt, a girhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóvlizott egy ürgét. De ne essék félreértése, sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengő banyát vernek tanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval temérdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép ide jár is, egy kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Pohász. Magasságos belker. Ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz. S varázsszavadra zsímbes gebínesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki zsímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket, egy jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Így kivételt, ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a vándorzászlóhoz, se pár szóhoz ezért
1: van jogunk.
0: Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet. S kérünk az égre, hozd végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. Te kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Amen.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztalapot!
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a 100 halombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a szociális és családügyi miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágneshorgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágneshorgászat közben egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdás tárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekord alacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Erdősné Onda Marica, életlecke. Sokat gondolkodtam azon, hogy több sorstársam is éppen kamaszkorában veszítette el a látását, mint én. Mégis be tudták fejezni a tanulmányaikat. Akárhogy próbáltam, nekem viszont nem sikerült. Fél év kórház és három szemműtét után még be tudtam pótolni a lemaradásomat, így a második osztályból is szép bizonyítvánnyal mehettem a következő évfolyamba. Ám szeptemberben a tanáraim számára is kiderült, amit én már korábban is tudtam, hogy nem lesz több látásom a majdnem semminél. Nem fogok már úgy látni sohasem, mint amikor beiratkoztam a közgazdasági és postaforgalmi szakközépiskolába. Nem törték a fejüket sokáig, kitűnő eredményeim ellenére is a legkönnyebb utat választották, eltanácsoltak. Pénzzel bánni vakon lehetetlen, menjek, próbáljak máshol szerencsét. Mentem. Akkor még nagy lelkesedéssel, telve reménnyel, de a hetedik csukott ajtó után csüggetten és szárnyaszegetten magam baroskattam. Szüleim azzal vigasztaltak, a rokkantsági nyugdíjhoz nem kell iskolai végzettség. Gazdag nem leszek, de nélkülözni sem fogok. Nem kell aggódnom a jövőm miatt. Ez így is van, de hamar kiderült, hogy nem találom a helyemet otthon. Munkahelyre, normális életre vágyom a korlátaim ellenére is. Nem panaszkodom, szinte azonnal találtam állást. Még örültek is, hogy betanított munkásként kevesebbet kell fizetniük, mint egy iskolázottabb munkavállalónak. A feladataim sokrétűek, változatosak voltak, akár elégedett is lehettem volna, de a háborgó büszkeségem majd szétfeszített. Azt nagyon nehéz volt megemészteni, hogy ilyen memóriával, adottsággal lesajnált, iskolázatlan ember maradtam. Még a nagyapámnak is sikerült vakon, a háború évei alatt befejeznie tanulmányait, és nagyon szép bizonyítványt kiérdemelni. A családomban is, de a munkahelyemen meg aztán pláne, csak a diplomák száma számított. Az is növelte elkeseredésemet, hogy már tanulmányi szerződésem volt azon a helyen, ahová gyakorlatra jártam, miszerint mire befejezem a főiskolát, nyugdíjba vonul a postamesterasszony, aki engem szemelt ki maga helyett. Még a kórházba is küldtek képeslapot, mennyire várnak vissza. Imádtam azt a hivatalt. Imádtam ott dolgozni. A munkát is szerettem, és az embereket is. Fiatalságom naivitásával úgy gondoltam, az egész életem ki van pipálva egy hatalmas, betonbiztos, piros nagy pipával, amíg egy váratlan pillanat kegyetlen gyorsasággal el nem sodort mindent, mint a legvadabb hurrikán. Rossz volt a suli választás, de hát nem a vakságra készültem, amikor oda jelentkeztem. Olyan jól bele tudtam magam álmodni abba a világba, hogy azért volt nagyon nehéz lemondani róla és elfogadni azt, hogy az igazgatói székből rögvest a portás székbe pottyantam. Igaz, telefonközpontkezelő vagyok, de nincs a munkahelyemen külön telefonközpont. Bár viccesen azt szoktam mondani, hogy így is úgy is én vagyok a cég első embere. Azt hiszem, a jóisten nem véletlenül adta nekem ezeket a helyzeteket. Nem véletlenül kerültem egy orvosi rendelőbe dolgozni. Két és fél évtized alatt nagyon sok embert megismertem, és már másképp látom a diplomás embereket. Tisztelet a kivételnek, de kicsit ők is lepottyantak, legalábbis az én szememben, arról a bizonyos felső polcról, ahová képzeltem őket. Persze sokáig kerestem a lehetőségeket a felnőtt oktatásban is, mert bántott, hogy nem a tudásom, hanem a végzettségem alapján ítélnek meg. Valami azonban mindig közbejött. Nem volt elég jelentkező, vagy más okból nem indították az osztályt, de olyan is volt, hogy nem engedtek el a munkahelyemről, sőt, még azt is felvetették, hogy túlképzettség miatt esetleg el is küldhetnek. Sok álmatlan éjszakámba került a döntés, hogy kitartok a biztos munkám mellett, és nem kockáztatok. Gyermeket nevelni, hitelt fizetni biztos jövedelemből lehet. Szabadidőmben, amikor csak tehettem, faltam a könyveket. Elolvastam mindent, ami a hangos könyvtárban fellelhető volt. Később a technika fejlődésével pedig már a legtöbb könyv elérhetővé vált számomra is. Így megismertem olyan embereket, akik valamilyen nehéz körülmény okán szintén nem fejezhették be az iskoláikat, mégis kihozták az életükből a lehető legjobbat. Az első, aki nagy hatással volt rám, Louise L. Hay volt, aki bántalmazó családjától nagyon fiatalon házasságba menekült. A tanulmányait sosem fejezte be, de könyvei milliók számára nyújtanak bátorítást. Miután elolvastam Éld az életed című könyvét, eldöntöttem, hogy abba hagyom a szélmalomharcot a bizonyítványokért, és elfogadom, hogy az életben nem kaphatok meg mindent, amit csak akarok. A Jóisten jobban tudja nálam, hogy mire van szükségem. Nekem más utat rendelt el, így hiába is harcolok azért az útért, tévút volt. Az az út már beleveszett a sötétségbe, kár érte. De még nagyobb kár lenne, ha nem látnám be, és nem folytatnám az életem ezen az új úton, amin kicsit nehezebb, de lehetőségeket, értelmes, szép célokat itt is találhatok. Az meg majd talán a végén kiderül, hogy ezekben mennyire vagyok sikeres, és milyen osztályzatokat érdemlek. Karcag, 2023. április 6-a.
0: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
1: Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Újra előkészítettünk mindent a konyhában, beöltöztünk nem maskarába, hanem csak a fehér kötényünkbe, illetve mindenki fölvette a saját maga titulusához illő satyóját is. Móni nem vett föl, mert állítólag a konyhafőnöknek mindig jól kell öltöznie, nem baj, tehát neki nem szabad a sapkával összeborzolni a nagyon szép frizuráját Nacho Móni velem szemben, mint a konyha főnöke.
2: Komolyan, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, Szomi, te, aki mindig bókolsz nekem ebben a műsorban, Szomer Gábor László Bazul,
1: az ebben úgy áll.
2: Egyébként legszívesebben hájjal kenegetni, ugye engem aztán berakna a sütőbe 220 fokon, majd másfél órára, de ez most az a műsor, amelyben nem sütünk élő embert, ellentétben nagyon hasznos tippeket adunk az olyan embereknek, mint például Szomi, aki esténként nem mindig szeret főzni, ellentétben szereti a hasát és szeret jókat enni. Na ez a műsor ma kifejezetten az olyan embereknek szól, akik este gyorsan és jót szeretnének főzni.
1: Mert hát ugye napközben sokat dolgozunk, és hát este valószínűleg már eléggé fáradtak vagyunk ahhoz, hogy órákon át pepecseljünk a konyhában. Ilyenkor eléggé nagy nyug lehet a család megszokott kérdése, hogy na, mit teszünk ma vacsira?
2: Igen, és ilyenkor általában a gyerekek nem hajlandóak segíteni a pucolásban, a keverésben, a kavarásban, mindig mindenki láb alatt van. Szomi, ismerős a szituáció?
1: Igen, egyébként én sem vagyok hajlandó segíteni ilyenkor, tehát én elvárom, hogy még hogyha egy vajas kenyeret is, de azért hozzám vágjanak, illetve kiszolgáljanak vele.
2: Hát ismerős, a meleg szendvics, a szalámi zsömle paradicsommal, uborkával, a virsli, vagy a tojás rántotta mindig jól hárítja el ezeket, ugye, ezeket a pillanatokat, de hosszabb távon végtelenül unalmassá teheti a család hétköznapi vacsoráit, tudatalattink szervezőkészségét előhívva, nem csak családunkat, de magunkat is meglephetjük néhány káprázatos, gyorsan és könnyen elkészíthető fogással, a szendvicsek helyett meleg és ízletes ételt biztosítva szeretteink számára. A vacsora könnyű eszköz arra, hogy a különböző incsiklandó ízek mögé bújva megszínesítsük a hétköznapokat. Ehhez 30 perc is elengedő, úgyhogy ma minden egyes receptünk erejéig 30 percre bárki híres lehet.
1: Egyébként ez a bűs lesz, tényleg nem butaság, én azt szoktam csinálni, hogyha tényleg valami nagyon-nagyon nagy éjség fenyeget, fogom a virslit, bevágom a mikróba, tehát nem melegítek én vizet, meg mit tudom én, bevágom a mikróba, 4 perc után kicsit később belevágok, sajtot rá, még egy fél percre a mikróba, és kész a sajtos virsli. Pont. Nem jó?
2: Teljesen jó, bár mi itt azért magas konyhát folytatunk, kedves Szomi, igen, de a mikrós azért, megoldás is kezdő szakácsoknak nagyon jó megoldás.
1: Nem üvegtigris büfé módjára fogunk itt főzni, hanem ezért jó kis gurmé konyhában. Na, lehet ám menedzselni az időt is time management gyors vacsorához. Először is ki kéne hozzányitni a hűtőszekrényünket. Nézzük át a tartalmát mindenképp. Dobjuk ki belőle a lejárt szavatosságú, vagy gyanúsan barnás, kékes, furcsa szagú, foltos termékeket, és hát vizualizáljuk magunk előtt a megmaradt állományt, gondolkodjunk haspók módjára, milyen ételekre vágyunk, miket szeretünk enni, van-e valamilyen új recept, amiket kipróbálnánk, és ezekhez most mi található éppen a hűtőszekrényben. Általában biztos, hogy nem lesz az, amire mi vágynánk, például, hogyha én fagyit akarok enni este, biztos, hogy nem lesz fagyi a hűtőbe.
2: Ezért kell az, hogy tervezzük meg a heti étrendet, kedves Szomi. Erre a legalkalmasabb időpont az előző hétvége, amikor rád zúdul a sok-sok szabadidő. Írj össze több ételt egy listára, majd kezd el kihúzni azokat, amelyek bonyolultak, vagy elkészítésük hosszabb időt igényelne, mint fél óra. Ezeket megfőzheted hétvégén is. Érdemes a hűtő és a mélyhűtő jelenlegi állományából kiindulva gyűjtögetni a recepteket, így később nem kell mázsás szatyrokat hazacipelni. Liz. Mint ahogyan a regényírók többsége is teszi, használj jegyzeteket, írd ki a recepteket egy papírra, érdemes mindegyiket külön, vagy post-itre, és tűzd ki a konyha szekrény ajtajára. Így amikor kell, ott lesz szem előtt, és amikor már nem kell, akkor nyugodtan leveheted.
1: Alapanyag beszerző külutunkon egyébként sokan bevásárló listát szoktak írni. Én is így vagyok ezzel, mert én tudja, hogy elfelejtem, hogy mit akarok venni, szóval érdemes, csak hát azt mire fölírtuk, azt a papírt meg ne hagyjuk otthon. otthon bevásárlás előtt. Az összegyűjtött receptekből írjunk egy közös bevásárló listát, érdemes az ételeket csoportokba osztani, nem pedig ömlesztve felsorolni, legyen külön rubrika a tejtermékeknek, a húskészítményeknek, a zöldségeknek, és hát így sorban. Így nem kell háromszor visszabattyognunk a henteshez, hogy jaj, még egy kis kolbászt, jaj, egy kis felsőcombot, na meg egy kis májat is szeretnék. Menjünk vásárolni mindenképpen, másképpen nem nagyon lesz otthon semmiféle kajánk. Legyen az úti célunk a piac, vagy egy nagyobb bevásárló központ, és még a hétvégén vásároljuk meg az összes hozzávalót a következő hét vacsoráihoz. Így több időt spórolhatunk meg magunknak azzal, hogy a munka után elkerüljük a zsúfolt közérteket és a sorbanállást, bár mondjuk a kenyér meg hasonló társait nem nagyon érdemes megvenni előre, mert hát igencsak kőkeményre tudnak szikkadni egy hét elteltével.
2: Miután így összeszerveztük az életünket a hét végi esti vacsorákhoz, én most büszkén mutatom a mai menünket, sütünk egy nagyon jó csirkelepényt, mégpedig gombával.
1: Aztán terítéken lesz húsgolyók, méghozzá kapros szószban fogjuk ezt elkészíteni.
2: Lesz itt sajtkrémes tészta pármai sonkával, füstölt lazaccal.
1: És hogyha még nem lenne elég, akkor csirke mellett készítünk citrusmártásban.
2: Hamarosan jövünk, mindenki húzza fel kötényét, no meg hát bizony az inge ujját, hiszen itt a konyhafőnök ajánlatában belecsapunk a lecsóba.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Én azt javaslom, hogy az, aki eddig gombákat vadászott az erdőben, az bizony üljön neki a rádiónak, és hallgassa végig azt, hogyan kell nem is gyilkos galócából, de mondjuk bolond gombából jó csirkelepényt készíteni.
3: Mondjuk azért ne vegyék szó szerint Móni tanácsát, hogy üljünk neki a rádiónak, üljünk közelebb hozzá, ne üljünk rá, nem biztos, hogy kibírná ezt a megrázkódtatást már, mint teherügyileg. Na, gombás csirkelepény elkészítése állítólag nem tart több ideig, mint 30 perc, hogyha mindent az előírások szerint készítünk. Mégpedig rendelkezünk ehhez egy fej vöröshagymával, három fej csiperkegombával, egy kisebb darab csirkemellfilével, egy citromlevével, kell még 450 g mélyhűtött leveles tészta, három evőkanál tejföl, illetve egy citromleve, ha pedig ez megvan, akkor minden bizonnyal elkezdhetjük készíteni a gombás csirkelepényt.
2: No hát, Szomi kedvenc eszköze ugye a konyhában a mikró, erre most szükségünk lesz, hiszen a mélyhűtött leveles tésztát abban olvasztjuk fel. A csirkét felvágjuk kockákra, a gombát pedig felszereteljük, miután meghámoztuk. Egy serpenyőbe kevés olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, ennek általában isteni illata van, adjuk hozzá a csirkemell darabkákat és süssük fehéredésig. Keverjük bele a gombaszeleteket is, és locsoljuk meg a citrom levével, az illatorgiát pedig hagyjuk kibontakozni.
3: Mindezek után pedig fűszerezzük sóval, borssal és egy kevés majorannával. Ezek után gyújtsuk be a sütőt, hogy fel tudjon melegedni. Nyújtsuk ki közben a leveles tésztát, ugye amit felolvasztottunk a mikróban, és egy kisebb jénai tál belsejét béleljük ki vele úgy, hogy maradjon még annyi tészta, amennyi a forma befedéséhez is szükséges. Amikor kibéleltük a tálat, akkor öntsük rá a csirkés gombás ragút, a tészta szélét kenjük meg egy kevés tejföllel, és tegyük rá a tészta másik felét is, bezárva ezzel a formát.
2: A maradék tejfölt kenjük a tészta tetejére, és a lepény közepét szúrjuk át egy késsel, hogy a sütés során keletkező gőz távozhasson belőle. Ezt aztán a sütőben 20 perc alatt aranybarnára sütjük, és higgy el mindenki, a család abszolút favoritja lesz a konyha tündére.
3: Elgondolkodva egyébként tényleg egy nagyon hasznos dolog a mikrohullámú sütő. Nem tudom, ki találta ezt fel, illetve fejlesztette ki, de hát igen nagy szolgálatot tesz ez azért az emberiségnek, tehát kávémelegítésre mindenképpen jó reggel, csak ezt ne hagyjuk úgy, mert rettentő módon ki tud futni a kávé. Mire jó még? Főzésre, az ilyen grilles mikrók sütésre, tényleg mindenre jó a mikró, majdnem mindenre. Tehát azért étkezésre nem alkalmas, ezt ne felejtsük el. Húsgolyók kaporszószban, amik viszont annál inkább étkezésre hivatottak, illetve fogyasztásra.
2: És ami kell hozzájuk, 400 g darált sertés vagy marhahús, de az ínyencek össze is keverhetik 200-200 g-jával. Egy fej vörös hagyma, egy tojás sárgája, két csokor kapor, négy evőkanál tejföl vagy krémföl, 250 g metilt tészta, és hát az elhagyhatatlan sóbors. Szomi, lássunk hozzá!
3: Szóval húsgolyó kapor szószban hogyan is kellene nekiindulni? Egy nagyobb lábosban tegyünk fel vizet forralni a tésztának. A hagymát közben aprítsuk fel és keverjük össze a darált hússal, közben törüljük meg a könnyeket a szemünkről, dobjuk hozzá még a tojásságát, valamint egy csokor felaprított kaprot, tehát mintha körülbelül fasírtot készítenénk, hasonló eljárásokat kell alkalmazni. Nedves kézzel formázzunk belőle diónagyságú gombócokat, ha pedig még tartalmasabb gombócot akarnak, akkor bele lehet dolgozni még egy kis vízbe áztatott kenyeret is, tartalmasabb lesz tőle. Közben elkezdett forni a vízünk, úgyhogy dobjuk bele a tésztát is.
2: Egy serpenyőben melegítsünk fel két evőkanál napraforgó olajat, és süssük át rajta a húsgolyókat, mindegyik oldalukon arany-barnára pirítva, ez körülbelül negyed órás művelet. Majd, amikor a húsgolyók átsültek, szórjuk mellé a másik csokor kaprot, felaprítva, és adjuk hozzá a tejfölt, majd melegítsük át a mártást a hússal együtt, és a kifőtt tésztával tálaljuk. Ne felejtsünk el a tészta vizébe egy kevés olajat rakni, utána a tésztát pedig hát mindenki ízlése szerint valami extrával feldobhatja, de vannak olyanok is, akik csak magában natúrán szokták tálalni köretként.
3: Úgyhogy már is mi ezekhez jó étvágyat kívánunk, no de hát ne tessék aggódni, van még esti gyorsan elkészíthető vacsi, illetve kaja ötletünk is még, méghozzá sajtkrémes tészta pármai sonkával és lazaccal, egy igazi kis ínyenség, mégis 20-25 perc alatt összedobható, na meg hát még csirke mellett is készítünk majd hamarosan citrusmártásban, úgyhogy már is megyünk a boltban, bevásárló listát elraktam, minden szépen csoportosítva van rajta, úgyhogy nem kell kétszer elmenni a fűszereshez, mondjuk szépen mindent sorjában össze fogunk vásárolni.
4: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
9: Kérdezlek, Móni, visszaértünk a boltból, a Hiper Super Gigamarketből, megvettünk mindent?
10: Megvettünk mindent, én pipáltam a mi listánkon.
9: Akkor én jó bevásárló listát készítettem.
10: Szomi, ezentúl csak te írod a bevásárló listát.
9: Na nézzük, milyen a folytatásban. Étek ügyileg sajtkrémes tésztát készítünk pármai sonkával és lazaccal. Bonyolultan hangzik, de mégse tessék aggódni, hiszen hogyha munka után dögfáradtan hazaesünk, de még van körülbelül olyan 20-25 percnyi adrenalin tartalékunk, mindenképpen készíthetünk egy ilyen finom ételt.
10: Na, és ami kell hozzá. Szomi hosszasan elidőzött a krémsajtok közt, majd a medve pártiból vett 100 grammot, sőt, füstöltet vett belőle.
9: De nem brummog azért, tehát nem. Annyira azért még nem medvés.
10: De majdnem medve, hívjuk őt Macinak. Volt 150 ml főzőtejszín is, amit Szomi elkülönített a habtejszíntől, azt más esetekre tartogatja. Van 50 gram vékonyra szeletelt pármai sonkánk, hát megmondom őszintén, a húsosztály majdnem elaléltünk a kellemesebbnél kellemesebb illatoktól. 70 g vékonyra szeletelt füstölt lazacunk is van, van 250 g tésztánk, lehet masni metélt vagy csigatészta is, én a magam részéről azt javaslom, Szomi, hogy csigával bolondítsuk meg, illetve sót és köriport is vettünk.
9: Ha nagyon bosszantóak akarunk lenni a vacsora vendégénkkel, vagy éppen saját családunkkal, ezt az ételt készítsük el betűtésztából. Garantált lesz a siker. Na nézzük, hogyan is kellene neki. Először is megint feltesszük a vizet melegedni a tésztának. Közben a sonkaszeleteket egy kis kanálnyi olajon megpirítjuk, vagy megpörcösítjük, majd pedig vegyük ki a serpenyőből, és tegyük félre őket. Öntsünk ugyanebbe a serpenyőbe főzőtejszínt, melegítsük át, megégessük oda, csak melegítsük át, és adjuk hozzá a már nem brummogó krémsajtot, fűszerezzük sóval, illetve körivel.
10: Főzzük mindaddig, amíg besűrűsödik, majd tegyük félre. Na most, ha valakinek túlságosan sűrű lenne, hát van egy bizonyos anyag, ami mindig minden ételben jó, ez nem más, mint a víz. Nyugodtan rakjuk bele, nem fogja elrontani. Közben a tésztát dobjuk be a lobogó forró vízbe, és főzzük puhára, az se baj, hogyha ragad, ez a tészta ragadhat. Öntsük le a tésztáról a vizet, a tésztát pedig adjuk a sajtos tejszínes szószhoz, dobjuk rá a füstölt lazac darabkákat, majd forgassuk át, tálaláskor helyezzük rá a pirított sonkát, és szerintem mindenkinek összefutott a nyál a szájában.
9: Nekem mindenképpen, úgyhogy lehet, hogy én ezt gyorsan el is készítem, de csak azután, hogy még elkápráztatjuk a mi drága hallgatóinkat, az én, hát szerintem kedvencemmel, csirkemel, citrus mártásban, imádom az ilyen citromos kajákat egyébként, úgyhogy remélem ezt így külön elkészíted nekem csak az én számomra, mert olyan jó bevásárlókistát készítettem.
10: Abszolút, úgyhogy rögtön neki is állok az egy nagyobb csirkemell filének, ez körülbelül olyan 400-500 g, sőt, van egy narancs kifejlődés kifacsart leve is előttem, egy citrom kifacsart leve, narancs citrom egy-egy, két kis kanál szójaszósz, két gereszt fokhagyma, egy kis kanál méz és két evőkanál szezámmag az, amivel itt csirkemelt fogok neked varázsolni citrusos hangulatban.
9: Fantasztikus, keretként pedig egy kis rizst is főzzünk ki, tök mindegy, hogy tasakos vagy sima rizs, mind a kettő megfelel, a tasakos gyorsabban kész van, meg nincs vele annyi veszőtség. Egyébként, hogyha már így van ilyen gyors kajákat készítünk, először is a rizst két-háromszoros mennyiségű sós vízben tegyük fel főni, úgy 5-8 percig főzzük a lobogó forró vízben, majd pedig fedjük le, és csökkentsük alatta a hőfokot. Ez ugye a normál rizsre vonatkozik, a tasakos csak valami műanyag vagy fakanárral agasszuk fel a lábasba, dobjuk bele, aztán várjuk meg, megfő, öntsük ki. Ide is érdemes egy kis olajat önteni, én azt mondom, hogy ne tapadjon annyira össze. Közben, amíg fő a rizsünk, a csirkemeleket vágjuk föl csíkokra, és locsoljuk meg egy evőkanál olívaolajjal és a citrom kifacsart levével, fűszerezzük meg egy csipetnyi sóval, illetve borssal.
10: Majd egy tálkában keverjük össze a narancslevét a szójaszósszal, a préselt fokhagymával és a mézzel senki ne ijedjen meg, ez nagyon jó lesz a végén, bármennyire is távolinak tűnnek egymástól ezek az összetevők. Nagyjából most jön el az idő, amikor a rizs alatt a hőfokot le kell csökkenteni és a fedőt rátenni. Egy serpenyőben kevés olajon pirítsuk meg a csirkét, ez olyan 5-7 perc, nagyon profiknak még ennél is kevesebb, majd öntsük fel a narancsos szósszal, és szórjuk meg szezámmaggal, forgassuk át, és 2-3 perc alatt melegítsük össze a szószt a csirkével.
9: És hát már is lehet tálalni a megfőtt rizsünkkel, incsiklandó lehet, így a megerőltető napi munka után. Hát még hogyha egy kis édességért is kedveskedünk az éppen megfáradt urunknak, vagy a munkától teljesen elalélt barátnőknek, hát kérem szépen, mivel másra is lehetne levenőt a lábáról, akár mint egy csoki tortával, ami ráadásul nem egy szimpla csoki torta, mert hogy ennek három színe is van.
10: Bizony, úgyhogy Gombóc Artur itt már leült mellénk a sarokba, megnyalta mind a 10 ujját, és a három színű csoki torta előkészületeihez mi ismételten csak elindulunk bevásárló körútra, hogy a legkiválóbb alapanyagokat főzhessük föl, illetve süthessük ki itt a konyhafőnök ajánlatában.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Természetesen Gombóc Artúr sem hiányozhat egyik konyhafőnök ajánlatából sem, és hát néha kicsit bonyolult recepteket hoz, hát ma nagyon sok ideje volt szerintem Gombóc Artúrunknak, éppen ezért hozott egy kicsit időt igénylő receptet, mármint az elkészítése tart azért a megszokottnál egy kicsit több ideig, kicsit bonyolult is, úgyhogy tessék azért figyelni, de hát szerintem, hogyha mindenképp el akarják kápráztatni tényleg a munkában elfáradt párjukat, érdemes egy kicsit időt fordítani a három színű csoki tortára. Egy olyan 16 szeletes tortához mindenképpen szükségünk van egy olyan 26-30 cm átmérőjű torta formához, tudják, az a kis csatos, amiben nem ragad bele a sütés után. Kevés zsiradékkel még sütőpapír is szükségeltetik. És hát miért is három színű ez a csoki torta? Egyrésztről azért, mert az egyik színűt a trüffel krém adja, amihez kell 30 dek a tejcsoki, 30 dek a habtejszín, 50 g lágy vaj vagy margarin, illetve két evőkanál konyak ízlés szerint a tésztába is, meg hát, hogyha nagyon fáradtak vagyunk, akkor magunknak is.
3: Ezen kívül jön a második szín, ami nem más, mint a világos krém. Itt 150 g fehér csokoládét fogunk használni, illetve 150 g habtejszínt. Na látod, Szomi, ezért volt jó, hogy a habtejszínt külön megvetted. 50 g lágyvaj vagy margarin kell ebbe a bizonyos világos krémbe, amelynek még egyszer mondom, az alapja a fehér csoki.
2: Ide már nem kell konyak, szóval ide ne öntsünk meg magunkba se, most már elég volt az az előbbi két kort. És hát jön a harmadik összetevő, a kevert tészta, méghozzá 100 g lágyvaj vagy margarin, 100 g cukor, egy tasak vaníliás cukor, két közepes méretű tojás, 75 g búzaliszt, egy csapott teáskanálnyi sütőpor, két evőkanál szigorúan nem cukrozott kakaópor, tudják, az a cicás, az nagyon finom, illetve 50 g reszelt csokoládé, ezen kívül még a díszítéshez szükségünk van 50 g fehér csokoládéra, illetve egy teáskanál étolajra.
3: Azzal nem díszítünk, hanem majd a torta formát fogjuk bizony kiolajozni. Az előkészítésnél pedig a krémeket, hát megvalljuk őszintén, ez legalább két napos meló. Előző nap elkészítjük, nagymamánktól megtanulhattuk,
2: vagy
3: hogy a jó...
2: fölkelünk.
3: Így van, hogy a jó torta készítésnek egyetlen titka van, az idő és a türelem, ez rögtön kettő volt, de hát ők szoros barátságban vannak, úgyhogy most egy kalap alá vettük őket. Na nézzük, Szomi!
2: Kezdjük a trüffel krémmel, a csokit kis darabokra tördeljük, magunknak is lophatunk egy picit egyébként belőle. Nem fog hiányozni annyira. A tejszínt felfőzzük, levesszük a tűzről, és a csokit pedig hozzáadjuk. Addig keverjük, amíg a csoki fel nem olvad, utána elkeverjük benne a vajat is, majd pedig ízlés szerint a konyakot hozzáadjuk. Természetesen azért ne üntsük bele az egész üveget, nem lerészegíteni akarjuk a párunkat, hanem csak édességgel meglepni. A csoki krémet egy tálba tesszük, és éjszakára a hűtőszekrénybe rakjuk, őrszemeket, kamerákat ráállítva, hogy senki meg ne dézsmálja. Másnapig.
3: Jön a világos krém. A fehér csokit szintén kis darabokra tördeljük, ugye a fehér csokinek egy nagy előnye van a kamaszlányok, a kamaszfiúk számára, nem szoktak általában tőle ugye pattanásaik megjelenni, ez egy nagyon jótékony tulajdonsága a szintetikusan előállított fehér csokinak. A tejszínt felfőzzük, levesszük a tűzről, és a csokoládét elkeverjük benne. Addig keverjük, míg fel nem olvad, majd hozzáadjuk a margarint, a krémet egy tálba tesszük, és éjszakára ezt is a már féltve őrzött trüffel krém mellé a hűtőszekrénybe állítjuk.
2: És akkor még mindenképpen szükségünk van a kevert tésztára is, ehhez a csatos tortaforma alját kivajazzuk, sütőpapírral befedjük, biztos, ami biztos ne tapadjon oda, a sütőt pedig előmelegítjük. A margarint konyhai robotgéppel habosra keverjük, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, és azzal is jól elkeverjük. A tojásokat egyenként körülbelül fél percenként hozzáadjuk. A lisztet a sütőporral és a kakaóval összekeverjük, és picin adagokban közepes fokozaton keverve az egész ilyen vajas, cukros, tojásos masszához adjuk, végül pedig a reszelt csokoládét is beletesszük, a tésztát pedig a formában elsimítjuk, a tortaformát a sütő középső rácsára helyezzük, és megsütjük a tésztát.
3: Aztán nézzük, hogy néz ki ez a dolog. Alsó és felső sütő hűtésen körülbelül olyan 180 fok előmelegítve. Ha légkeveréses a sütő, mert most egyébként meg fogjuk ismertetni a háziasszonyokat a sütőjükkel, ne neves Szomi, mi tudjuk, hogy van olyan híresség ebben a magyar világban, aki 6 éve sütőt birtokol, mégsem tudja, hogy hogy működik. Na most az alsó és a felső sütés, az ugye a sütőbeállítás, amikor ugye két vonalka, két párhuzamos vonalka van megjelölve. Itt 180 fokon fogjuk a tésztát sütni. Ha légkeveréses, ott általában mindig egy propeller van, az 160 fok. Ha ugye normál gáz, akkor a harmadik fokozatát fogjuk használni a sütőnek, és hát itt körülbelül 20 percet fog igényelni az, hogy ez a tészta rendesen megsüljön, és utána jó alapja legyen a csoki tortának.
2: Érdemes előszednünk egy hústűt, mert hogyha beleszúrjuk a tésztába, és hogyha már nem tapad rá semmi, akkor kivehetjük. Természetesen, hogyha már nagyon-nagyon barna, illetve fekete szint vesz föl a tészta, akkor lehet aggódni, mert valószínű, hogy odaégett.
3: Az ciki, tehát az nem jól megsült, az ciki. Nézzük tovább. A megsült tésztáról lecsatoljuk a sütőforma szélét, ekkor ugye a majom vízbe ugrik, egy sütőrácsra borítjuk és lehúzzuk a sütőpapírt a tészta aljára. A tésztát hűlni hagyjuk, tehát nem rögtön rakjuk bele a krémet, mert utána összerogy, meg mindenféle málik, szóval nem. A tésztalapot egy torta tartóra helyezzük, és körbevesszük a megtisztított sütőforma szélével, vagy egy torta gyűrűvel, úgyhogy itt eljegyzés és házasság is lehet a sütés végére.
2: Ezért milyen szavakat kitalálnak már? Torta tartó.
3: Ugye milyen jó? Szerintem egy logopédus álma.
2: Teljes mértékben. Van még egyébként töltelékünk is, ne feledkezzünk meg róla. A lehűtött világos krémet, tehát a nem konyakos krémet a robotgéppel a legalacsonyabb fokozaton még egyszer felverjük, és megtöltünk vele egy nyomózsákot, egy körülbelül 12 millis átmérőjű nyomóvíggel. A tészta alapra három kört nyomunk, körülbelül másfél centi távolságra egymástól. A kihűlt trüffel krémet, tudják a konyakosat, pedig ugyancsak hasonló szisztéma alapján felverjük, egy másik nyomózsák segítségével pedig a felét az üresen hagyott helyekre töltjük, a maradék trüffel krémet pedig egy habkártyával a tetején elsémítjük, úgy, hogy a fehér gyűrűket befedje, a tortát pedig minimum 3 óra hosszára betesszük a hűtőbe. Hogyha ez megvolt, akkor leveszük a tortaformát, a díszítéshez a fehér csokit kicsit darabokra vágjuk, és az olajjal vízfürdő felett gyenge tűznél felolvasztjuk, a csokoládét egy kis fagyasztó zacskóba töltjük, jól lezárjuk, az egyik sarkát levágjuk, és a csokit a süteményre csepegtetjük, a tortát pedig tálalásig ismét hideg helyre tesszük.
3: Úgyhogy mindenféleképpen érdemes időt szentelni ennek a bizonyos süteménynek, már csak azért is, hiszen egy jó desszerthez mi más dukálhat jobban, mint egy jó bor. Szomi most lemegy a pincébe, és ismételten csak kis előadás formájában megismertet minket azzal, ami ugye nem azonos a belga dalában megénekelt pancsolt borral, úgyhogy borban az igazság.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és másokból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz,

0: Hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni mélyed egy ki a busztába!
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
5: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Klik TV tulajdonosa és főszerkesztője.
6: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Klik TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
6: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Klik TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert a Klik TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük, a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezeres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat, és hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL, TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV, ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
5: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
6: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Klik TV-nek 30 nap alatt tizen

0: 2 millió videó letöltése van, videó megtekintése. Tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre, a Click TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek, 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
1: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
0: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Click TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelyiséget, vagyis hogy egy olyan irodahelyiséget, ahol egyben nyitottam, nyitattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
1: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz mondani, esetleg összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességében mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe kotorászni.
0: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Click TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. Ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánu András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
1: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
0: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
1: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen? Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen, egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos?
0: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat. Kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon, vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést, hogy az adott csatorna frissült. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a YouTube algoritmus pontosan ismeri a mi célközönségünket, és az előbb említett módon oda teszi nekik ajánlóba a mi videónkat. Na most, többen vannak fent a célközönségünkből a YouTube-on az adott pillanatban, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tömegből tudja kiválasztani, vagy megmérni az adott videónak a sikerességét. Viszont van egy fontos dolog. A YouTube saját AI-ja szerint, vagy rendszere szerint, információk szerint, mert ugye ebből nem létezik tankönyv, tehát itt az ember a morzsákat maga kaparja ki folyamatosan. Az a hivatalos álláspont, hogy egy YouTube videónak a sikerességét önmagában nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is, miért fontos a csomagolás, ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. Én a Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4 százalékot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10 százalékig, mondjuk úgy, hogy 9-10 százalékig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10 százalék fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23 százalékos arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek, a YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Click TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondja, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 vagy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a nézőközönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
1: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, hogy egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
0: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Click TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Click TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is. Szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az előtte való nap, az előző nap mennyit tudtunk termelni. Tehát látok összesítést is, látom azt, hogy bevétel szempontjából hogy teljesített a Click TV, és bizony, valamikor nagyon feszülten kell figyelnünk arra, hogy kimaxoljuk a YouTube rendszerében lévő lehetőségeket, mert adott esetben sokkal jobban kell küzdenünk a nézőknek a kegyeiért. Vannak olyan pillanatok, amikor eltalálunk egy-egy olyan anyagot, egy-egy címet, hogy tényleg szinte hátradőlhetünk, mert úgy dolgozunk tehát mi a Click TV-nél képzeletben, mint egy Forma 1-es verseny. Ugyanis mi történik a Formula 1-es versenyekben? Valamilyen időjárási körülmények figyelembe véve, valamilyen az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen 30 perces beszélgetést. Legyártunk 45-50 darab interjút, és azon múlik, hogy hány darab anyagot jelenítünk meg a csatornánk, teszünk közzé a csatornánkon egy nap, hogy az óránkénti nézettség éppen milyen. Ezért hasonlítottam az óránkénti nézettség miatt, hasonlítottam mi a mi küzdelmünket egy Forma 1-es versenyhez. Tehát nem az történik, hogy előre eldöntjük az, hogy hány anyag megy ki aznap, és hogy mely anyagok. Be van tárazva a rendszerbe, legalább most is szerintem 15 interjú, és nagyon sokszor megbeszéljük a kollégákkal, hogy még nem engedünk ki anyagot. Van olyan, hogy egy adott pillanatban nem tudjuk eltalálni a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. Van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licit, tehát mennyit kínál a YouTube. és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
1: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie? Ilyen célkitűzés nálatok van? Nem tudom, én a ma esti adást minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
0: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az, ugye az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Miért fontosak mégis akkor a sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót. De igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
1: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
0: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik a hosszú monológom kapcsán még nem aludtak el, hogy bevágunk, készítettem MP4-es, tehát mind kis videóformátumú pár másodperces inzerteket, amiket bevágunk mi mesterségesen ezekbe az anyagokba. Például az van ráírva, hogy folytatjuk, vagy támogasd a Klik TV-t, és egy esztétikus, szép 2-3 másodperces ilyen kis szünetet mesterségesen a vágók, akik az interjúkat vágják, helyeznek el ezekbe az interjúkba. Az algoritmus ezt teljesen megengedi, tehát itt, amikor feltöltöttük az admin rendszerébe a YouTube-nak a videót, már eleve be van építve az első 10 percbe 2 ilyen inzert, és a YouTube a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Klik TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet, vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtok pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni.
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az a YouTube, az elindított élők, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrészről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális tévé nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni. Tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbálkozunk. Ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk. És képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát az a kérdés megint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az élő műsor egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol, és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyőre. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén, egy este, 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben. Azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebben az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, 5, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak. És igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk már a 3 darab, tehát kiküldtünk több olyan videót is, ahol elhasználtuk az értesítéseket, akkor hogyha mi este elindítunk egy élőt, akkor a YouTube már nem küld arról értesítést a nézőknek, tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Szóval nem fehér vagy fekete ez az egész, hanem ez mindezt figyelembe kell venni, és ami talán mindenképpen említésre méltó, hogy nincs egy adott recept a YouTube-nál, mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz. Vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cél, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így, hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. Viszont, hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és az a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ba ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként három helyen ajánl a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk, viszont azt is méri, és ez a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a videó adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint, és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat, se ajánlókat sem, vagy később sem, mikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikkváltozatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, és ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Klik TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a riport alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Klik TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen belső titkot árulok el, ami lehet, hogy néhány riportalanynak nem feltétlenül lesz mondjuk szimpatikus, de hogyha most jelen pillanatban a Klik TV Plus csatornáját arra használjuk az építkezési szakaszban, hogy olyan anyagokat is átrakjunk oda, ami esetleg már a fő csatornán nem fér el. Tehát a többlettermelésnél, a túltermelésnél sajnos, ezt be kell vallanom, hogy előfordulhat ilyen, hogy muszáj már megjelenítenünk, aktiválnunk egy videót azért, hogy aktuális maradjon a tartalom, viszont annyira pörög a fő csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Klik TV Plus csatornán megjeleníteni, amivel így több legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúkat oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Klik TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Klik TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napi rendelőtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, hogy mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány az felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Klik TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti vízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos elhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus

0: Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A horvát autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Szivárvány.
6: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: hobbirádió.hu.
2: A rádiót.
7: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
2: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
8: Jaj!
2: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Plastic Bertán Szemplámpú című dalával indítunk a duplájó következő adását, amelyben sok szeretettel köszönöm mindenki Csák Attila, és az a mostani adás egy picit speciális lesz, ugyanis itt minden dalnak magyar lesz a párja majd, és ráadásul, ahogy ígértem, egy vendégműsorvezetőt

0: és hívok, vagy hívtam a mostani adásba, aki a magyar rádiózás, illetve a könnyűzene egyik megkerülhetetlen alakja. Ő nem más, mint Várkonyi Attila, akit sok szeretettel köszöntök.
1: Szervusztok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is.
0: Ugye úgy vezettelek fel, hogy a könnyűzene és a rádiózás egyik megkerülhetetlen alakja. Na de alapjában véve ez onnan indult, hogy beültél az egyetemre és fizikát tanultál.
1: Ez így van, és mindig viccesen szoktam mondani, hogy a rádiózásnak meg a diszkózásnak azért sok köze van a fizikához, mert minden eszköz, amit használunk benne, olyan alapokon működik, amit a fizika órán megismertem. Még az én életemben persze mondjuk a számítástechnika annyit fejlődött, hogy a elsős koromban, amikor megépítették Debrecenben a számítógép központot, az akkor egy templomba fért el. Most a tenyeremben, ami van telefon, az sokkal többet tud, mint az a számítógép. Úgyhogy azért nagyon sok minden változott, de nem maradtam hűtlen a fizikához sem, nagyon szeretem a fizikát, sőt nem maradtam hűtlen a tanításhoz sem, mert tanítok több felsőoktatási intézményben óraadóként, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy amit tudunk, azt adjuk át.
0: Sőt olyannyira nem, hogy azért nagy hírességekkel is találkozhattál, például Einstein családjában is dolgoztál többek között, ha jók az információim, illetve Bay Zoltán híres fizikussal is volt szerencsét
1: bizony,
0: találkozni.
1: Bizony, ez is egy kötődés valóban, bár Einsteinékhez takarítani mentem el először, egy oldalágire származottja, ez egy játékbolt, olyan játékbolt hálózat, a Einstein Toys, az a nevük, ahol intellektuális játékokat árulnak, tehát tanul a gyerek, és hát takarító voltam, aztán eladó, aztán boltvezető, aztán már három voltnak a vezetője.
0: Ha azt mondom, hogy Plastic Bertán, akkor mi jut róla eszedbe neked?
1: Száplá Purmoá, az a dal, az a volt egy diszkó című műsor valamikor még a 70-es években a magyar televízióban, nem sűrűn volt ilyen, és akkor ott én megismertem ezt a fiatalembert, és nagyon szerettem ezt a dalt, úgyhogy hallgassuk meg.
0: Egyébként azt tudtad, hogy nem ő énekelte először?
1: Nem tudtam.
0: Aha, na hát nem őt fogjuk meghallgatni, ugye vele nyitottunk, hanem a Junkies féle magyar feldolgozást róluk tudsz valamit?
1: Csánkészti, persze, ismerem őket is.
0: Ők egyébként 1993-ban alakultak, és ez a dal tulajdonképpen már a 2001-ben jelent meg, úgyhogy ezt a feldolgozást hallgatjuk.
1: Hallgassuk ezt, Száplá Purmoá előtte, ez utána.

0: Donna Summer Hot Stop című felvételével folytatjuk a duplájú adását, ahol vendégem továbbra is Várkonyi Attila, alias DJ Dominik, fogalmazhatunk így is. Ugye beszélgettünk már az imént arról, hogy fizika tanulmányokkal kezdte ezt a dolgot, és itt szerette meg a könnyű zenét, de ugye te kikerültél Amerikába is.
1: Igen, mert az egyetem negyedévén a édesanyámmal az volt a megállapodás, ha szabad így fogalmaznom, vagy hát azt mondta, egy nagyon sok felkérést kapott Angliából, Amerikából, angol nyelvterületről, mert édesanyám tudós, fizikus, biofizikus, és hát érkeztek akkor nagyon nagy számban olyan felkérések magyar tudósoknak, hogy Amerikába menjenek dolgozni. És anyukám nem vállalt el, magyar családot nem akartuk ketté szakítani, de azt mondta anyukám, megcsinálom az abszolutóriumot, tehát hogy megvan a fizika nagy szigorlat, meg a technika nagy szigorlat, akkor utána el fog egy ilyet fogadni. Meg is történt, meg lett a szigorlat, örömmel bele is ugrottam a debreceni egyetem előtt található szökőkútba, öltönyben, úgy, ahogy voltam. És utána anyukám elvállalta, kimentünk Amerikába, ő végezte a kutatásait, én pedig elindultam a...
0: De jól nagy... tudom, nem csak fizikát tanultál.
1: Én nem, én Amerikában elsősorban fizikai munkás voltam, de ezbe volt kertépítés, volt...
0: Itt olvastam olyat is, hogy dramaturgiát, marketing...
1: Ah, tanultam is, így van, hát ahova beengedtek, ugye, mert pénzem nem volt, hogy én fizessek az egyetemért, de ahova beengedtek, ott tanultam elméleti fizikát, dramaturgiát, pontosan, ahogy mondod, szereztem egy ilyen, mondjuk magyarországi szinten azt mondanánk, hogy OK-s képzésen marketing diplomát, és hát én azt gondolom, hogy amit hazahoztam, az inkább a fejembe lévő élmények, de sikerült, amit elhatároztam, egy picike lakást tudtam venni Debrecenben, egy tetőtérit, és tudtam egy autót is hazahozni.
0: És akkor tulajdonképp az, hogy te ott gondolom kidolgoztál ápolóként, kamion, sofőrként.
1: Ez mind voltam.
0: És
1: kutyasétáltató, fűnyíró, biztonsági őr.
0: Ezek azért kellettek, hogy az egyetemi munkát, meg úgy az ottani mindennapi életet finanszírozd, gondolom én.
1: Tessék?
0: Ezek azért kellettek, hogy az ottani mindennapi életet.
1: Hát persze, nem, hanem azért, hogy amit elhatároztam, hogy meg tudjam venni az első lakásomat, meg az autómat, erre kellett spórolni, és hát 4 évig ez egy nagyon-nagyon komoly, 3 év, 8 hónap, hogy korrekt legyek. Ez egy nagyon komoly nélkülözést jelentett számomra, de nem bántam meg egy percét se, mert egyrészt kitanultam magamat is, hogy mit bírok, másrészt pedig tényleg sikerült összegyűjteni mindent, közben megtanultam angolul, megtanultam érteni a világ működését, mert akkor ugye Magyarországon még szocializmus volt, én elmentem, és hát Amerika azért másképp működött, sokkal inkább a mai Magyarországhoz hasonlít az az Amerika, mint az akkori Magyarország az akkori Amerikához.
0: Ugye itt az imintiekben Donna Summer egyik legnagyobb talán diszkóslágerét hallhattuk, és mit tudunk erről egészen pontosan? Mit jelent számodra Donna Summer, mert gondolom te ezt ott már akkor hallottad.
1: Hogyne, Donna Summer szerintem a diszkó műfaj egyik legnagyobbja, és sokan így lesajnálva néznek, meg gondolnak néha a diszkóra, de például Donna Summer nagyon jó példa arra, hogy zseniális hangok voltak azért ebben a diszkó műfajban, igényes hangszerelés volt, különösen ez a funky, meg diszkófunk világ, ami a 70-es években, 80-as években volt, ez tényleg elképesztő minőséget is hozott a zenébe.
0: Több Grammy díjat is kapott.
1: Így van, úgyhogy én nagyon szeretem Donna Summert is, tök jó választás.
0: És képzeld el, hogy ennek a magyar változata, de szerintem egész jól ismered őket a pályafutásodból, a Vénusz zenekar nevéhez fűződik. Róluk mit tudsz mondani?
1: A Vénusz zenekart én nagyon régóta ismertem, amikor ők elindultak a pályájukon, akkor én a Juventus Rádiónak voltam az igazgatója. Mi voltunk az elsők, akik elkezdtük játszani az ő dalaikat, úgyhogy szeretem.
0: 90-es évek vége felé volt valamikor.
1: Igen.
0: És az Ad nekem a testet című dalának, a Donna Summer dalnak a feldolgozása, akkor most ezt következik itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk tovább a beszélgetést Várkonyi Attilával.

0: Dance Clearwater Revival, és a Who'll Stop the Rain szólt itt az elmúlt percben a duplájóban. Most is tulajdonképp duplán játsszuk a slágereket, és ez egy speciális adás, mert a mostani vendégem Vákonyi Attila, és ráadásul minden dolnak magyar apárja. Ugye Amerikáról beszélgettünk itt az elmúlt időszakban, és állítólag, amikor te kint voltál, akkor azt is figyelted, már ugye részben említettük is, hogy milyen az ottani zenei kultúra, illetve hogy ezt, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hogyan tudnád adaptálni Magyarországra.
1: Igen, nem csak a zenei kultúrát, hanem a rádiós és zenei kultúrát, és a rádiós zenei kultúrát, tehát a zenés rádiós kultúrát egészen pontosan. Mert ugye egyébként a 80-as évek, amikor én kimentem, akkor az nagyon gazdag volt Magyarországon zenei kínálatban. Ugye akkor jött be az Edda, a Hungária, a Neoton, a Dolly-ról, az LGT.
0: Azért még nem voltunk annyira. Tehát amit most mi természetesen már játszunk, azért a 80-as évek közepén még nem volt ennyire jellemző, hogy ilyen széles körben játszottak külföldi zenét akár.
1: Igen, de azt akartam mondani, hogy Magyarországon már nagyon jó zenei kultúra volt akkor, ezt kezdtem el éppen mondani, de a külföldi zenék nem nagyon tudtak még bejönni. Egy-egyet játszott a Bétót Laci, azért oda érkezett be, zene a Poptarisznyában, meg a többi magnósok figyelem, meg csak fiataloknak, meg ilyenek műsorban, de azért olyan mértékben, ahogy egy külföldi normális országba jött volna, olyan haza hasonló se volt, nem voltak lemezek, csak egy-egy, amit a Hungaroton kiadott, szóval bőven volt bepotolni valónk a 90-es évek elején.
0: Creedence Clearwater Revival, ezt a nevet mondom neked, aki kinéltél. Ez ott, ennek ott milyen kultusza volt ennek a zenekarnak?
1: Komoly kultusza volt ennek a zenekarnak, és megint csak nagyon jól választasz, mert mindenből a minőséget hozod.
0: Köszönöm.
1: Ez is egy zseniálisan minőségi hangzás és minőségi zenéket elállító zenekar volt, úgyhogy közben szórakoztatott is. Ez a legnehezebb egyébként, mert könnyű igénytelenül szórakoztatni. Nem könnyű, de nagyon sokan csinálnak igényes, de nem szórakoztató dolgok. De ez pont ennek a kettőnek a meccsetében.
0: És ráadásul ugye ez egy áthallásos dal volt, mert nem feltétlenül biztos, hogy az esőről szólt. Ezt én is így gondolták?
1: Abszolút. Abszolút, persze.
0: Ugye benne volt a Woodstock, benne volt a vietnámi háború, egy picikét áthallással, de hogy hátkanyarodunk hazai vizekre, mert ugye minden dalnak magyar apárja most a mostani adásban, akkor itt a Zizi Labor nevét említhetnénk meg. Szerintem őket is egészen jól ismered.
1: Így van, én Janicsákkal nagyon jóban vagyok. István egy remek ember.
0: Ő írta a dalnak a szövegét is állítólag.
1: Aztán pontosan nem tudom, ez lehet, hogy így van, de ő maga egy nagyon tehetséges ember, nagyon jó zenész, nagyon jól ismerem a lányát is, Janicsák Vecát is.
0: Interpop fesztiválon tűntek fel talán?
1: Igen, talán a Hungy Tank Woman-ne, vagy nem is tudom, melyik volt az a dal, amelyik először bejöttek.
0: Ennek az előző zenekara is voltak.
1: Így van, zseniális, nagyon jó.
0: Na hát akkor hallgassuk meg ezt a dalt magyarul most, és aztán jövünk vissza itt a duplájóban.

0: új körbösben.
1: Nézd az élet jó oldalát.
0: Dupláljon a feldolgozások műsorát.

0: Bastyú Árd és Szélénk című dalt hallottuk az elmúlt percekben itt a Tupájóban, egészen pontosan 1975-ből. Egy különleges adásban most részünk, ugyanis itt minden dalnak magyar a párja mai alkalommal, és vendégemmel, Várkonyi Attilával próbálunk meg továbbra is beszélgetni, és megtudni azt, hogy milyen kapcsolata van a zenéhez és a rádiózáshoz. És ha már rádiózás, akkor ugye arról beszéltünk az imintiekben, hogy megfigyelted, fogalmazzunk így leegyszerűsítve az ottani zenei kultúrát, és akkor mikor hazatértél, akkor megpróbáltál, hát illetve nem megpróbáltál, mert meg is alakítottad az első, vagy hát alakítottál egy rádiót, fogalmazzunk így Debrecenben. Mi is volt ez pontosan? Hogyan is történt?
1: Ez a City Rádió volt, ez az Magyarország első vidéki magánrádiója. Volt, ma már elévült, elmondhatom, volt kalózrádiós időszakunk is, amikor nem volt engedélyünk. Becsempésztük a rádióadót Olaszországból, barátom és két társam alapítottuk. Ők felmásztak a 14 emeletes ház tetejére, felrakták az antennát. Én addig lentről dolgoztam a műsor kialakításon, és megcsináltuk ezt a rádiót. Óriási sikere volt Debrecenben. Azt
0: akartam kérdezni, hogy hatalmas nagy sikere volt.
1: Bizony.
0: Ez így hátról házra terjedt.
1: Bizony, és csináltunk ilyen illegális buli, illegális, hát amúgy volt illegális, hogy a hirdetési forma a rádió volt, amíg nem volt legális. Jött is egyébként, akkor még úgy hívták, hogy FGI, Frekvencia Gazdálkodási Intézet, és hát próbáltak minket, hogy is mondom, tetten érni. Aztán jött a MAHASZ, ott meg a zenei oldalról próbáltak el lehetetlíteni, de aztán végül kaptunk engedélyt valamikor a 90-es évek közepén. Én akkor már Budapesten dolgoztam a Juventus Rádióban.
0: Hogyan jött egyébként a Juventus Rádió?
1: A Juventus Rádió úgy jött, hogy az amerikai tulaj megkeresett bennünket, hallott arra, hogy Debrecenben van egy ilyen rádió, hogy fiatalok rádiót csinálnak. Egyébként a mi stúdiónk hasonlított a tietekhez, tehát ilyen típusú stúdió volt az is, hogy igen, látszott benne ugye, a szeretet, igen, meg igen, a munka, hogy így van kialakítva. Úgyhogy innen kerültem én a Juventushoz, és hát megkereste az amerikai igazgató, és akkor látta, hogy én hasonlóképpen dolgozom, hasonló gondolatokkal, mint az amerikaiak jöttek, mert akkor egy rádióban egy műsort 6-7 ember csinált. És Amerikában egy ember ül a keverőpontnál, és csinál, hogy te is egy ember ül, és csinálja a műsort. Akkor ez Magyarországon elképzelhetetlen volt, és mi megvalósítottuk Debrecenben a City Rádióban, és közben ők föltettek egy hirdetést, hogy keresnek egyetemi végzettséggel rendelkező, angolul jól beszélő, rádiózásban jártas, lehetőleg külföldi tapasztalata, szóval majdnem minden sora passzolt rám 100%-ban, és hát így...
0: És akkor azt mondhatni, hogy tulajdonképp a Civis Rádiónak a nagy mintája lett a Juventus Rádió, ha egy picit így leegyszerűsítjük ezt.
1: Hát lehet, hogy ezt is lehet mondani, igen. De? Nyilván nagyon sok mindent tanultam, én is közben. Akkor a tanulás nem úgy nézett, mint most, mert most felmegyünk a netre, és mindenre van példa, meg tutoriál videó, meg minden. Hát akkor ez nem így volt, hanem akkor el kellett menni. Én a saját pénzemmel elmentem Amerikába, Angliába, Franciaországba, és megnéztem, hogy működnek a rádiók.
0: De az azért szerethető volt, mert nem volt ennyire beszabályozva, tehát egy ilyen szabadabb is volt egy picikét, nem?
1: Hát lényegesen, igen, lényegesen szabadabb volt, de hát én azt szoktam mindig mondani, hogy ahhoz kell alkalmazkodnunk, ami éppen van, mert siránkozni azon, hogy milyen jó volt régen, vagy milyen lehetne, egyiknek sincs értelme, tegyünk érte, hogy legyen más, annak van értelme.
0: Na hát, hogy milyen jó volt régen, Ross Stewart énekelt itt az elmúlt percekben, és hogyha neked ezt a nevet mondom, szerintem ő is elég ismert volt, akár maga is.
1: Ahogy Janicsák Istvánnal vele is csináltam interjút, mikor itt járt Budapesten, és hát egy nagyon szimpatikus ember egyébként, nagy futballrajongó, nem mellesleg, úgyhogy én nagyon szerettem a dalait. A Young Turks, meg a Do You Think I'm Sexy a két kedvencem tőle.
0: Ugye azok bulizósabb dalok is, de így azért van. A Sailing, ugye amikor
1: az
0: volt...
1: Az egy kicsit más hangulatú, de
0: igen,
1: azt is nagyon szerettem.
0: Igen, de volt ugye a lassúzós korszaka ennek a diszkózásnak.
1: A világ legjobb dolga volt a lassú. Oda mentél a lányhoz.
0: Annyira sajnálatos dolog, hogy ez ma már ugye megszűnt.
1: Én minden bulimban csinálok egy lassú számot.
0: Megnálad mindig megmaradt.
1: Így van.
0: Beszélünk erről a buliról is, de először beszéljünk arról, hogy ennek a dalnak is született egy magyar változata. Homonyik Sándor jó voltából, szerintem ő is ismerős név a számára.
1: Sanyika is volt sokszor vendég a társában, így van.
0: Az MHV.
1: Így van, MHV vagy a Ám, hogy királylány talán ahhoz kötik a legtöbben az ő nevét. Nagyon sajátos, kicsit rekettes hangja volt. Ebben hasonlított is Osztjuárthoz amúgy.
0: Nem véletlenül kapta ő meg szerintem ezt nyilván. A dalt, hogy
1: és egy nagyon rendes ember, én nagyon régóta ismerem, rengeteg fellépése van, és én azt gondolom, hogy egy jóra volt tisztes ember, és nagyon jó, nagyon tehetséges énekes is, úgyhogy nem véletlenül lett annyira sikeres az Álmodj király.
0: Hát akkor álmodjunk szépen Homonyik Sándorral, itt a Duplájóban, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést Várkonyi Attilával, és újabb dalpárokkal jövünk.

0: Club Genjo szólt egy orosz dal, Ginger on a Chicfettio volt, tehát itt a duplájóban, ahol továbbra is duplán játszok a slágereket, és ráadásul minden dalnak magyar lesz a párja, illetve hát magyar a párja, és vendégem továbbra is Várkonyi Attila, és már itt nagyon sok mindent beszélgettünk a rádiózásról, sokat beszélgettünk a zenékről, és azt ígértem az előbb, hogy itt a partik szóba jöttek, hogy azért a te nevedhez kötődik ez az úgynevezett Fergetek parti, és amit idestóval már lassan 30-35 éve.
1: Hát az is lehet, hogy megvan az lassan 40, és a debreceni éveket is belevesszük, igen.
0: Ha hogyan indult ez az ötlet, és ugye azt így előrevetítve az ilyen mondom, hogy azért volt ez nagy szó, mert hogy idővel az ország határokon is túllépett.
1: Szerencsére igen, büszkén állítom, vagy mondhatom, vagy büszkélkedhetek vele, hogy minden kontinensen léptem föl. Most Ausztráliában voltam turnéban novemberben, tavaly, és ez volt az utolsó szám, ami hiányzott ebből a gyűjteményből. Úgyhogy bejártam tényleg a világot. Elsősorban magyar lakta területeken, vagy magyaroknak, ugye például Sydneyben nagyon nagy magyar kolónia van, nagyon jól sikerült az a fellépés is. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy az emberek jól érezzék magukat, mosolyogjanak. Erről szól a Fergetek Party. Egy picit ők is alakítják a bulit, nagyon figyelek, hogy mit csinálnak, ahhoz próbálok
0: alkalmazkodni. Talán ez a sikere ennek, hogy ezt tartja egyből az egészet?
1: Én azt gondolom, hogy nem nagyon szerencsés az embernek a saját sikereit analizálni, de ha minden áron muszáj, én azt mondanám, hogy szerintem az a sikere, hogy elhiszik az emberek, amit mondok, meg amit csinálok, mert igazat mondok. Tehát nem egy másik, vagy egy marketinges által kijelölt irányt követek, hanem az őszinteség vezérel a műsoraimban is, az életemben is, és így talán könnyebb egy kicsit ezt megoldani.
0: A partikon megszólaló zenék, azok mennyire a te ötleted, mennyire előállított szettek, vagy mennyire figyelsz oda a közönség?
1: Hát előre előállított szettek nincsenek.
0: Legalábbis nálad.
1: Nálam. Amúgy se nagyon, tehát ez ilyen legenda. Uh-huh. Ez alól kivételt képeznek persze a nagy színpadi előadások, mert mondjuk így mondják, hogy David Guetta össze van rakva neki.
0: Igen. Manapság hát, ez külföldön sokkal jellemzőbb.
1: Igen, de az azért van összerakva neki, mert ott van egy óriási stáb, ott jönnek a táncosok, a robotlámpák, a videók, az effektek, a robot, a nem tudom micsoda, és azok nem lehet össze-vissza, tehát hogy most kitalálj, akkor most játszom a, mit tudom én, a I Will Survive-ot, aztán játszom a Forever Young-ot, aztán játszom a I'm Good-ot, tehát hogy ez nyilván emiatt kell ennek így rendben lenni. Arról nem beszélve, hogy egy olyan nagy tömeg előtt azért nem baj, ha az ember egy kicsit átgondolja. Én is átszoktam, tehát amikor mondjuk Plázsra vagy Budapest Parkra megyek, azért én is átgondolom, ha nem máskor odafele menet, hogy melyik irányba menjek, hogyan menjek. Úgyhogy vannak nekem saját verzióim minden dalból, vannak ilyen mashupjaim vagy minimixek, ahol kettő dal esetenként három, de inkább kettő van összerakva egybe, és ott ki van minden találva, hogy hol van a tapsoltatós rész, hol van, ahol megszólalok, hol van, ahol áhítat van. Tehát minden, ami egy ilyen közönség mozgatáshoz szükséges, és én nagyon boldogan mozgatom a közönséget, mert a lelkeink találkoznak ilyenkor, és szoktam nagy zenekarok előtt és nagy zenekarok után, sőt, sok esetben közben is fellépni.
0: Ha már így a közönség mozgatásáról volt szó, akkor ugye Magyarországon különösen nagy sikere van az olasz slágereknek, így talán Csikvettinek is, meg az imént hallott dalnak is. Mennyire népszerűek te véleményed szerint ezek az olasz dalok? Te hogyan állsz hozzá, illetve mit tudsz róla?
1: Hát én voltam a Ricky Poverin tavaly az egyik arénában, és én leszek idén augusztusban a másikban, a nagyban, Wembley Dome-ban. Úgyhogy már kötelességből is szerepnem kellene.
0: Én felírtam a jegyzeteim közé, hogy ugye ceremónia mesterként és DJ-ként sok sztár előtt és után írtél fel. Azt hiszem ezzel itt kipipálod ezt a részt is.
1: Így van. Népszerűek az olasz dalok, mert dallamosak. Rengeteg feldolgozás készült, mint a sokáig voltam távol, ugye ez a La Chate Mi Cantare.
0: Igen, volt is már a misorunkban.
1: Igen. De sorolhatnám hosszasan, tehát rengeteg nagy olasz slágernek van magyar verziója. Divat volt ez a 60-as, 70-es évben, Gyuri bácsi ezt tökére vitte.
0: Vándor Kálmán nevét ezek, érdemes itt
1: így van,
0: említeni.
1: Kálmán is, így van.
0: Hogy aki a szövegeket.
1: Társába, de hogy ezek a dalok, az olasz hangulatok, ezek én azt gondolom, hogy nagyon illenek a magyar szív szívhez, a magyar lélekhez, úgyhogy büszkén és boldogan játszom őket. Arról nem beszélve, hogy az italo diszkó egy népszerű stílus volt a 80-as években.
0: Hogyne. Tudod, esetleg ennek a magyar párját, azt hiszem ez is híres volt.
1: Melyiknek?
0: Ennek a La Piaggio-nak.
1: Nem.
0: Ugye ez a zápor, harangozó teri.
1: Tényleg?
0: Voltából. Na, még a Várkonyi Attilának is sikerült újat mondani.
1: Na.
0: De hogyha azt mondom, hogy a Várkonyi Attila, azt mondom, hogy harangozó teri, akkor azért gondolom róla is eszedbe jut valami. Esetleg még ő is volt a sztársebb vendég?
1: Ő nem volt. Őt Bimbam Terinek hívták a barátai.
0: Aha.
1: Ugye majd harangozó.
0: Igen.
1: Igen.
0: Aha.
1: Egy nagyon szenvedélyes énekesőnek tűnik. Én nem mondom, én személyesen nem találkoztam vele soha. Egy picit korábbi generáció.
0: Hát az 50-es, 60-as évek táncdal.
1: Így van, amikor én megérkeztem. Uh-huh. De hát én kötelességből, vagy hogy mondjam, küldetésből az összes embernek, aki Máté Pétertől harangozott Terin át, Zalatnai Saroltáig, Kovács Katin keresztül, Konz Zsuzsáig. Én imádom őket.
0: Voltak is nálad.
1: Ők mind, igen, az utolsó három, igen. És kötelező érvényűnek érzem, hogy én ezeket a dalokat ápolgassam, játszam, és mondjam el az embereknek.
0: Na hát mi is ezen dolgozunk, ezért jön most harangozó Teritől a zápolít a dupájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk.

0: Az elmúlt percben Simon & Garfunkel közös dala szólt itt a duplájóban, ez volt az El Condor Passa If I Could. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes dal. Mi jött neked erről az eszedbe?
1: Hát először Simon és Garfunkel egy zseniális páros volt. Mind a kettőnek volt külön karrierje is. Talán Paul Simonnak egy picit sikeresebb.
0: Igen, a 80-as években azért szólóba is.
1: Igen, ez I Can Dance, meg tehát jöttek be nagyon jó dalai később neki. És én azt gondolom, hogy ez a páros nagyon, hogy is mondjam, harmonikusan ötvözte a gitárzenét, a lelkekhez szóló muzsikát, és a nagyon szép és több szólamú vokált. Úgyhogy nagyon szeretem az ő dalait.
0: Tudtad-e egyébként azt, hogy ez nem egy eredeti dal?
1: Nem.
0: Nem, ez Daniel Alina Robles írta 1913-ből, egy azonos című műhöz, és ezt a dalt hallotta meg tulajdonképp Paul Simon Párizsba először 1965-ben, méghozzá Las Incas zenekartól, és ő tulajdonképp akkor azt tudta, hogy ez egy perui népdal, és ennek írt egy angol szöveget, egy If I Could címmel kiegészítve, és tulajdonképpen Las Incas zenéi alapjára csinálták meg ezt a dalt.
1: Nagyon szeretem ezt a dalt is egyébként, meg a Bridge Over the Troubled Water-t is.
0: És ennek is egy komoly mondani valója van egyébként. Úgyhogy, és ennek a dalnak született egy magyar verziója is, Kovács Kriszta és Sebestyén Márta jóvoltából. Ugye Krisztát ismerhetjük onnan, hogy ő rádiós munkatárs is többek között, de számtalan színházi szerepe volt, és a könnyű zenébe is dolgozott. Sebestyén Márta pedig ugye a Deep Forest, ugye ott ők talán valami
1: népzene, igen.
0: Így van, Grammy díjat is kaptak, úgyhogy ez egy érdekes feldolgozás a történetnek. Én azt gondolom, hogy most ezt így hallgassuk meg, majd ezt követően jönnek a hírek és egyéb információk, de ne menjetek messzire, mert folytatjuk tovább a második órát is Várkonyi Attilával és velem, úgyhogy mindjárt jövünk vissza.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti vízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozása jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos elhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római

0: Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplá Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
6: Hallottad már?

0: csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dupájó második órájába is. Ma egy különleges adásban van részünk mindannyiunknak, ugyanis minden dalnak magyar lesz a párja. Tony Orlando felvételét hallhatták az elmúlt percekben, vagy hallhattátok. Ez volt a Kösted sárga szalagot a tölgy köré. A vendégem továbbra is egy másik Attila, mert az Attilákat is dolgozunk.
1: Attila nap ez itt ma.
0: Így van, ő Várkonyi Attila. Első gyors kérdés, mielőtt bármibe is belevágnánk, hogy már többször említettem ugye az alias nevedet is, fogalmazhatok így, DJ Dominic, honnan jött ez?
1: Egy amerikai kosárlabdázó Dominic Wilkins a keresztapám, ha szabad így fogalmazni. Ugyan Amerikából hazajöttem, sok mindent hoztam, de a kosárlabda szeretetét is magammal hoztam. Egy nagyon népszerű az NBA Amerikában, és hát akkor még itthon nem nagyon lehetett NBA meccseket látni, és hoztam NBA kazettákat, és átvettem az egyetemi csapatnak, játékos edzője voltam akkor, el is indultunk a MOL NB2-es kupában, vagy bajnokságban, és ezeket az NBA kazettákat beraktuk a aerobikos lányok videó magnójába, akik ott aerobik tornát végeztek, akkor a nagy divat volt ez is, ilyen cicanadrágban, és ezzel is van egy jó sztorim egyébként, mert a foci csapat mindig, amikor véget ért az edzésre, csak megnéztük a lányokat, hogy csinálják az aerobikot, és hát így nevetgéltünk folyamatosan, és hát az aerobik edző szerintem megelégelte ezt. Tud, belestünk az ajtón, az ablakon, beszélgettünk, vicceskedtünk, odaszóltunk.
0: A kíváncsiság, a lányok
1: kínos irány, vagy, igen. És akkor gyertek fiúk, álljatok be. Hát ugye én ugye fociztam és kosaraztam, mind a kettőből egyetemi válogatott voltam, heti nem tudom 8 edzéssel a hátam mögött, hát gondoltam, hogy ez persze, menjünk és csináljuk. Na hát 5 perc után már nem az orromon vettem a levegőt, leginkább, mert tök más izmokat mozgat meg másfajta mozgásforma az aerobik, úgyhogy egy olyan 15 perc után megtanultuk tisztelni és becsülni a lányokat, akik végigcsinálnak egy ilyen egyórás aerobik edzés, úgyhogy ott is tanultam valamit azon a ponton is, és visszatérve Dominic Wilkins-re, ott mindig eljátszottuk, hogy ki kicsoda a csapatból, és akkor nekem Michael Jordan volt egyébként a kedvencem, és hangosan közvetítettük, tehát Michael passes the ball to Dominic dribbles, what a slam dunk we got here.
0: És úgy ragadt rád ez a...
1: És akkor én, a legjobb barátom Orosz Pali akart lenni Michael Jordan ebben a játékban, és akkor én a második legjobbat választottam.
0: Ha neked már csak ő maradt,
1: igen, de zseniális játékos, az Atlanta Hawks kiválósága, Dominic Wilkins. Találkoztam vele személyesen is, nem is egyszer. Egymást követjük, még írunk is egymásnak néha, úgyhogy innen jött a neve.
0: Na, köss egy sárga szalagot tulajdonképpen. Ennek a dalnak is egy nagyon érdekes mondani valója van, ugyanis egy börtönből kiszabadult ember. Tulajdonképpen reménye volt ez, hogyha egy sárga szalaggal várják, akkor tulajdonképpen várják haza, nagyon leegyszerűsítve ezt a történetet, hogyha nem, akkor pedig tovább megy, hogy ez volt a dal alapmondani valója, sőt ez a sárga szalag Amerikában mi is lett?
1: Hát ez szimbólum, egyébként ennek van egy háborús vonzata is, a háborúból hazaérkező katonákkal is ugyanez a sztori, mint mondtál a börtönnel kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon komoly patrióta szimbólum az amerikai szimbolikában, úgyhogy ezeket a dalokat, hogy is mondjam, nem csak a jóságuk miatt szeretik Amerikában, van egy második jelentése is.
0: Sőt, volt egy híres újságíró, azt hiszem Pete Hyme-nek hívták, és volt egy nevezetes cikke, ez a Going Home, ami ezt a városi legendát talán fel is dolgozta, nem tudom, esetleg hallottál-e róla. Ez is egy amerikai cikk volt, minden esetre a lényege az volt neki, hogy később ebből egy ilyen jogi vita is keveredett, hogy a dalnak az eredete talán ehhez köthető, aztán végül is nem lett belőle komolyabb dolog, mert bizonyították, hogy ez egy városi legenda volt. És ha már a régiségeknél tartunk, idézőjelbe téve a régiségek szót, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy régi előadók, akkor újabb kettő jön, Zárai Márta és Vámosi János. Róluk pontosabban mi jut az eszedbe?
1: Szerintem ők a korabeli Gyuri bácsiék egy részről. Tehát egy házas pár, akik láthatóan szeretik egymást, és közösen énekelnek, közösen lépnek fel. Vagy volt a Varga Feri és Balázsi Betti, tehát igen, volt ennek azért, vagy van a magyar kultúrában ennek azért már múltja is, és jelene is. És nekem a táncdalok, tehát ők a klasszik táncdal, énekesek, táncdal, énekes páros, nagyon tehetségesek, és nagyon jó hangjuk.
0: Mondjuk érdekes, hogy itt a 60-as évek végén azért ez egy érdekes trend volt, dolgot, hogy elég gyorsan jöttek a különböző külföldi slágerek magyar feldolgozásai. Egy picit nekem az az érzetem van, mintha első körben az akkori hazai sztárkon keresztül próbálták volna meg egy picikét ilyen, ugye sokszor szoktam azt mondani, hogy ezek a dalok nem szó szerinti fordítások, hanem inkább egy hazai közegre való átírása ennek az egésznek. Tehát valahol azért úgy elkezdett beszivárogni a fogalmazhatok így a nyugati kultúra, csak egy picikét egy ilyen, hát, hazai színezette, hogy látod?
1: Igen, egy ilyen kis gellerrel érkeztek. Ebben vannak jobbak és rosszabbak is egyébként.
0: Igen.
1: Ezekben a műfordításokban.
0: De ugyanez, kell dönteni, de igen, de az is.
1: Gondolom a rock operák is ugye magyar szöveget kapott a Hair, a Jézus Krisztus Superstar. Hát van, amelyik jobban tükörfordítás, van, amelyikbe a magyar valóságra lett adaptálva a dolog. Akkor még nagyon sokat nem törődtek a jogi kérdésekkel, meg az engedélyeztetéssel. Aztán később nyilván ilyenkor érdekes, amikor visszanézünk 40 év távlatából, hogy is volt ez pontosan.
0: Na, kössünk egy sárga szalagot arra a bizonyos tölgyfára. Zárai Márta és Vámos János következik most itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várkonyi Attilával, és jövünk egy újabb dalpárral is. Maradjatok velünk továbbra is.

0: Egy 80-as évekbeli igazi nagy sztár hallható volt itt a duplájúban. Ez volt Divine és a You Think You're a Man című dala. Hát, mit tudsz erről a dalról igazából?
1: Divine, you think nem? You're a man, but you're only a boy. You think you're a man, because you are always in joy. El Italo Disco, megérkeztünk ide. Hát Divine egy nagyon speciális jelenség volt, mert olyan se férfi, se nő így első ránézésre. Ráadásul akkor nem volt még bulvár sajtó, meg nem volt internet. Tehát láttunk a videoklipben, már aki látott, mert az se jutott el mindenkihez, tehát az se úgy volt, mint most, hanem el kellett menni videodiszkóba, ha az ilyet akart az ember látni. És látott egy ilyen 150 kilónak tűnő szőke hajú, de úgy jellegében inkább férfias vonásokkal, de testalkatát tekintve meg nőies vonásokkal.
0: Igen, ilyen különleges figura volt.
1: Maradjunk annyiba, hogy különleges, mint Amanda Lear is ugyanez a kategória. Igen. Nehéz volt eldönteni, és most itt genderezik mindenki. Hát ez már régen elindult, ez a genderezés.
0: Bizony,
1: ez de a dalok zseniálisak, szeretem őket, játszom is még a mai napig is.
0: Így van, és ugye nem csak ez az egy slágere volt, mi most épült választottuk.
1: Volt sok.
0: Bizony, rengeteg feldolgozást csinálta abban az időben, és állítólag azt lehetett elmondani a dalairól is, hogy egy picikét ilyen gúnyosak, csipkelődők voltak,
1: igen.
0: Ezt ilyen finoman fordítjuk le. De ha már a dalokról és a szövegekről van szó, akkor azért ez tőled sem állt távol, elsősorban, jól tudom, nem csak játszottad a zenét és szerkesztetted, hanem egy zenekart is hoztat létre.
1: Így van, kikivel volt egy zenekarunk. Én egyébként írtam szövegeket másoknak is, a Kozsónak például én írtam a Álmokfutóknak a Holdalát.
0: Hevesi Tamásnak.
1: Így van, Angyalok álmát. Tehát több dalban vagyok szerző, és kikivel alapítottunk egy zenekart a 90-es évek közepén. Az volt az elképzelés, ami egyébként most már teljesen polgárjogot nyert, hogy egy DJ nem csak DJ, hanem producer, és DJ és énekes összeáll, ha most megnézzük, Avicii-tól David Guettáig mindenhol ugyanez a recept, hogy van egy DJ a háttérben, aki producer tulajdonképpen, összerakja a dalt, összeszerzi hozzá a pénzt, megszerzi a mindent, tehát egy nem csak zenével foglalkozik, hanem mindennel, hogy a zene jó legyen. Ettől nem is hívja magát zenésznek, mert azt mondja, hogy DJ producer, és van egy énekes, aki hibátlan énekel, kiki esetében ez adott volt, és ez a zenekarunk elég népszerű lett.
0: És okay, ugye az volt a csütörtök 12, ha jól tudom, és oda is
1: megelőzzük a péntek 13.
0: Igen. Ha innen indult, ugye? Tehát ez volt a eredeti koncepció.
1: Igen.
0: Is.
1: De ezek, mint az egyetemen volt egy öntevékeny csoportom, onnan hoztam ezt a nevet.
0: És oda például nem írtál dal, vagy én úgy tudom, hogy nem írtál dal szöveget.
1: De írtam dal szöveget és rap szöveget, és igen, csak sajnos a kikinek lett egy betegsége, egy súlyos betegsége, és akkor abban maradt ez a dolog. Én nem álltam össze mással, nagyon sokan kerestek, na nem azért, mert olyan ügyes voltam, hanem azért, mert a Juventus Rádió alakot dolgoztam, a legnépszerűbb és keresettebb rádió volt, és hát akartak velem együtt dolgozni, de én nem, azt mondtam neki, hogy én nem állok össze senkivel, hanem megvárom, míg meggyógyul, és szerencsére ez meg is történt. Csak akkor az első emelet újraélett, Kiki elment az első emelet énekelni, én meg elindítottam a szóló DJ karrieremet.
0: Hát fogalmazhatnék úgy is, hogy hát ez nem semmi, de ezzel már igazából arra utalok, ami a következő dalunk jön, ennek a dalnak a magyar feldolgozása. Szerintem ezt már te nagyon jól tudod, hogy kinek elte.
1: Sipos Efton.
0: Bizony, na róla is mondja egy pár szót úgy, ahogy más nem igaz.
1: Tomi a 90-es évek szerintem legfoglalkoztatottabb előadója volt. Nagyon ügyesen, a Piero állt mögötte egyébként, ő csinálta a dalait, és hát Tominek nagyon sajátos hangja van, mert nagyon népszerű volt egyébként már az Exoticban is. De utána a szóló karrier mindent vitt. Ő volt ennek a hackney világnak, és ezt most nem pejoratív értelemben mondom, hanem pozitív értelemben. Szerintem a legfényesebben ragyogó csillaga, rengeteg fellépése volt, nagyon fülben mászok voltak a dalok, de emberek énekelték, orrították, összekapaszkodtak, erről szólt a buli.
0: Jó, hát akkor hallgassuk meg Sipos F. Tamástól ez nem semmi című dalt, előbb-utóbb csak kinyögöm, majd ezt követően pedig folytatjuk tovább DJ Daminnal, azaz Várkonyi Attilával, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Yeah,

0: Merdiai! Cica eszem azt a
1: csöpcicát!
2: Nélküled még a mennyország is vár!
1: Ez a duplán jó!

0: 1991 egyik legnagyobb slágere csendült fel itt a duplájukban, a Scorpions jó voltából, bár elmondható, hogy nem ez volt igazán az a legnagyobb slágerük, ez volt a Sandy and Angel, és az érdekesség az volt, hogy 1988-ban már készült ebből egy verzió, de mégis az 1990-es lett a nagy slágerük. Hazánkban különös szerepe volt a Scorpionsnak, hogyha ezt a nevet hallod, akkor neked mi jut erről eszedbe?
1: Hát az Omega. Uh-huh. Egyrészt
0: például, bizony.
1: Egyrészt, másrészt meg dolog, ez volt az utolsó nagy rockzenei éra, a Scorpions, a Bon Jovi, a Guns N' Roses, akik ezt a monumentális hangzást és a monumentális megjelenést a rockzenével hihetetlen népszerűvé tették úgy, hogy közben dallamosak is voltak ezek a dalok, tehát nem a gitárszaggatás ment rockzene címen, hanem nagyon is dallamos előadások, nagyon dallamos dalok, és ehhez egy ilyen monumentális színpadi megjelenés, hát ebben a Scorpions is zseniálisat hozott.
0: Nem beszélj, hogy a Wind of Change című dal.
1: Az meg a rendszerváltás dal.
0: Hogyne, tehát hogy ez nálunk ugye különösen egy értékes dal ilyen szempontból is sok minden kötődik hozzá.
1: Hát csak nálunk, egész Európában ez volt maga a rendszerváltás, igen, ez a dal.
0: Igen, hogy a változás szele, ezt egy picit lefordítjuk magyarra.
1: És ne aktuál politizáljuk.
0: Nyilván, nem. Ez az akkori született.
1: Ja, csak arról beszélget.
0: Így van. Na, de a történet lényege az, hogy ugye ez a dal nem volt annyira sikeres akkoriban, mint azok, amikről most beszéltünk, de ha már feldolgozások, mert ez a műsor ugye azért jött létre, hogy bemutassa azokat, mik voltak egy dalnak az eredetiei, vagy egy korábbi ismert verziója, valamint, hogy később hogyan ér tovább ez a dal. Na de neked mi a véleményed arról, hogy szerinted miért születnek ezek a feldolgozások? Talán azért, ugye ez egy dilemma, hogy már az összes hangjegy verziója elfogyott, és már nem jut eszébe az embereknek új, vagy azért, mert ez egy könnyű pénzkereseti lehetőség, bőrt lehet róla húzni, vagy azért, mert hogy valakinek van egy jobb ötlete is újra.
1: Hát szerintem ez mind, amit most felsorolt, ez mind benne van ebben. Aztán még benne van az is, hogy a világ nagyon felgyorsult. Tehát régen egy lemez 1-2 évig élt, az alatt az emberek megismerték az összes lemezen található dalt, volt idő arra, hogy ezerszer meghallgasd a Walkman-eden, vagy a Discman-eden. Ma már erre nincs idő, tehát ma már 10 000 születnek naponta az új nóták, és az embereknek erre nincs idejük, a zenekaroknak nincs idő így kifuttatni, és sokkal egyszerűbb...
0: Felgyorsult a világ, ugye?
1: Tessék?
0: Felgyorsult.
1: De nagyon. A gyorsulás is gyorsult. És én azt gondolom, hogy ez lehetőséget adott arra, hogy az emberek megismerjék újra azokat a dalokat, amelyeket már egyszer lehet, hogy így félig meddig hallottak, vagy a tudat alattjukban benne van, és könnyebb is, ebben is igazad van. Abban is van igazság, hogy szerintem az új dalok annyira talán nem ütnek nagyot. Nincs is rá idő, hogy kidolgozzák. Tehát régen egy zenekar bevonult egy stúdióba, és egy hónapig csinálta a dalt. Most úgy van, hogy az egyikőjük, ha most a világ dolgait nézzük, akkor az egyik New Yorkban lakik, a másik Los Angelesben, és elküldi a fájlt, és akkor az összerakja, majd valahogy összekeveri Tokióban, és megmasterelik Berlinben.
0: Hát meg annyi dal jön ki egyszerűen, ez azért a 80-as évben szerintem nem jött ki ennyi dal egyszer, vagy nem jutott el hozzá legalábbis.
1: Egy milliomad része se. Szerintem milliószor, ez szerintem nem túlzó ez a szám. Mert minden garázsban, minden kis stúdióban készül egy dal, jók, rosszak, mindenféle van benne. És hát most már nem az a lényeg, hogy milyen a dal, hanem hogy milyen a marketing, ami mögötte áll.
0: Egyébként azt el tudod képzelni, hogy ezek a dalok és feldolgozásaik akár összekötnek generációkat is?
1: Abszolút. Hát nálunk mindenképpen. Tehát nálunk egy extrém népszerű retro hullám van most. Tehát sokkal népszerűbb a retro, mint kellene, vagy hogy mondjam, mint a indokolja mondjuk egy külföldi hasonló demográfiailag elosztott társadalom. Mert hogy azt látom, hogy a fiatalok rettenetesen eszik ezeket a retro dalokat. Nem mindet, egy-egy, ami átcsurgott, a Álomhajó, az Éjjel soha nem érhet véget, a Szerelemdoktor, ezeket nagyon veszik, és hangosan ordítják a bulikban, nyilván kicsit kapatosan, ahogy mi annak idején a kazettákat hallgattuk, és cserégettük egymás után, most a tesztdalod, mert most az enyém, most az én kedvencem, én most a tiédet rakjuk be, most ugyanezt történik a YouTube-on, meg a Spotify-on, tehát a világ nem változik, csak a díszletek, csak a díszletek, és ebből kifolyólag ez hihetetlen népszerű, és azt látom, hogy a 90-es évek előadóinál, tehát mondjuk a TNT-nél három generációs a dolog, a Rózsinál, meg a Neotonnál már 4.
0: Bizony, bizony. A jó megáról nem is beszélve, ugye, aki...
1: Hát, meg, majd, igen,
0: azért ugye egy ilyen petróleum lámpát,
1: Kóbor János halálával egy picit ott eltűnt a figyelem, de ezzel erre nekünk figyelni kell, és folyamatosan fenntartani ezt.
0: Így van, így van. Na, még térjünk át egy picikét a magyar vonalra. Homonnai Zsolt és Polyák Lilla. Ha az ő nevüket mondom, akkor mi jut eszedbe esetleg róluk?
1: Egy nagyon szimpatikus pár volt, azt hiszem már nincsenek együtt, de akkor, amikor én megismertem őket, akkor egy párt alkottak ők, és mind a kettő nagyon tehetséges is, nagyon jól énekelnek.
0: Ugye ők nem csak a könnyű zene világából.
1: Így van, operett világában, és otthonosan a musicalekben is.
0: Úgyhogy számtalan zenés színházba, operett színházba.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy nagyon szeretem őket, nagyon szimpatikusak és nagyon tehetségesek.
0: Na, akkor hallgassuk meg az Angyal című dalt tőlük, ugye, ami a Scorpions dalnak a feldolgozása itt a Duplájóban, aztán folytatjuk tovább. Kérde!

0: Celine Dion és a My Heart Will Go On szólt az elmúlt percben itt a duplájóban. Vendégem továbbra is Várkonyi Attila, DJ Dominik. Sok mindenről beszéltünk már az elmúlt időszakban. Na de például arról nem, hogy ha jól tudom, neked volt szereped egy olimpiánál, illetve kaptál Magyar Rádiótól is felkérést programigazgatói szerepre akár.
1: Ez mind a kettő igaz, sőt több olimpiánál is volt szerepem, voltam Pekingben is az olimpián, dolgoztam, közvetítettem, voltam Athénban, ott amerikai kosárlabdát közvetítettem, amerikai csapatot kísértem végig, és abban a közvetítésben vettem részt, illetve én voltam projektigazgató az Athén olimpián 2004-ben Magyarországról. Először volt fogyatékos ember az arca az olimpiai és paralimpiai közvetítéseknek.
0: Pásztori Dóri.
1: Pásztori Dóri, így van. És ez teljesen az én nevemhez fűződik, de a munka nem, mert az egy csapatmunka volt természetesen, de én voltam a vezetője ennek a csapatnak. A következő 12-ben Londonban viszont vittem az olimpiai lángot, úgyhogy 1000 szállal kötődök az olimpiához.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On, hát Titanic, ugye? Ez elsősorban mindenkinek az eszébe jut. Te is Celine Dion, mi jut eszedbe róla?
1: Hát vele nem találkoztam még eddig. Én szeretem ezt a dalt nagyon. Nem az én zenei világom egyébként ő, tehát nekem egy picit ilyen túl íves, meg míves, de attól függetlenül természetesen végtelen tisztelettel vagyok velé.
0: És ha Jan Zakatát említem?
1: Jan Zakatát személyesen ismerem ő. Többször volt vendégem a társában. Nagyon jó torka van, nagyon jó adottságú énekes, és ügyesen szervezgeti a dolgait, tehát ő menedzserként is ügyes. Tehát,
0: és ugye ő sem a könnyű, vagy nem feltétlenül csak a könnyű zene világában.
1: Bizony, a musical, operett, bizony.
0: A szívem víz tovább szól ez a dal itt nálunk a duplájóban, és hamarosan jövünk vissza.

0: Barbara Streisand és a Woman in Love szólt az elmúlt percekben itt a Duplájóban. Vendégem továbbra is Bárkonyi Attila. Szándékosan ejtettem így a nevét, hogy Barbara Streisand, mert ugye mindenki így ejti itt szerintem hazánkban, vagy elég sokan. Na de hogyan is ejtik őt szépen?
1: Barbara Streisand.
0: Streisand? Vagy Barbara Streisand. Streisand. Igen, egy picit másképp ejtik, mint ahogy mi itt magyarosan szoktuk. Na, beszéltük már itt az elmúlt időszakban ugye nagyon sok mindenről, de talán még a sportról, illetve azt is említettük egy picit már, de még például nem beszéltünk magáról a fociról és a hozzá fűződő viszonyodról.
1: Imádom a focit. Két sportágat üztem.
0: Hát nem azt mondom, hogy egyik,
1: nagyon magas szinten, de sok örömet leltem benne. Az egyik a foci, a másik a kosárlabda. Ott voltam egy csomó All-Star gálán kosárlabdából, ott voltam NBA döntőn, csináltam interjút Michael Jordannel, Scottie Pippennel, Magic Jones, Magic Johnsonnal, személyesen ismerjük egymást, és jóban is vagyunk. A focisták közül pedig, hát itthon és külföldön is nagyon sok mindenkivel tolmácsoltam Cristiano Ronaldónak, csináltam interjút Michel Platinival, Amaviszkával, megetettük Butragenyóval a keselyűt itt a budapesti állatkertben, ugye, mert buitre az keselyűt jelent spanyolul, és Butragenyó a keselyű, mert lecsapott minden labdára és gólt rúgott belőle, de a magyarok közül is Törőcsik András, Nyilasi Tibor, Eszterházi Márton, Détári Lajos, tehát akik sőt, Szoboszlai Dominikkal csináltam interjút, szóval akik számítottak az elmúlt évtizedekben, Disztes Krisztián csapattársam, van egy ilyen csapatom, egy DJ Dominik és barátai, egy ilyen jótékonysági csapat, és abban a Disztes Krisztián a csapattársam.
0: Beszéljünk még egy pár szót arról, hogy ugye volt szereped a Magyar Televíziónál is, illetve az Eurovízióhoz is volt valami.
1: Igen, a Magyar Televízióban voltam egy darabig a szórakoztató főosztály vezetője, és aztán egy nagyon rövid ideig az MTV A-nak voltam programigazgató helyettese, de aztán olyan mennyiségű politika áramlott be a Magyar Televízióba, hogy én ott felálltam és eljöttem közös megegyezéssel. Nem is akarok politizálni, meg nem is ez a dolga ennek a műsornak, de akkor döntöttem el, és ez példa mindenkinek, közel az 50-hez, hogy én főállású DJ leszek. Tehát addig mindig volt egy állásom, vagy a MIPA-ban voltam vezető, vagy a Magyar Televízióban, vagy a Petőfi Rádióban.
0: A zene az
1: rádióban.
0: Mindig egy jó menekülési út, ugye?
1: Igen.
0: Tehát én ezt gondolom,
1: vagy a Sport TV-ben, marketing igazgató voltam, és itt eldöntöttem, hogy én akkor most a saját lábamra állok, ennek már tizenvalahány éve, és azóta vagyok főállású DJ.
0: Eurovízió?
1: Eurovízió, oda először a VIP zenekarra kerültem ki Rakonca Imrékkel, még a 90-es években. Miért kell, hogy elmenj című dal nagyon népszerű volt, akkor Dublinban volt az Eurovíziós dalfesztivál. Aztán ilyen-olyan módon többször kijutottam oda, és amikor a Magyar Televízióhoz kerültem, akkor az én osztályom volt felelős azért, hogy delegáljunk embereket erre a versenyre, és hát így alakult az, hogy a Wolf Katinak például a Szerelemért Musz című dal volt a magyar versenydal. Szerintem jobb volt a dal, mint amit kaptunk, csak akkor már volt egy negatív megítélés az országnak, és ugye itt mások szavaznak. Általában.
0: Azóta is vagyunk Eurovízió.
1: És egy idő után nem vagyunk, mert azt mondták, hogy nagyon meleg központú az a dolog. Igen. Ebbe sem kívánok vélemény nyilvánítani, illetve annyit, hogy szerintem a zenének nincsen színe meg melegsége, hanem jó zene van meg rossz. Kétségtelen tény, hogy néha elment extrémbe, mondjuk itt Conchita Wurst esetén azért már én is felhúztam a szemöldökömet egy kicsit, de ugye a Biblia azt írja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, így hát nem ítélkeztem a fölött se, de az biztos, hogy vagy nem. Azt gondolom, hogy most vissza fogunk térni az Eurovízióba is.
0: Barbara Streisandról beszéljünk, inkább gyorsan egy pár szót is a Woman in Love-ról.
1: Nagyon jó, hogy előhozod ezt a dalt. Ez valamikor 70-es években született.
0: Ez egészen pontosan 1980-ban. Igen, de hogy...
1: 80-as évek legvégén, igen. És, vagy 80-as évek legelején. És egy ilyen nagyon-nagyon szenvedélyes dal. Tehát egy olyan, tehát abban egy nő összes szerelme, bánata, öröme, szenvedélye mind benne van ebben a nótában, mind a szövegvilágában, mind pedig a dallamaiban.
0: Mert ő sem csak a könnyű zenéről volt ismert, ugye, hanem ő is a Sam Musical énekesként is tart.
1: Ő is, hogy a Macskákban például énekel.
0: Bizony, csak ugyanúgy, mint ugye Sas Szilvia, mert ugye ő ennek a magyar előadója. Esetleg róla valamit?
1: Szilviával nem találkoztam személyesen, tudom ki ő, de nem találkoztam vele személyesen, de ő zseniális énekes, azt mindenképpen.
0: Ő csak a könnyű zene, nem ő is egyébként a musical, operett színházba dolgozott, stb. Most a Szerelmes asszony című dal következik, a Woman in Love magyar változata itt a duplájúban, és még egy utolsó megszólalás erejéig mindjárt jövünk vissza, úgyhogy tartsatok el.

0: Egy igazi nagy bulis dallal zárjuk a duplájú mostani adását, Meat Love the Road és a Chirpy Chirpy Chip Chip című dal szólalt meg itt az elmúlt percekben, és még egy pár perc elejéig vendégem DJ Dominik Várkonyi Attila. Na, ha van egy dal, ami szerintem sok buliban elhangzott, akkor ez szerintem az a dal.
1: Igen, a Verebek a jegenyefán, ez a magyar tükörfordítás.
0: Hallottam mást is, de igen.
1: Igen, de hogy mit csinálnak a Verebek, ezt nyilván egy rádióban nem mondjuk el.
0: Igen.
1: De azt hiszem, ugyanarra gondolunk.
0: Így van.
1: Igen, ez a dal kétségtelen tény, hogy nagyon népszerű, mert lehet kiabálni. Minden olyan nóta egyébként nagyon népszerű, aminek olyan a dallam vezetése, hogy viszonylag könnyű kiabálni magadból, és amikor sokan vannak az emberek, akkor szívesen is ordítják ezeket a dallam sorokat, vagy műalkotásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen igazi felgetek parti dal, játszom is rendszeresen, és egy nagyon-nagyon régi kedvencem ez, tehát amikor még nem voltam DJ, ezt én akkor is hallgattam.
0: Beszéljünk már még egy picit, ha már is fergetek parti, meg zene, meg DJ, meg mi egymás, nagyon sok mindenről beszéltünk, és Pásztori Dóri kapcsán már akkor is eszembe jutott, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a zenét te nem csak a bulizásra használhat fel, hanem nagyon sok olyan jótékonysági ügy élére is álltál, így a zenén keresztül, amivel számtalan akár megváltozott képességű embernek, akár pedig civil szervek is segítettek te rengeteget. Honnan jött ez a dolog, hogy a zenét is erre használt fel? Például?
1: Hát én azt gondolom, hogy a zene az ember lelkének a tükre, és ebből kifolyólag ez adja magát, és még a siket emberek is tudják élvezni egyébként a zenét. Én minden évben egy-kettő maradt ki, de úgy többségében 90-es évek óta minden évben megcsinálom kisebb-nagyobb verzióban a DJ Dominik és barátait, aminek a csúcsa 19-ben volt, amikor egy teltházas aréna volt délután tinédzsereknek, este pedig szeniorkorú honfitársainknak, tehát kétszer töltöttem meg a Pap László sportarénát, és ez egy nagyon szép emlék az én életemben, és nagyon sok ilyen akcióban veszek részt. Megmondom őszintén, itt sok újságíró ezt már megkérdezte tőlem, és mindig azt szoktam erre válaszolni, ami a szín igaz, hogy ez nekem legalább akkora örömet okoz, mint amekkorát okoz annak, akik eljönnek a koncertre. Tehát szívesen csinálom, megtölti a lelket, egy jó érzés, tehát van ebbe egy önzés is, ha itt tetszik, mert nekem is ugyanolyan jó, tehát ezt nehogy tessék elképzelni, hogy cipelem a keresztet a hátamon is, és jótékonykodok ide meg oda, hanem ezek a rendezvények, ezek nekem nagy örömet okoznak, és hát sok felkérésem is van, rengeteg alapítványal dolgozom, csak egyet hadd mondjak, a Down alapítvány, akikkel évek óta, most idén is kétszer is voltam náluk az egyik otthonukban is, és voltam a Hősök terén is egy nagyszabású eseményükön, de a Nem adom fel alapítvány, kézenfogva alapítvány, van sajátunk is, a Cipő halála után mi csináltunk a Cipő testvérével egy alapítványt, ahol egyrészt Cipőnek az életét meg munkásságát próbáljuk bemutatni, másrészt pedig segítünk, ahol tudunk. Úgyhogy ez valóban fontos része. Én nem kaptam 3,3 milliárd forintot, hogy jótékonykodjak, de én azt gondolom, hogy ezeket a jótékonysági dolgokat majd a Jóisten megítéli, amikor eltávozunk ebből a világból, addig pedig teszem a dolgom, tényleg örömet okoz nekem. Én azt gondolom, hogy ez egy küldetésem, és nekünk minden épp embernek kötelessége a sérülteket támogatni, és direkt nem mondtam azt, hogy a betegeket, és nem mondtam azt, hogy egészségeseket, már hogy mi egészségesek, mert a sérült emberek egészségesek, csak valami vagy a látásukkal, vagy a hallásukkal, vagy a mozgásukkal van, vagy elméjükkel, de attól még teljes jogú állampolgárok, és nem segíteni kell őket szerintem, hanem munkát adni, lehetőséget adni, szórakozást adni, tehát mindenben ugyanúgy kezelni, mint hogyha épek lennének, és szerintem ez a legnagyobb segítség, amit tehetünk.
0: Hát ez egy gyönyörű végszó volt,
1: hát,
0: azt gondolom.
1: Így gondolom.
0: Igen, és azt gondolom lesz bőven feladatotok, ahogy elnézem itt a különböző civil szervezeteket, és kívánok ehhez én sok erőt és egészséget, de még mielőtt elengednélek, beszéljünk egy pár szót ugye a BB Sistersről, akik ugye ennek a Chirpy Chirpy Chip Chip című dalnak elkészítették a magyar változatát. Magyarulok is egy pár szót.
1: Mindhármajukkal nagyon jó viszonyt ápol.

0: Úgy tudom, hogy jól van, tehát mind a hárman vannak, nincsenek már együtt, tehát nem lépnek fel, tudtam, szerintem nem is terveznek közös fellépést, de nagyon népszerek voltak, a kis Berkes csinálta ezt a zenekart, és
1: Bognár nagy... Éva, ugye?
0: Jó, Éva, van, így, így bocsánat.
1: Közben gyorsan megkerestem a jegyzeteimket.
0: Hát, hogy könnyű.
1: Így van. Bognár Éva ugye a harmadik tag volt, Éva. És a Dobtam a fiúmat című dal, ugye, ami ennek a magyar változata. Mi ezzel búcsúzunk. Köszönöm szépen az elmúlt két órában a kitartó figyelmeteket. Attila, neked pedig azt köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál velünk. Arra kérlek, hogy itt a végén pedig még van egy ilyen klasszikus mondatod, ami minden műsorban elhangzik, majd ezzel zárjuk a végén a dolgot. Köszönöm, hogy itt voltál. Én gyorsan elköszönök előtte, és tied lesz az utolsó szó most kivételesen. Én a jövő héten jövök vissza egyedül, újra. Most pedig akkor elköszönök. Sziasztok!
0: Sziasztok! Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.

0: ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti vízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől, hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor, zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A

0: szép mosoly megyek.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Augusztus 2-án köszöntjük Lehel nevű kedves hallgatóinkat. A finnugor magyar eredetű név, a Lél, kalandozó magyar vezérnévből ered, jelentése lélek, valamint lélegzik. A Lehelek ünnepelnek még augusztus 2-án kívül március 26-án és október 16-án is. Becézése Lehelke, Lehi, Lehike, valamint Lél, jeles viselői ennek a névnek. Lehel vezér, német Lehel, táncdal énekes, valamint ön, kedves Lehel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Alfonz, Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lél, Mia, Miett, Mietta, Mária, Polli, Regő, Regős, valamint Szerénus nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1888-al kezdünk. Augusztus 2-án Miskolcon megszületett Korak Mór polihisztor, vegyész, a szilikátipar egyik fő fejlesztője. Korak Mór Budapesten a József Nádor Műegyetemen 1911-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd 1912-ben kivándorolt Olaszországba. 1925-től a Bolognai Egyetemen kezdte el a műszaki kémia elméleti alapjainak kidolgozását. 1952-ben tért haza Magyarországra, több intézetben és egyetemen is dolgozott. 1961-ben pedig megszervezte Közép-Európa első műszaki kémiai kutatóintézetét. Tudósként legfőképp a szilikát kémiai technológiában ért el kiemelkedő eredményeket, de tudománypolitikusként, mérnökként, íróként és festőművészként is jó nevet szerzett. Folytassuk 1892-vel. Augusztus 2-án Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. Ugorjunk a 20. századra. 1907. augusztus 2-án a Vatikán meghozta azt a rendeletet, miszerint a katolikusok házasságkötése csak akkor érvényes, ha az eskü egy pap és legalább két tanú jelenlétében történik. Folytassuk 1922-vel. Augusztus 2-án meghalt Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója. 20 évet ugrunk előre. 1942. augusztus 2-án megszületett Rose Tremain, angol regény és drámaírónő. 3 évet ugrunk előre. 1945. augusztus 2-án Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetőinek csúcstalálkozója. Maradunk továbbra is a 20. században. 1949. augusztus 2-án megszületett Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. 1986 óta az MTA Interkozmosz tanácsnál kutatómérnök ezredes és elnökségi tag. 1989-től a Nemzeti Űrhajós Szövetség intézőbizottsági tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1990. augusztus 2-án Irak megtámadta Kuvaitot, ezzel elkezdődött az öböl háború. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

0: 2026. augusztus 2-a, évközi 18. vasárnap. Ti adjatok nekik enni. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 13-tól a 21. versig. Abban az időben. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Elmélkedés. A kenyér csodája és a szív csodája. Amikor Jézus meghallja a keresztelő János halálhírét, elvonul egy magányos helyre. Ez a pillanat mélyen emberi, a gyász, az elcsendesedés, a visszavonulás vágya mutatkozik meg benne. De ez az egyedül lét nem adatik meg neki, mert a nép, megérezve, hogy személyében egészen különleges isteni erő rejlik, követi őt. És ekkor Máté evangélista megjegyzése szerint Jézusnak megesett a szíve az embereken. Itt kezdődik a történet igazi csodája, nem a kenyérszaporítás résznél, hanem abban a mozzanatban, amelyben Isten szíve megnyílik az emberi szükség előtt. A csoda kulcsa tehát nem Jézus varázs ereje, hanem az együttérzés. A szív, amely látja a nyomorúságot, nem közömbös a szükség iránt, és nem zárkózik be saját fájdalmába. Jézus itt nem önmagával van elfoglalva, hanem a többiekkel, és épp ezáltal válik világossá számunkra, mit jelent az Isten országa. Egy olyan állapot, amikor senki sem marad magára a szenvedésével, az éhségével, a gyászával. A tanítványok javaslata, bocsásd el a tömeget. Teljesen észszerű. A szokásos módon gondolkodnak. Nem tudjuk megoldani a helyzetet. Nincs elég ennivaló, nincs kenyér, nincs pénz, nincs semmi lehetőség. Ez a gondolkodás ma is ismerős. Amikor szembesülünk mások bajával, ösztönösen visszavonulunk, felelősséget hárítunk, vagy egyszerűen azt mondjuk, nem az én dolgom. Jézus azonban másként gondolkodik. Azt mondja, ti adjatok nekik enni. Mintha azt mondaná, ti is részesei vagytok ennek a gondnak, és részei lehettek a megoldásnak is. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hangzik a tanítványok rövid felsorolása a fellelhető élelmiszerről, amely a nagyszámú tömeget látva valóban kevés. Milyen őszinte és emberi ez a mondat. Valójában mi is gyakran így érzünk. Csak ennyim van. Mit is adhatnék? És mégis, ez az a pillanat, amikor a kevés elegendővé válik, mert Jézus kezébe kerül. Nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy amink van, azt odaadjuk-e az Úrnak. Figyeljük meg a mozdulatokat. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. Ez az eucharisztikus cselekmény a Szentmisében. A Krisztus személyében cselekvő pap kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a népnek. Ezek a mozdulatok Jézus részéről nem csak a kenyér szétosztását jelentik, hanem önmaga teljes odaadását is. Már itt, a kenyér szaporításkor, az utolsó vacsora előképében megmutatja, mit jelent szeretetből élni. Hálával elfogadni, ami van, megtörni önmagunkat másokért, és önmagunkat adni. Az evangélium hangsúlyozza, hogy mindenki evett és jól lakott. Itt nem csak testi jóllakásról van szó, hanem egy mélyebb beteljesedésről is. Az ember, aki addig csak keresett, hallgatott, remélt, Most átéli, hogy Isten gondoskodik róla, táplálékot ad, nem csak szavakat, hanem kenyeret is. A 12 kosár maradék a bőség jele. Isten túlcsorduló módon ad. Nem elég csodálni Jézust a kenyérszaporításért. Ő arra hív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a csodában. Nem mintha önmagunk képesek lennénk rá, hanem azért, mert amink van, az elég, hogy átadjuk, felajánljuk Istennek. Uram Jézus Krisztus, te együtt érzel az éhezőkkel, és nem küldöd el őket üres kézzel. Add, hogy mi is meglássuk mások szükségét, és ne féljünk odaadni azt a kenyeret, amink van. Hiszem, hogy te bőségét tudod tenni a kicsit, és közösségét tudod formálni a sokaságot. Taníts meg bennünket együttérző szívvel élni, és add, hogy a mi életünkben is megmutatkozzanak csodáid. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson, az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Mi a dolgok van?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak egy nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2 és fél dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelegedett zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcomb puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsózzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixer segít segítségével pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk és kitárolt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Veszélybe került a hazai dínyetermelés, könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dínyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dínyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzésének segítségével nyomon követhetik a várható pollenterhelést és felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfű Pollenriasztási Rendszerben érhetők el, idén az előrejelzés már Ausztriát is tartalmazza. Senki se sétálgasson az Apadó Duna szabaddá vált medrében. A fővárosi vízművek a rekord alacsony vízállás miatt közleményt adott ki a Duna szabaddá vált meder szakaszairól. A szolgáltató szerint ezek a területek ivóvízbázis védelmi övezetek, ahova a belépést jogszabály tiltja. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a szabaddá vált folyómedret ne tekintsék szabadidős célpontnak. Megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. A Fidesz szavazók fele nem hisz Orbán Viktornak egy felmérés szerint. Az European piackutató a HVG-nek készített reprezentatív kutatást, amelyben egyebek mellett arról kérdezték az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. A felmérés szerint még áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak 30%-a tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán Viktor. Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz szavazóknak is kevesebb, mint fele bízik abban, hogy igaza lesz az előző miniszterelnöknek. Augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi program sorozatát Budapesten a nagy érdeklődés miatt. A Kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, a vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Billéstedt haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
5: Én tudtam.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

szemedre, te kis groovy girl. Tudom, te nem vagy egy szende szűz, a szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk

végre tudni azt, hogy a bulingba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom, a zenék már kikészít és megőri. Táncolj nekem egész este.

tudtátok baj? Neked nem használ az intő szó, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó? Ezerszer mondták a legnagyobbak,

hogy már nem számít, ki mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen át tart. Hello.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.